0: Kine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél,

0: Jóformas zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Drágultak a lakossági bankszámlák díjai. Rendszer szintű túlárazást lát a közbeszerzésekben az integritás hatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: A folytatásban is záporokra, zivatarokra készülhetünk. Ezek környezetében vizesség csúszósá válnak az utak, az intenzívebb gócokban hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok, víz átfolyások is keletkezhetnek. Erős viharos szélrohamok jöhetnek. Legyünk nagyon körültekintőek, vezessünk figyelmesen, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést.
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az integritás hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magántőke alapú köthető, nehezen átlátható tulajdonési kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az integritás hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár írt közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki, hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2 milliárd 36 millió forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, Mexikó városi és közel-keleti utak is szerepelnek. Velkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-ével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb műanyag tartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották, a poharak azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek. Július 13-ig kell bejelenteniük hitelezői igényüket azoknak a gazdálkodóknak, akiket a Bászna Gabona ZRT és kapcsolt vállalkozásai károsítottak meg. A bejelentést a felszámolási eljárásban kell megtenniük az érintetteknek. Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a határidő elmulasztása nem csak az eljárás szempontjából lehet hátrányos, hanem a korábban megkapott állami kár enyhítése és következményekkel járhat. A gazdálkodók számára a falugazdászok ügyvédek közreműködésével segítenek a szükséges dokumentumok elkészítésében. Az érintetteknek ezért azt javasolják, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a falugazdászhálózattal, és ne hagyják az ügyintézést az utolsó napokra. Fokozott óvatosságra hívja fel a gazdálkodók figyelmét a katasztrófavédelem az aratási szezonban. A nagy meleg, a száraz növényzet és a folyamatosan dolgozó mezőgazdasági gépek miatt ilyenkor jelentősen megnő a tűzesetek kockázata. A fehérgyarmati katasztrófavédelmi kirendeltség ezért nem csak tájékoztatja a gazdálkodókat, hanem helyszíni ellenőrzéseket is végez. Legutóbb hőkamerával vizsgáltak át egy arató cséplőgépet, hogy időben kiszűrjék az esetlegesen túlmelegedő csapágyakat és alkatrészeket. A szakemberek arra kérik a gazdákat, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék a munkagépek műszaki állapotát, gondoskodjanak a rendszeres karbantartásról, és minden kombányon legyen működő, könnyen elérhető tűzoltókészülék. Két feltételezett drogdílert és egy fogyasztót fogtak el Nyíregyházán egy stadion melletti parkolóban. A rendőrség tájékoztatása szerint dr. Ignác István, a nyíregyházi rendőrkapitányság vezetője, egy labdarúgó mérkőzés biztosítása után figyelt fel a gyanús viselkedésre, majd kollégáival együtt intézkedett. Az autóban kiporciózott fehér port és metamfetamint találtak. A nyomozás adatai alapján a két férfi éppen kábítószerüzletet bonyolított le, ráadásul a rendőrkapitánysággal szemben. A 26 és 40 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. A velük lévő nő tanúként tett vallomást, az autóját pedig lefoglalták. Augusztusban ismét Nyíregyháza ad otthont a kerékpáros ifjúsági világkupa egyik állomásának. A kétnapos nemzetközi versenyt augusztus 13-án és 14-én rendezik meg, 21 ország mintegy 130 fiatal kerékpárosának részvételével. Az első szakasz Tokajból indul, a második pedig Vásáros Naminból rajtol. A befutó mindkét napon Nyíregyházán a Bocskai utcában lesz. A szervezők szerint a mezőnyben a világ legtehetségesebb fiatal sprinterei is rajthoz állnak. A verseny nem csak sportértéke miatt jelentős, hanem azért is, mert a most induló fiatalok közül többen a következő években akár a nemzetközi kerékpársport meghatározó versenyzővé válhatnak. Ismét országos elismerés kapott a Nyíregyházi Egyetem egyik oktatója, Barabásné dr. Kárpáti Dóra. A Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója bekerült az év oktatója díj 2026 emberi példakép kategóriájának döntőjébe, így a hazai felső oktatás 9 legkiemelkedőbb oktatója között tartják számon. Az elismerés különlegessége, hogy a jelölések és az értékelések kizárólag hallgatói visszajelzések alapján történnek, így a döntőbe jutás nem csak szakmai, hanem emberi megbecsülést is jelent. A módosított határidőre sem fejeződött be a debreceni Faragtár utcai felüljáró lezárt lépcsőnek javítása, de a munkálatok már elkezdődtek. A két érintett lépcső hónapok óta nem használható. A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint a téli időjárás, az intenzív sózás és a fagyási olvadási ciklusok jelentősen rontották a beton lépcsők állapotát. A kivitelezés eredeti határideje április 30-a volt, ezt később június 30-ára módosították, de a munka addig sem készült el. A helyszínen az egyik lépcsőnél már tek óta dolgoznak, a másiknál viszont csak most indult a javítás. Az új betonelemek még készülnek, ezeket várhatóan daruval emelik majd a helyükre. A két lépcső rendbetétele bruttó 6.763.000 forintba kerül. Lopás miatt indított eljárást a Berettyóújfalui rendőrkapitányság egy Pocsai tűzépen történt bűncselekményügyében. Sajtóinformációk szerint június 25-ére csütörtök reggelre víradóan pénzt vittek el a német tűzép és vasműszaki bolt telephelyéről. A vállalkozás vezetője megerősítette, hogy az eset valóban megtörtént, és tájékoztatása szerint az ott tartózkodó őrt megfenyegették, aki ezt követően elhagyta a helyszínt. A rendőrség annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, ezért egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást. Arról sem közöltek részleteket, hogy pontosan hogyan történt a lopás, illetve van-e már gyanúsítottja az ügynek. Csalás és személyes adattal visszaélés miatt kell felelni egy komádi férfinak, aki a Váczelin munkatársa adataival kötött televíziós előfizetést. A Berettyóújfalui járásügyészség vádirata alapján a férfi még 2021-ben egy szarvasmarha telepen végzett közös munka során szerezte meg kollégája személyes adatait. Később 2023. januárjában saját komádi otthonából interneten keresztül televíziós szolgáltatásra szerződött, de a szerződés kötéskor nem a saját, hanem munkatársa adatait és személyigazolvány számát adta meg. A számlákat nem fizették, ezért a szolgáltató a közel 160.000 forintos tartozás miatt végrehajtási eljárást indított a sértett ellen. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kár megtérítését indítványozta. Szerződést hosszabbított a Deac fiatal jégkorong kapusa Antek Tamás. A 22 éves háló őr tavaly nyáron tért vissza Debrecenbe 2,5 év svédországi légióskodás után. Az előző idényben több sorozatban is bizonyíthatott. Az Este Ligában 3 mérkőzésen kapott szerepet, ahol 90,77%-os védési hatékonysággal zárt. Az Andersen Ligában 7 találkozón 91%-ot hozott. Antek Tamás úgy fogalmazott, jól érzi magát a klubnál, motiválja, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A következő szezonban több játék lehetőségre, minél több győzelemre, valamint sikeres debreceni szereplésre készül. Több debreceni városrészben is optikai hálózatfejlesztés végez a Magyar Telekom, a munkák miatt azonban lakossági panaszok is érkeztek. Az Akadémia és a Bán Imre utcákban nemrég kezdődött el az augusztus végéig tartó kivitelezés, több helyen munkagödrök és kábelfektetési munkák nehezítik a közlekedést. Egy helyi lakos a Civis Hírnek azt jelezte, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást, miközben az ingatlanok előtti munkák időnként a ki- és a bejutást is megnehezítik. A Telekom tájékoztatása szerint Debrecen számos pontján vagy indul jelentős optikai fejlesztés, amely gyorsabb és stabilabb internet kapcsolatot biztosít. Meghosszabbítják a diákhitel kamat stopját. Meghosszabbítja a kormány a szabad felhasználású diákhitel egy kamat stopját. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a 2024 végéig megkötött szerződéseknél a kedvezményes 7,99%-os kamat 2026. december 31-ig marad érvényben. Emellett haladékot kapnak azok a babaváró hiteles házaspárok is, akiknél még nem született vagy nem fogadtak örökbe gyermeket. Az eredetileg 5 éves határidőt november elsőig meghosszabbítják azoknál, akiknél az korábban 2026. október végéjén járt volna le. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet, akik addig sem teljesítik a feltételeket, annak továbbra is számolnia kell a kamat támogatás visszafizetésével és a magasabb törlesztő részlettel. A módosítás mintegy 24.700 családot érint, aki azonban a hosszabbított határidőig sem teljesíti a gyermekvállalás feltételeit, annak továbbra is vissza kell fizetni az addig kapott kamat támogatást és megszűnik a hitel kamatmentessége is. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. A kabinet szerint az új szervezet hangolja majd össze a közösségi közlekedést, szervezi és ellenőrzi a szolgáltatásokat, valamint kialakítja a menetrend és tarifarendszert. Emellett egy 100%-ban állami tulajdonú társaságot is létrehoznának, amely az új vasúti járművek beszerzését és kezelését végzi majd. A tervek szerint uniós forrásból 42 új hív szerelvényt és legalább 35 intercity motorvonatot vásárolnának. A szükséges törvényjavaslatok még ezen a héten az országgyűlés elé kerülnek. Befagyasztják a polgármesterek fizetését. A kedden elfogadott törvény értelmében júliustól elmarad az automatikus béremelés, így a településvezetők fizetése jelenleg is szinten marad. A parlament emellett megszüntette a főpolgármester, a polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlések elnöki és alelnöki számára addig járó az illetmény 15%-ának megfelelő havi költségtérítést is. A módosítás a vármegyei közgyűlési elnököket külön is érinti, esetükben a fizetés meghatározásának szabályai is változnak, ami tényleges illetménycsökkentést eredményez. A jogszabályt az országgyűlés 136 igen szavazattal fogadta el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Fucsovics Márton négyszedben legyőzte a 16. helyen kiemelt amerikai Leonard Tint, így bejutott a harmadik fordulóba a wimbledoni teniszbajnokságon. A 34 éves magyar játékos az első körben egy órát sem töltött a pályán, miután ellenfele a francia ássérülés miatt feladta a hétfői találkozójukat. Ezúttal viszont jóval komolyabb feladat állt előtte, és ezt bizonyította, hogy már a nyitószet is 70 percig tartott. A világranglistán 76. nyíregyházi Fucsovics Márton először találkozott az ATP rangsorban 17. Tinnel, és remekül kezdte a mérkőzést, majd a fordulatos találkozót 3 óra 41 perc elteltével le is zárta. A harmadik fordulóban a nem sokkal korábban Marozsán Fábiánt búcsúztató 22. kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokina következik. Két a DVSC-ben nevelkedett játékossal erősíti keretét a Deac labdarúgó csapata. A középpályás Maruscsák Jan és a támadó Bökönyi Martin is a fekete-fehéreknél készül a 2026-27-es szezonra. Maruscsák Jan 2012-ben Ukrajnából érkezett Tarpára, ahol 4 szezon töltött, majd a Debreceni Labdarúgó Akadémián nevelkedett tovább. 2016-ban már profi szerződést kapott a DVSC-től. A 24 éves középpályás 2022 tavaszától 25 nyaráig a Karcak csapatát erősítette, részese volt az NB2-be jutásnak. A 20 éves csatár Bökönyi Martina kezdetektől a Loki utánpótlásában pallérozódott, a DVSC első keretével is készült, sőt tavaly nyáron az NB1-es csapat ausztriai edzőtáborába is elutazott. Az előző szezon első felét a DVSC második csapatában kezdte, majd tavasszal a Tiszafüred gárdájában játszott. A szezonban 30 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 9 gólt szerzett. Nemzetközi utánpótlás atlétikai versenyt rendeznek a hétvégén Nyíregyházán. A magyar csapat mellett cseh és szlovák sportolók érkeznek az atlétikai centrumba. A felnőttek közül Helebrant Máté és Kerekes Dóra már az Európa-bajnokságra készül, és a sportcentrumnál bíznak abban, hogy Szikszai Robert és Kászabó Gabriella is ott lehet a kontinens tornán. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Térségünkben a pollen terhelés kismértékben, de csökkent, felélegezhetnek az allergiások. Ugyanakkor kettős ronti hatásban van részünk. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, de nagy a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. A maximumok a folytatásban 26-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Betű minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogy még 60 is sok, akkor, mikor eléd ugrik egy állat.
2: Hát különösen, hogy nagyon sok ilyen helyszín, ahová te is jársz, például esküvőkre, bent van az erdő közepén. És ott, ahogy jössz ki, én voltam például annak idején, azt hiszem Gyulaháza környékén, vagy nem is tudom merre, Nyírtasnál, valahol ott valamelyik részen, a konkrétan egy olyan út vezetett keresztül, olyan széles volt, mint ez az asztal, tehát gyakorlatilag keskeny volt, egy autó fért el rajta, és két oldalt vigan legelésztek az őzek napközben. És senkit nem zavart, mármint hogy őket nem zavarta, hogy arra jön egy autó, mert olyan ritkán közlekedik arra bárki.
1: Meg is többen voltak.
2: Ja, ezért. Igen, tehát hogy ott mi lehet éjszaka, amikor elkezdenek kicsit aktívabbak lenni, vagy jönnek, mennek, vagy amikor hűvösebb van. Úgyhogy igen, észnél kell lenni. Debrecennél is, hogyha közelünk ott Pallak környékén, ott azért már többször láttam például szarvast, ahogy ott áll az út szélén, és nem megnyugtató, amikor mész, úgy vagy vele, hogy hajnal 2-3, nincs az úton senki, hát mi baj történhetne, mert egy autóval nem találkozol szinte, és akkor egyszer csak azt látod, hogy világított egy szempár. És kiderül, hogy az egy állaté, úgyhogy óvatosan kell közlekedni, bár sose tudom, hogy mi a megoldás ilyenkor. A te módszered, hogy nyomod a dudát ilyen fél percenként, az se igazán jó.
1: Tehát mert aztán csak oda vonzom őket.
2: Igen, tehát a te autóid a nagyon megkímélt állapotban vannak, kivéve a dudagomb. Tehát
1: az kicsit kopott.
2: A G-Astrában volt így, amiben ilyen típushiba volt, hogy mindig kiukadt a dudagomb, még akkor is, hogy alig használtad, egy ilyen kis gumi valami volt ott, és mindenkinek, szinte minden második autón lyukas volt. Na most a tiéden akkor ez garantáltan ott van a legjobban megkopva az összes. Az indexen nincs annyi nyom, mint a dudán.
1: Nem. Egyébként én is összerezdülök, mikor látom ezeket a világító szempárokat, meg ugye az út szélén én is ezeket keresem, csak amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az embert az összes rajzfilm hőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval, meg sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
2: Árul, de mit szedsz ilyenkor vezetés előtt? Összes, jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó velem szemben egy mézes csuporra.
1: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
2: Nem,
1: kialvatlanság. Az pont elég drog.
2: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha ha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha ha még másnapos lenne. De most sokan a fejükhöz kapna, ú, de jó, hajjuká, milyen olcsó.
1: Hát Adam, úgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
2: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
1: Dupla műszak, minden nap az kész.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást, megérkeztek a legfrissebbek a sportvilágából, melyek ezek, Laci?
3: A meglepetések meg a fordulatok napja volt a tegnapi, illetve a mai, mind a világbajnokságon, mind pedig egyéb sportágokban. Például Szenegál 2-0-ra vezetett Belgium ellen, és hát közel állt ahhoz, hogy végül is Szenegál tovább jusson. A 85. percig tartották is a két gólos elődjüket, de aztán jött a barátom Lukaku, szépített, aztán jött egy újabb belga gól, gyakorlatilag két perccel később, 2-2 jött a hosszabbítás, és a hosszabbítás legvégén a 124.-5. percben megszerezték büntetőből a belgák a győztes gólt is, így aztán tovább jutottak a szenegáliak, meg nagyon elkenődtek. Érthető volt mindez.
2: Igen, belenéztem a meccsbe, még talán több is az, mint belenéztem. A legutolsó 20 percet már nem bírtam ki, tehát ott már nem bírtam ébren maradni, de emlékszem arra, hogy megvolt ugye a 2-0-ás vezetés, mondta a kommentátor, hogy azért Belgium tett már csodát korábban is.
3: Igen.
2: Fordított.
3: És abban a másodpercben 2-1 lett.
2: Így van, tehát ők a 86 percig konkrétan semmit nem tudtak kezdeni a pályán, nem voltak játékban, aztán egyszer csak felébredtek, 3 perc alatt 2 gól, igen, majd a hosszabbításban a fordítás.
3: Parádés volt egyébként a kommentátor, javaslom neki, hogy vegyen egy lottószelvét, vagy ilyesmi, mert amit mondta, hogy hát így, ahogy elmondta, hogy egyébként nem csináltak semmit, majd Lukaku belőtt, és mondta, hogy hát ilyen egyszerű egyébként, akkor át kell térni az egyszerű játékra. Majd hozzátette, hogy egyébként ezen a VB-n az utolsó percekben mindig volt valami gól, mindig volt valami fordulat, és mire befejezte a mondatot, jött a második belga gól, tehát hihetetlen, hogy tényleg így volt. Nagyon közel állt Kongó is a meglepetéshez, tehát az is egy drámai mérkőzés volt olyan szempontból, hogy vezetett Kongó Anglia ellen 1-0-ra, sőt, megvoltak a helyzetei is, hogy esetleg megnövelje, vagy megduplázza az előnyét, de azt is hozzá kell tenni, hogy ott egy teljesen jogos büntetőt nem kapott meg Anglia VAR-vizsgálat után, és most senki nem értette, hogy az miért nem büntető. Harryként húzta a lábát konkrétan a kapus, illetve hát hozzá, nyilván ő is esni akar, de hát ki az, aki nem, amikor megvan már a kontakt is. Úgy ítélték meg, hogy hamarabb esett, mint ahogy egyébként a kontakt történt, vagy nem is tudom, mit láttak. Minden esetre a kongói kapus egy hős volt, tehát tényleg mindent megfogott, amit csak lehetett, és sokáig tartotta is Kongó az 1-0-ás vezetését, de aztán jött Harry Kane, és gyakorlatilag elintézte Kongót, fordítottak az angolok a góljaival, és így ezzel tovább jutottak. Nem volt egy látványos mérkőzés, de izgalmas volt, és pont ennek volt köszönhető, hogy azért Harry Kane megint megmutatta azt, hogy milyen jó játékos.
2: És ebből is látszik, hogy a gánai sámán az levette róla akkor ezt az átkot.
3: Igen.
2: Mert most már tényleg tudott gólt rúgni. Úgy látszik, a kongóiaknál nem volt ilyen sámán, aki ezt meg tudná tenni.
3: Vagy Uri Geller, tudod, ez az ellenhatás.
2: Ja,
3: most,
2: lehet.
3: Most küldtük neki az energiát. Az is lehet, hogy egy csomó más, akik utálják a gánai sámán, most küldtek erőt Kénnek, és
2: lehet,
3: akkor ez volt.
2: Nekem tetszett igazából egyébként a gáni, vagy a kongóiak játéka, küzdő szelleme.
3: Elfáradtak a végé.
2: Így van, pont az látszott. És az is látszik, hogy nem egyszerű egyébként a papírforma szerint nagy csapatoknak a dolga, mert én azért csináltam egy olyan fogadást is, amikor az esélytelenebbeket húztam be, a következő 4-5 meccsre például csak őket, nyilván azért az egy óriási occot adott, és majdnem bejönnek egyébként, nagyon meg kell küzdeniük, ott volt Brazília, fordítani kellett az utolsó percekig.
3: Igen. Kiesett Németország, kiesett éppen Hollandia.
2: Így van.
3: Igen, tehát hogy itt azért vannak meglepetések. Az Egyesült Államok meg 10 emberrel nyert végül Bosznia ellen, vezettek az amerikaiak, aztán történt egy kiállítás, de 10 emberrel is megduplázták az előnyüket, és végül magabiztosan nyertek, így tovább jutottak. Más kérdés, hogy így a következő körben az a játékosuk pont, aki a gólt szerezte, és az egyik legjobbjuk, őt állították ki, így ő most nem játszhat majd eltiltás miatt. Érdekes mérkőzés volt ez is, de hát a házigazdák úgy tűnik, hogy mennek tovább. Tehát ugye Mexikó is, és az Egyesült Államok is. Jut eszembe Mexikó. Képzeld el, a mexikói kapitánynak van egy különleges szokása. Hát ő különböző országokban volt már kapitány megedző. Tehát bejárta a fél világot, azt hiszem talán 7 különböző országban is dolgozott, Ázsiában is, Mexikóban most éppen. És a felesége egyébként pszichológus. 40 éve vannak együtt. És azt mondta, hogy nagyon-nagyon hálás sok mindenkinek a karrierje során, de azt nem felejtheti el, hogy milyen párja van, aki a legnehezebb pillanatokban mindig segít. És pont azért, mert ez a szakmája is részben, nagyon sok jó tanácssal látja át. Például az, hogy ne reklamáljon a mérkőzés végén a játékvezetőnél, folytsa vissza az indulatait, mert kifelé ennek nincs jó hatása, akkor átveszik a játékosok, a csapattagok is. Áradjon belőle inkább ez a nyugalom.
2: Jó, ez na most félelmetes.
3: Nagyon nehéz, de megszokta, megtanulta, és azt mondta, hogy amikor hazamegy egy mérkőzés után, nyilván az ember felpörögve nem bír elaludni. Én is így vagyok, még szurkolóként, meg nézőként is, hogy egy meccs után így forgolódok, és lejátszódnak újra azok a jelenetek. Pedig nem is én vagyok a pályán, csak állok mondjuk a pálya szélén, és mondtam, miért nem lőtte be, miért oda tette, vagy valami. Na most ő hazamegy, és azt mondta a párja, a legjobb módszer erre a konyhában a mosogatás. Mert hogy a meleg víz kézzel mosogatás. Úgyhogy ő éjszaka egy-egy meccs után hazamegy.
2: Nézd, drágám, mit hagytam neked? 3 hétig nem voltál itthon, tehát ott van a vége fent a plafonnál.
3: Igen. Úgy néz ki, azt mondta, hogy ez egyrészt a meleg víz, amivel mosogatsz kézzel, az egy kicsit nyugtató hatású. Ez a monotonitás, az a munka, amit végzel ilyenkor, az kikapcsolja az agyat. A tisztaság látványa, miután elmosogattál, az meg megint megnyugtat és jó érzéssel tölt el. Úgyhogy eszembe jutottál egyébként, mert szerintem ti rokonok lehettek. Amikor elmosogatott mindent kézzel és eltörölgetett, akkor még letörli a konyhapultot is, mindent a helyére rak, makulátlan, tisztán, a szépen úgy érre, ahol az eredeti helye van, kitakarít, és így megy el, és fekszik le aludni, és azt mondta, hogy addigra megnyugszik.
2: Oké, ez nem pszichológia, hanem ez manipuláció. És közben a felesége meg mosolyog magában, hogy erre is rávette a hülyét, hogy ráveszi a házi munkára, hogy drágám, ez neked jó, ezzel magadnak teszel.
3: Így van, és akkor ezért gyűjt, azt mondja, hogy rangadó lesz a hétvégén. Igen, na, akkor kettől nem mosogatunk. Ott lesz egy rakás edény, mert ezután biztos, hogy ideges lesz. De bevált, és azt mondta, hogy működik, meg sok ilyen praktikája van még, de hát ez a mosogatás, ez nála abszolút működik. Mint ahogy működött az is, hogy berohantak tegnap a néhány mérkőzésen, ha jól emlékszem, talán pont az amerikaiak meccsén, de ebben nem vagyok biztos, nem a belgák meccsén, bocsánat, a Szenegál-Belgium mérkőzésen 3-an is berohantak, köztük egy influencer, és ő már bejelentkezett.
2: Hát erről én lemaradtam.
3: Tehát már nem mutatják a kamerák, pont azért, hogy ne legyen ennek követője, vagy ne legyen ez hagyománya, így van, mert hogy volt olyan annak idején, a régi szép időkben, amikor volt például egy mesztelen hölgy, aki egy ilyen pornó oldalt reklámozott, meg hát sokan ezt kihasználják.
2: Ha velem kérdezi, hogy megvan-e még a videó.
3: Ez egyébként ott milyen jó volt az annak a biztonságnak, akinek le kellett tepernie, üldözte a szőke hölgyet. Na most itt is üldözték ezt az influencert, aki már előtte bejelentkezett állítólag a meccs előtt, különböző felületeken, aztán, hogy mire készül, stb. Én egy dologtól tartok, hogy ennek lesz következménye, mert hiába nem mutatják a kamerák, a mai világban már az, hogy ott vannak a fotók, meg elkészülnek, fogják, meg ő is. Tehát, hogy
2: közösségi média.
3: Igen, hogy minden hülyeségnek van követője, meg kihívás, meg stb. Hogy ezt vagy nagyon erősen fogják szankcionálni, igen, vagy pedig valahogy előtt, tehát meg kell előzni, de nem tudod, nincsenek már kerítések, nincs már semmi. Tehát, hogy ha minden ember mellé nem állíthatsz egy biztonságért. Igen.
2: És régebben attól tartottunk, hogy berohannak és balhéznak, most meg azért mennyire nem is tudom, hogy mondjam, ellágyult itt ez a történet. Nem mondjuk talán jobb ez, tehát hogy az, amit régen az angol szurkolók műveltek, hogy konkrétan háború dúlt egy meccsen, az sem volt állapot. Én amúgy ritkán hallok az ilyenekről. Gondolom azért, mert világesemény.
3: Meg azért, mert nem mutatják. Uh-huh. Tehát, hogy vannak ilyenek, amikor bemennek mérkőzésekre, de azt már nem látod, és így, ha nem látja senki, akkor nincs értelme, hogy berohanjon.
2: Persze.
3: Tehát így, hogyha saját magának közvetíti, akkor viszont igen. Remélem, hogy nem erről fog szólni a VB további jó néhány mérkőzése, hogy aha, de jó ötlet.
2: Láttad, akkor Krisz megcsinálta, oké, akkor most mi
3: akkor berohanok én is. Uh-huh. És akkor még egy dolog, amiben már nem foci, Fucsovics Marci, ő is megtette azt, amit gyakorlatilag mondjuk tegnap épp a belgák, bár neki nem hátrányba kellett fordítania, de volt olyan, hogy többször hátrányból jött vissza, mégpedig a világranglista 17. helyezett amerikai játékos ellen Wimbledonban 3 óra 47 perc, ha jól emlékszem, addig tartotta a mérkőzés, úgyhogy
2: pont mint egy keltető.
3: Szép. Sok minden eszembe jutott, de ez speciál pont, nem? Úgyhogy szép hosszú mérkőzés volt. Lehet, hogy ez egy kicsit könnyebb, mint a pályán rohangálni. Volt már ott is olyan, hogy az amerikai játékos már a ütőjére támaszkodott, szemmel láthatóan nem volt túl jó fizikai állapotban, Marci jobban bírta, az előző ellenfele például a francia feladta sérülés miatt, és látszott, hogy itt az amerikai sincs ugye top formában, illetve van sérülése, de semmit nem von le a Fucsovics Marci győzelméből, ez egy óriási dolog volt, és a következő körben egy spanyol következik, majd ő azt hiszem ott a 20-akárhanyadik a világranglistán, szóval ő is sokkal előrébb van, Marci 76-dik. Uh-huh. Viszont két fordulót most már ment, és ez azt jelenti, hogy az előző évben is két fordulót ment, azt hiszem Wimbledonban, tehát azokat a pontokat meg tudta így védeni, amit tavaly szerzett. Hát ha még menne még egy kört, akkor ugye nagyot lépne előre a világranglistán, hozzáteszem, szerintem így is fog. Úgyhogy jól játszik, jó formában van, pedig hát Marci sem fiatalodik, ő is már jóval 30 fölött van, de egyelőre top formában, itt Wimbledonban, és azt ugye tudjuk, hogy ő annak idején a utánpótlás versenyzőként meg is nyerte ezt a tornát, tehát neki ezen a füvön kimondottan jól megy a játék, szurkolunk a folytatásban is.
2: Gratulálunk, és büszkék vagyunk rá. Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na most egy mexikói férfi úgy döntött, hogy úgy hívják, hogy önbíráskodás, de hogy majd ő lesz a mexikói Batman, már egyébként ezt így el is nevezték, ugyanis ő a motor tolvajokra szakosodott. Ennek apropója pedig nem más, mint hogy megszaporodtak a motor tulajdonítások az elmúlt években, míg mondjuk a tavalyi év első 5 hónapjában 34 ilyen eset volt, idén már 54, és azt mondta, hogy jó, hát akkor, hogyha a hatóságok nem képesek lépni az ügyben, akkor ő lesz majd az. Nem ismerjük sajnos a metódust, ami alapján, mondom, elkapja az elkövetőt, villanyoszlophoz kötözi és vagy ragasztja, és ott hagyja a motort is, amit el akart lopni.
2: Tehát ez mekkora? Tehát így, igen, néztük itt a fotókat, hogy ilyen power tape-en, vagy nem tudom, mi ez az a szürke színű ragasztó?
1: Ez oda, az emberrabló, tudjátok.
2: Oda kötözve egy ember
1: amit
2: az asztalhoz.
1: A fekete furgonokban tartanak.
2: Igen, na ő az. És akkor így, ez milyen, esküszöm neked, hogy sokkal jobban elveszi a kedvét a bűnözőnek, mint az, hogy beviszik a rendőrségre, előállítják, majd utána 2-3 óra ülés után meg hazaengedik, és a kutya nem tudja, hogy mi volt. Itt most az egész falu láthatja, hogy ő az a motortolvaj, aki egyébként el akarta lopni ezt a motort.
1: Ez éjszaka folyamán ott ki van kötözve, és arra sétálgat Juan Diaz, és azt mondja, nem hát te is.
2: Minden más. Figyeljetek már, nem tudjátok, miért van minden második osztopnál egy ember kitetve. Ez valami új
1: ez
2: szokás.
1: Valami új dolog. Igen, igen. Vigyáztak a lámpára, vagy. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy le van-e zárva az autó rendesen, úgy, hogy tényleg úgy van lezárva, hogy mint lenyomva a gomb, meg kulcssal lezárva, mert hallottam olyan esetet is, hogy a rendőrség hát kiderítette, hogy ja, hát nem volt lezárva az autó, hát akkor ott már más jogrendszer érvényesül.
2: De ez
1: vagy?
2: Hülyeség, hát ha attól még az a tiéd.
1: Hát igen.
2: Akkor ha nincs lezárva, akkor már elviheti.
1: Hogy én voltam a felelőtlen, hát nyitva volt az ajtaja, le volt húzva az ablak.
2: Hát attól ez még nem jogosít fel senkit, hogy elvigye.
1: És akkor...
2: Tehát így... Na mindegy. És akkor most ő a hős, ez az úri ember, a mexikói hős.
1: A civilek szemében, igen, ő a hős. Én így azon gondolkodom, hogy az éjszaka folyamán elkap egy ilyen elkövetőt, aki éppen motort akar ellopni. Kikötözi, azt se tudjuk egyébként, hogy.
2: Ne haragudjon, álljon már ide az oszlophoz, hogy kötözzem meg.
1: Csak csinálok egy fotót. Már, hogy egyenesebben álljon, beharagasztom a száját.
2: Nekem is ez az a hihetetlenben, hogy elkapni elkapja. Még az egy dolog, hogy pont arra jár, tettere ér, igen, járőrözik éjszaka esetleg, stb.
1: De az nem ellenkezik az a motortól, vagy?
2: Igen, de hogy azt utána hogy kötözi oda az oszlophoz?
1: Hát a 7 hónapost alig tudom bepelenkázni, annyira mozgulódik, meg forgulódik, érted? És...
2: Ó, lesz az még rosszabb is. Na. Majd amikor 1 vagy 2 éves lesz, és ki akarod szívni az orrát a porszívóval. Mert az ugye a másik ilyen nagy csata a gyerek és a szülő között. De ott már van egy tuti módszerem, majd elárulom neked, hogy kell. Úgyhogy a gyerek az, mint a birkózásban, tudod, ez a két láb kifekteted, rájönni, rátérdelni, leszorítani, hogy egyedül meg tud csinálni.
1: Igen, a gyámhatóság lájkolt ezt a mondatot, és meg szaladgálni kell, ahogy hallottam majd a kanállal is, hogy egyen már valamit.
2: Igen, az de. Is egy módszer. De hogy itt de, meg, hát ez itt ez meg Mexikóban lebukott, ne haragudjon, álljon oda az oszlopot. Igen is. Tegye átra a kezét, hozom a ragasztót. Ó, kész.
1: Tehát, maradjon már még itt, mert elfogyott a ragasztó, emlék még venni.
2: A barkács volt 6-kor nyit.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a 3/4-ből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
2: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én, ahol én holnaptól nem vagyok.
1: Mond ki.
2: Ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
1: Igen.
2: Oda a füvet.
1: Meglacsolta vele a füvet.
2: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki.
1: Uh-huh.
2: Tehát akkor ergo olyan nagy
1: környezeti károsítás
2: nem volt.
1: Kevés volt benne az algaölő.
2: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
1: Igen. De egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
2: Hanem november közepén rád.
1: Novemberig így van. Figyelj már kis jég van a tetején, nem kéne már ezt leengedni, na jó van, menjünk, de már szép zöld színű, már bealgásodott.
2: Mikor az asszony egész nap csesztet, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni? De most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van, jó van, hagyjál már. És akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt. Még nem pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
1: Járt nálatok a feleségem? Na hát. Vagy minden asszony minden. Ilyen?
2: Vagy az enyém járt nálatok?
1: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzek ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
2: És akkor tudod így... Összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
1: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy akár szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
2: Várjál, hogy írták. Azt, hogy valami... félmillió forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok...
1: Na ez a legjobb.
2: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
1: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
2: Hát de folytatom. Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.

0: van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Sokan felháborodtak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás feltételei miatt. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter. Akár a kiszáradó velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Sokan felháborodtak Magyar Péter közösségi oldalán a szerdán bejelentett 100 000 forintos iskola kezdési támogatás feltételei miatt. A miniszterelnök csütörtöki videójából kiderült, hogy a juttatást a gyors bevezetés érdekében meglévő jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az egyszülős családok, valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekek kaphatják meg. A hozzászólók egy része igazságtalannak tartja a döntést, és számon kérte a kormány főt, amiért a támogatást nem minden iskoláskorú gyermeket nevelő adófizető család számára biztosítják, míg mások védelmükbe vették a rászorultsági alapú intézkedést. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket hivatali utakhoz tavaly Szijjártó Péter volt külügyminiszter. Verkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közölte, hogy a tárca átvilágítása során 19 ilyen esetet azonosítottak, amelyeket a korábbi miniszter saját magának engedélyezett. A közzétett adatok szerint a legdrágább géppérlet egy 3 napos amerikai látogatás volt, amely csaknem 246 millió forintba került, de egy alkalommal a 2 órás vonatútra lévő Pozsonyba is magángéppel utazott a delegáció. Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a jövő hét hétfőre és kedre. Az országgyűlés holnapjára felkerült indítvány szerint a képviselők 7 javaslatot tárgyalnak majd, köztük a pedagógusok teljesítményértékelését és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Napirendre kerül a Magyar Fejlesztési Bankot érintő törvénymódosítás, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozása is. Bár a tavaszi ülés szakhivatalosan június 15-én véget ért, a parlament a kormányfő jelzése szerint szinte egész nyáron rendkívüli üléseket tart majd. A sajtó előtt is megnyitja a kórházakat az egészségügyi minisztérium, amely a Semmelweis nap alkalmából feloldotta az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát. Hegedűs Zsolt szakminiszter közleményében kiemelte, hogy az őszinte és transzparens kommunikáció érdekében az orvosok és a szakdolgozók a jövőben szabadon megfogalmazhatják szakmai véleményüket. A tárca utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy 2 héten belül vizsgálja felül a nyilvánosságot korlátozó belső szabályokat, és biztosítsa a sajtó méltányos belépését az állami intézményekbe. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz, ehhez azonban a lakosság szemléletváltására is szükség van. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kiváló minőségű ivóvizet állítsanak elő.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Változékony szeles időt hoz a pénteki hidegfront térségünkben, ahol az északi északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan esőre, záporra, helyenként zivatarra is számítani kell. A legmelegebb délutáni órákban 27 és 32 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Több mint 80 ezer ember viseli a Balog nevet, de csak egy érdemli ki igazán. Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek! Hát ez valami meglepi volt, egy merénylet ellenem.
2: Igen, igen, meglepi. És akkor felteszem a kérdést így korra reggel, hogy igen? Hol van a gerés spot, mert akkor húzd le, légy szíves.
1: Milyen?
2: Gerés, hát gere, mara.
1: Hát oké, de én azt akartam behúzni.
2: Igen, mindegy, ez Norberték meglepetése volt számodra.
1: Igen, és akkor mondom, nézem, itt bent van egy új sweeper. Mondom, mi ez itt, mondom, mi ez egy új sweeper, egy keltető új sweeper.
2: Igen, úgyhogy húzd le a mikrofonom, megyek haza.
1: És akkor erre be akartam húzni a geremarást is, tehát azt mondtad, hogy jaj nem, úristen,
2: nem, kíváncsi mondom, voltam a reakciódra, hogy mit fogsz reagálni, hogy van egy ilyen balog.
1: Ezt már nekem előre belengedték amúgy egyszer.
2: Tényleg?
1: Hát igen, hogy meg fogják csinálni, mert hogy ezt hát hogy mondjam neked, én kukáztam valahonnan, hogy mennyi balog van.
2: Sok van?
1: Igen, hát 80 ezer.
2: Oh.
1: 80 ezer.
2: És akkor jönne az ellenpélda, hogy geréből nincsen sok, de legalább itt van, nekünk mara.
1: Jaj, de jó! No para! Megjött gere mara.
2: Igen, kész, meg is
1: jó,
2: van.
1: Jó, na hát itt van semmi para, itt van mara is. Na jó reggelt mindenkinek, július 3-a van, és péntek, úgyhogy akik munkában töltik a nyarat, azoknak üzenjük, hogy jó hír, jön a hétvége, lehet egy kicsit lazítani, pihenni, regenerálódni, kipihenni ezt a, hát egész változékony időt, ami magunk mögött hagyunk ebben az elmúlt hétben, mert ugye volt a kánikulai percek, 40-42 fokok, rekordok dőltek, és persze van olyan, hogy jön a vihar, és gyors lehűlés, akkor már csak 21 fok, 22, de ma is így lesz ez.
2: Igen.
1: Ja, egyébként a rekordokhoz visszatérve, a mai nap rekordjai megvannak?
2: Hogy ne lennél.
1: Jaha. És mi volt?
2: 1902-ben Egerben 4 Celsius fok volt, azért úgy nem tudom most.
1: Július 3-án 4 Celsius fok, nem olyan baráti.
2: Viszont 1950-ben Csongrádon 38,8 Celsius fok volt, ezt éreztük a héten.
1: Ezt is simán héten, ilyet már átéltünk bőven.
2: Igen, úgyhogy tehát ennél nem volt extrább a mai napon.
1: Viszont a mai nap nem lesz ilyen, legalábbis az időjósok szerint, hanem mindössze 30 fok, hát mondom mindössze, 30 fok, egyébként nem tudom, ezt honnan vetted, erről az én mérőm az más mutat, vagy az én előrejelzőm.
2: Neked van saját mérőd?
1: Igen. Régebben ezt használta a rádió is, ez most meg. Nem mondom, régebben azt használtam.
2: Ja, értem.
1: Igen.
2: Mindegy.
1: Azt igazából elmondanám neked, hogy amit én is használok, és szerintem jobb, mint ez, amit mi nézünk, de azért nem biztos, csak úgy mondom, hogy általában jobbnak tűnik. Ott kérlek szépen a mai nap folyamán 28 fokot mond.
2: Most ez a 2 fok.
1: Hát nem mindegy, ez a 2 fok nagyon sokat tud jelenteni. Napon, ráadásul ha napon, akkor ugye ez a 30, amit ő ír, az 32, 34, hogyha pedig a 28-at nézed, az már csak 30-32.
2: Nem tudom, én így más is meghalok, meg úgy is.
1: Milyen? Nincs is rajtad ruha szinte.
2: De most felöltöztem.
1: Ez a felöltözés?
2: Egész héten nem, de most igen.
1: Ez a felöltözés?
2: Igen.
1: Van egy pár, de végül is mindent elolvashatok a Melbimbódig, ami rád van tetoválva.
2: Jó, de csak felül, alul fel vagyok öltözve.
1: Ja, értem, ja jó. Alul egyébként én is most hosszú farmert vettem, ami azt gondolom, hogy most így szokatlan volt az elmúlt hetek tükrében.
2: Igen, egyébként hogy este gondolkodtam rajta, hogy lehűlt a levegő, hogy nem is emlékeztem, milyen érzés fázni. Végre egy kicsit.
1: Én is fáztam, képzeld el, rollerrel voltam meccset nézni, és hát visszafele már azért hűsi volt. Hűsi volt, egy kis baseball sapkával, kis vékony jacky kellett.
2: Kell.
1: Na jó, hát reméljük, hogy nem fogtok fázni továbbra sem, 30 fokban szerintem ugye nem is lehet, és teszem hozzá, hogy holnap és vasárnap is 28 fokot ígérnek az előrejelzések. Éjszakára viszont van egy kis lehűlés, egy pici felfrissülés, lehet nyitogatni az ablakokat. Ott, ahol nincs klíma, ott például ez az egyedüli mencsvár, hogy éjszaka egy picit áthűteni a lakást, erre alkalmas lesz az a 14-16 fok, amelyet éjszakára terveznek, legalábbis az idő jó sok. No, hát azért a mai napnak vannak, úgymond, ilyen kiemelt érdekességei is. Mik ezek már?
2: 1928-ban először jelenik meg a televíziózás egyik úttörője. Hát ez biztos, hogy közel áll hozzád, mint televíziós, nem?
1: Hát ez a John Logie Baird, nem tudom, ezen a napon mutatta be a továbbfejlesztett színes televíziós technológiát. Hát igen, ebben mi már nem nagyon tudunk belegondolni, illetve én még láttam fekete-fehér tévét, te már nem.
2: Hát én szerintem, már nem. Nekem még nem. A dobozos tévénél kimerült minden.
1: Hát igen, az is dobozos volt, csak fekete-fehér.
2: Viszont 1886-ban Carl Benz bemutatta az első autóját a nagy közönségnek, és a világ első valódi személyautójaként vált ismerté. Egyébként ma is használjuk ezt a változatot.
1: Igen. Július eleje, itt az Apollo 11 küldetésnek az időszaka is, 1969. július 16-án volt, ezért ilyenkor világszerte sok helyen ugye az űrkutatásra emlékeznek. Aztán most van az július 3-án Magyarországon a leghosszabb nappalos időszak. Ez nagyon érdekes, mert hogy most 16 órán át van világos.
2: Igen, viszont van egy nagyon király dolog is a mai napon, amit szeretném, hogyha kipróbálnánk amúgy a csapatépítőn. A cseresznye szezon csúcsa van, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor...
1: Ilyen cseresznye pálinkát.
2: Ne? Hát azt fogtok, de mindegy. Európa nagy részén ilyenkor tetőzik a cseresznye betakarítása, és egy cseresznyefa akár 7-8 ezer szem gyümölcsöt is teremthet egy évben, viszont ami ehhez kapcsolódik, de nem raktam ide, de a fejembe van, hogy csináltak cseresznye magköpő versenyt.
1: Az nem rossz amúgy.
2: Amúgy kiállnak.
1: Most gondolod, hogy mivel nálunk lesz csapatépítő?
2: Igen. Nem a kertet összetartó,
1: köpködnénk. Tehát, hogy összeköpködnétek a kertet?
2: Pont azt akartam, hogy nem a kertet.
1: Biztos nem lesz cseresznye, csak szólok.
2: De lesz, mert viszek. Tehát, hogy így kimennénk az utcára, és akkor szépen megnéznénk, hogy ki tudja a cseresznye magot elköpni messzebbre.
1: Tényleg?
2: Aki meg bénak.
1: Figyelj, ez olyan, mint amikor középiskolás fejjel, ilyen ballagási, vagy szalagavatós, vagy nem tudom milyen buli, mert már nagyon régen volt, nem emlékszem rá, de beállsz a kétsávos út szélére, és be akarsz pisilni a felezővonalig, és ki tud bepisilni a felezővonalig.
2: Nem érem.
1: Ez nem jó? Ez irám?
2: Szerintem jó. Igen, kis
1: hát így már most így felnőtt fejjel annyira nem passzol a mai értékrendemhez, de egyébként jó pofa. Ezt a magköpőt, ezt így tudom elképzelni.
2: Én úgy tudom elképzelni, hogy én veszítenék végig.
1: Figyelj, beállsz az út szélére, ott jobb is, mert ott van fehér vonal felfestve, és be kell köpnöd a magot az út közepére.
2: Azt hittem az udvarra.
1: Az út közepére.
2: Utána szeregetheti mindenki.
1: Na jó, ezt majd kipróbáljuk, jó?
2: Viszont nemzetközi műanyagzacskó nélküli világnap is van.
1: Erről fogunk ma beszélni, hiszen már a mai naptól egyébként nem lehet használni a vendéglátóegységekben az eldobható műanyag poharat, és már beszerezni sem lehet elvileg, és ennek részleteiről majd beszélünk a mai nap folyamán, sőt, ahhoz, hogy a kérdésünket is majd ezzel kapcsolatban intézzük hozzátok. No hát, üzemanyagokat továbbra is most már nem a védett áron, de lehet tankolni. Hát a benzin az 588 forint per liter, a gázolaj pedig 593. 3-3 forinttal azért nőtt az átlag ára, két egymás követő emelés hatására, így pici drágulásra számítsatok, jó?
2: De legalább 600 forint alatt vagyunk.
1: Ugye, ez a jó, tehát nem félig üres a pohár, hanem félig tele van. Igen. Ezt szeretem mara. Jó van, na, innen dolgunk tovább, mert csak jó zenét nálunk, a Purple Disco Machine Ordán harca, ez a Wonderful Life, nektek is vidám, az is gyönyörű az élet. Csukasz.

0: megy tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd! Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 4000 milliárd forint hiányzik a magyar víziközműrendszerből. Fontos változások jönnek a tavaszi fagykárt szenvedett gazdálkodóknak. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások tervdokumentációi. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, közben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások tervdokumentációi az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában szüntették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz. A kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közleményében úgy fogalmazott, hogy az új büdzsé elhibázott gazdaságpolitikát tükröz, amelynek az árát a magyar családok fogják megfizetni. Az ellenzéki párt bírálta Kármán András pénzügyminisztert a kamatstop megszüntetése és az otthonfelújítási támogatások kivezetése miatt, és jelezte, hogy kizárólag a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandók támogatni a parlamentben. Döntés előkészítő tanulmány készül a paksi atomerőmű hulladék hőjének fővárosi hasznosításáról, miután a budapesti közművek és a műszaki egyetem megbízási szerződést kötött a projekt elemzésére. A vizsgálat során a szakemberek azt térképezik fel, hogy egy mintegy 125 kilométeres távhővezetékkel hogyan lehetne az atomerőműből származó hőt Budapestre, valamint a nyomvonal menti városokba eljutatni. A beruházás jelentős hőterheléstől mentené meg a Dunát, és a becslések szerint akár 300 millió köbméter földgáz import kiváltását is lehetővé tenni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Változékony szeles időt hoz a pénteki hidegfront térségünkben, ahol az északi északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan esőre, záporra, helyenként zivatarra is számítani kell. A legmelegebb délutáni órákban 27 és 32 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyek!

0: Álmos vagy, nehezen megy az ébredés. Tépj egy sorszámot, másnak sem könnyű.
1: De a keltető garantáltan lendületessé teszi a reggeled.
2: Hát reméljük, hogy lendületben vagytok, itt vannak az új sweepereink, hogyha hallgathatjátok az új szignálokat, és természetesen indul a reggel, beindul a reggel mindazoknak, akik úton vannak, azoknak jó utat kívánunk. Jönnek majd az útinformációk 7 órakor, azért tudunk adni előzetesen is egy-két információt, mert hogy Nyíregyháza Debrecen térségében, akik minket hallgatnak, azoknak üzenjük, hogy közlekedési információkat várunk a 0-20-316-3000-es telefonszámon, tehát 3000, hogy egyszerűbb legyen, 3000, és várjuk ide az üzeneteket. A Nyíregyházán például a neuralgikus pont a Vasvári Pál utcán van, ahol továbbra is torlódás várható reggel, délben, este, mert hogy nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás. Ott ugye a stadion mellett építik a parkolót, parkolóházat, és a maga a Stadion utca vége, és a Vasvári Pál utca kereszteződésében pedig körforgalom készül, és még mindig egyébként, akik vonattal szeretnének közlekedni, Szerencsés Nyíregyháza között vágány zár van, Debrecenben pedig továbbra is az északi elkerülő úton az M35-ös autópályához csomópontot építenek, és az 1-es és 3-as kilométer között lezárták a külső sávokat. Máté Szalka közelében a 70-es kilométernél a 471-es főúton csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon irányunként váltokozva haladhat, és ne feledjétek, nagyon fontos, hogy ha Debrecenben vasúttal, vagy vasúti járművel, szerelvénnyel szeretnének közlekedni, akkor a vasútállomáson a Nyíregyháza felől érkező személy és intercity járatok statikai okokból nem állnak meg az aluljáró feletti vágányszakaszon, csak azután, ezért kérik ugye az utasokat, hogy erre számítsanak, menjenek arrébb, és ne a felüljáróból feljöve egyből ott szeretnének felszállni a szerelvényre, jó? Tehát akkor Debrecen vasútállomásról volt szó. 38-as főúton Toka és Tarca között pedig felújítják a burkolatot. Na, csapjunk bele a bulvárba. Mit hoztál,
3: csapjunk,
2: drágám?
3: Csapjunk. Ó, én mit nem. Én mindenre is felkészültem. Nos, tehát...
2: ez egy nagyon nagy hír lesz, mert így rá kell készülni. Na, most igen. Akkor, kedves hölgyeim, uraim, figyeljenek.
3: Na, akkor... Nagy bejelentés következik.
2: Igen, milyen az? Mi lesz
3: neked
2: az?
3: Megvan az az infód amúgy, hogy felmászott két ember az Empire State Building tetejére?
2: Láttam egy televíziós közvetítésben, és utána letartóztatták őket.
3: De egyébként csak jól reagálta le az Empire State Building, mert hogy ők mondták, hogy hát ha valaki ilyet szeretne csinálni, akkor nem kell, tehát van erre nekik csomagjuk.
2: Van erre csomagjuk?
3: Igen, tehát lehetne.
2: Mi, hogy felvisznek oda?
3: Persze, hát nem teljesen gondolom oda.
2: De hát ezek ott álltak, ahol tudod, már a fém csúcs van.
3: Igen, már a műsorszolgáltatást is egyébként le kellett kapcsolni azért, mert hogy ők ott voltak fent.
2: Jézus Isten.
3: Szóval, hogy van nekik erre lehetőség. Tehát te kérheted, ha szeretnél egy nagy dolgot esetleg mondjuk Ritával csinálni, és az Empire State Building tetején, akkor kifizeted és ők megoldják, nem ásszatok már.
2: Figyelj, felmászunk, ha nem bír meg minket az Empire State Building teteje. Hát azért láttam, ez a két kis vékony mókus.
3: Olyanok voltak egyébként, igen. Két kis maki ott lógtak fent.
2: Ráadásul állarcot vettek fel, vagy mit én maszkot, hogy ne ismerjék meg, vagy a híradásuk után ne ismerjék meg őket a mindennapokba, gondolom én, azért. De nem, mi volt a cél? Tehát az, hogy egy különleges helyre az adrenalin, tudod, hát figyelj már, ez egy eljegyzés, hát ez nem dobja meg az adrenalin. Menjünk fel az Empire State Building tetejére. Na, az megdobja.
3: Jó, persze, amúgy értem én azt, hogy minden nő álmodozik egy ilyen nagyon különleges lánykérésről. Tudod, hogy ne otthon kisgatyába a vasárnapi reggelinél mondja azt, hogy leszel a feleségem. Ma, jó legyen. De na, hogy jó. Ne, akkor ez már azért kicsit durva. Tehát, hogy például a friss vőlegényt utána nem is csak a vőlegényt.
2: Tehát akkor lehet, hogy nem is akarta a nő.
3: Hát,
2: tehát nem is akart felmenni, csak... apu felrángatta, hogy gyere már, elviszlek egy külön, de nem akarok fel. Gyere fel, mert én ott akarok megkérni a kezedet, gyere már. Ja, jó, akkor felmegyek.
3: És de közben... hogy bent aludt a pasas, tehát, hogy ő elbújt.
2: Az, ja, hogy ő
3: elbújt,
2: és a nő az, hogy ment oda? Ő meg felmászott oldal.
3: Hát ő meg megoldotta utána. Tehát, hogy
2: ja, várjál, lehet, hogy a Pali azt mondta, hogy én felmászok az Empire State Buildingen, majd utána azt mondta, hogy beragadt, nem? Ez is elképzelhető. Gyere már, értem szívem, mentsél ki. Nem tudok kimenni. Értement, és akkor felvitte.
3: Én tudod, mit csinálnék? Én hívnám a katasztrófa védelmet. Az uram fent van a tetőn, szedjék le, mit csináljak én vele.
2: Na várjál, de ez most...
3: Néha leszedném, ugyanott maradni.
2: De ez most nő léted, ez neked romantikus?
3: Amúgy? Nem, tehát én ezt nem, tehát mi ebbe a romantikus, hogy fent vagyunk, és akkor el tudom mondani, hogy utána lecsuktak minket. Hú, olyan romantikus amúgy.
2: Megkaptam a gyűrűt, majd egy perecet is, majd egy perecet is kaptam mellé. Egy
3: de
2: ez
3: nem a kocsi, amit akartam, ez egészen más.
2: Nem kell rá a kék villogó. Amúgy jó az autó, csak a kék villogó nem kell rá, drágám. Na, hát egy így.
3: Igen.
2: De egyébként, figyelj, ha visszagondolnak majd erre 20 év múlva, szerintem ez egy tök buli. Így. De azért ne próbálja ki senki, tehát azért ilyeneket, most gondolj már bele, hogy
3: mondjuk én, ha
2: mondjuk extrém... ami magas, mondjuk Debrecen 24 emeletes, vagy 22 emeletes.
3: Igen.
2: Meg van?
3: Igen.
2: Az állomás mellett. De hogyha mondjuk oda, annak, én már annak voltam a tetején, ott az adó és műsorszolgáltató egységeknél a antennánk is van, és na most, ha belegondolok, azért ott kimenni, már csak ilyen szélére sem mertem kimenni, tehát csak felmégy egy a tetőre, és akkor úgy szétnézel, így a távolból van ilyen perem. De az, hogy oda felmászni, ott még van egy konzol, egy torony, uh-huh. egy adótorony, arra felmászni a tetejére, hát tudod ki.
3: Én egyébként például láttam olyat, hogy tandemugrás közben kérték meg a lány kezét, ez szerintem tök romantikus, na egy olyan sokkal jobban tetszene, mint
2: hogy tandemugrás közben?
3: Igen.
2: Amikor az életedért küzdesz. Voltál már tandemugrás?
3: Persze.
2: Komolyan?
3: Igen.
2: És kibírtad?
3: Ki? Van videóm róla.
2: Jaj, de jó, mutasd már, hát ilyenekről nem mesélsz.
3: 3000 méter magasból ugrottam ki, én imádtam, de jó, most már nagy a szám egyébként, de mielőtt kiugrottam, akkor úgy éreztem, hogy szerintem itt én meghalok, kész, véget, tehát boldog szülinapot, minek az embernek ellenség, és amúgy tök jó volt, tehát én simán ugranék újra és újra, csak
2: komolyan. Komolyan ugranál újra?
3: Igen.
2: Figyelj, egy időben ez nagy álmom volt, hogy kimenni, kiugrani fentről, és ma már nem. Tehát
3: én
2: ma
3: nagyon
2: már nem
3: szerettem azt a pillanatot,
2: annyira.
3: Amikor tényleg csak zuhansz. Uh-huh. Az a pár
2: nőknél
3: másodperc...
2: azt mondják, hogy ez ilyen orgazmust okoz.
3: Hát azt azért nem. De
2: majdnem.
3: Az a pár másodperc, az tényleg az a full szabadság. Akkor nem számít semmi. És akkor utána, amikor ugye az ejtőernyő kinyílik, és akkor azt mondja a tandempilóta, hogy üdv az irodámban, és ez a, aha, tehát ez tényleg szép. Meg amikor átadja neked a kezedbe, és akkor már
2: akkor
3: te irányítod,
2: aha.
3: Fantasztikus.
2: Komolyan?
3: Még azért a 4000 métert is kipróbálnám.
2: Na jó, de amikor úgy, hogy ugrasz, és akkor közben oda megy mellé a párod, és meg akarja kérni a kezed, a gyűrű kiesik a kezéből, elrepül, te közben az arcod, így jár.
3: Milyen bájos, nem? Hát,
2: ez szép. És
3: de
2: egy
3: várjál,
2: fotós, és
3: amúgy
2: kattingat.
3: Én, ha férfi lennék, én tuti azt csinálnám, hogy ilyen kamu gyűrűvel kérném meg fent a kezét, hogyha elhagyom, akkor nem gáz. Egyébként meg lent odaadnám a normálisat.
2: Na jó. Oké, innen megyünk tovább. Halott pénz és a nincs véletlen. Azért megírhatjátok nekünk kommentben 0-20-316-3000, hogy ti hol... Kiraktuk már a témán? Mert ez is jó lenne, hogy hol képzelnétek el, egyébként egy lánykérést. Hát most ezek meg az időszaka van.
3: Igen.
2: Tegyük ezt? Na jó.
3: Na jó.
2: Mindjárt kitaláljuk. Rövidesen olvashatjátok a Facebookon a napkérdését, és a Cinema City páros mozi jegyéért majd kommentelhettek.

0: a nyár ritmusa.
1: Sunshine FM. Aggodalom a semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kuiper Ferenc, Gangsta Zoli és Varga Iza főszereplésével július 11-én 20 óra 30-tól a Rózsakert szabadtéri színpadon a Né csak kilakik itt című vígjáték. Jegyek mauriciász.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
0: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet és

0: Hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Itt a hétvége. Szervuszok, és sokkal nagyobb forgalommal kell számolni a Vármegye területén. És nagy a forgalom a 49-es számú főútvonalon, illetve a 49-11-esen pedig útépítési munkálatokkal szembesülnek az arra közlekedők. Több helyen még mindig a kidőlt fákat fűrészelik fel. Nagyon sok helyen mellékutak mentén is láthatják a közlekedők, hogy ezeknek az eltávolítása folyamatosan tart, már több mint 24 órája. És városon kívül több főútvonalon is megkezdődtek a magyar közútmérnökségi részéről a helyreállítások, patkarendezési munkálatok, illetve a vegyszeres gyomírtás, fűnyírás, fűkaszállás. Az M3-as autópályán is lényegesen nagyobb forgalom. Hétvégén a nyári időszakban többen is utaznak a kelleténél a személygépkocsikban. Legyenek nagy figyelemmel az utasok biztonságára, a biztonságöveket kapcsolják be indulás előtt. Köszönjük a figyelmüket!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debrecen polgármestere szerint politikai felelősség elhárítás áll a lemondását követelő nyilatkozatok mögött. Ősz elején indul a kórházi fertőzési adatok nyilvános közzététele. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Ősz elején indul a kórházi fertőzési adatok nyilvános közzététele Magyarországon, miután elkészült a mérésüket és a validálásukat lehetővé tevő módszertan. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a lakosságot és a döntéshozókat érthető, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a mutatókról. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az adatok nyilvánossága nem a megbélyegzést szolgálja, hanem esélyt ad a betegbiztonság javítására és a fejlődésre. Weiss Ignác örökségére utalva hozzátette, az egészségügyben ki kell mondani a valóságot akkor is, ha az kényelmetlen. Debrecen polgármestere szerint politikai felelősség elhárítás áll a lemondását követelő nyilatkozatok mögött, amelyek célja a Tisza kormány által felügyelt kormányhivatal mulasztásainak elfedése. Pap László közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ipari beruházások, az építési és környezetvédelmi engedélyek kiadása, valamint az ellenőrzések jogilag nem az önkormányzat, hanem a mindenkori központi kormányzat hatáskörébe tartoznak. A városvezető kijelentette, hogy nem mond le, mert a debreceniek a 2024-es választáson már bizalmat szavaztak a munkájának, a jövőben pedig a helyi hatóságokkal együttműködve továbbra is határozottan fel fognak lépni minden szabályszegő külföldi vállalattal szemben. A hatósági engedélyek kiadása az utolsó akadály a CATL debreceni cella gyárának elindulása előtt, miközben az üzem épületei már teljesen elkészültek. A cég sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a modulgyártás már 2 éve sikeresen működik, a jelenlegi 1470 fős dolgozói létszámot pedig az év végéig 2300-ra szeretnék növelni. A gyár kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, saját monitoring rendszert működtet a talajvíz figyelésére, és olyan technológiai fejlesztéseket hajtott végre, amelyek 30%-kal csökkentették a napi vízhasználatot. Minden eddigi hőmérsékleti rekord megdőlt Magyarországon a héten. Széchenyben 42 fokot mértek a rendkívüli hőségben. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a drámai forróság és a megnövekedett fogyasztás miatt 120 településen kellett harmadfokú vízkorlátozást elrendelni Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében. A hőség a vasúti közlekedésben is komoly fennakadásokat és sebességkorlátozásokat okozott. Az európaiak és a magyarok túlnyomó többsége elégedett az életével, és úgy gondolja, hogy életminősége jobb, mint az amerikaiaké vagy a kínaiaké, az Euróbarométer nemrégiben megjelent legfrissebb felmérése szerint. A kutatás legnagyobb meglepetése, hogy a magyarok az uniós átlaghoz képest jóval reménytelibbek és pozitívabban tekintenek a jövőre, míg a világ jövőjét illetően az uniós átlag mindössze 38%-a derülátó, addig a magyarok 57%-a optimista. A magyar válaszadók 81%-a szerint az ország csak nyert az uniós tagsággal, ami szintén meghaladja a 74%-os uniós átlagot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: U újabb hidegfront alakítja Debrecen időjárását pénteken, emiatt sokfelé élénk szélre kell készülni. A napsütést gyakran zavarják majd felhőátvonulások, és a nap folyamán elszórt záporok mellett egy-egy zivatar is kialakulhat a térségben. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: járulunk hozzá. Megtetted az első lépést a sikerhez vezető úton.
1: Most már ideje jól is érezned magad.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Na, hát milyen az ideális, vagy hol történik az ideális lánykérés? Tehát, hogy hol van a helye? Erről fogunk majd egyébként kérdezni benneteket. Perceken belül kint lesz a téma, mert hogy ugye beszéltünk arról a párról, akik az Empire State Buildingen felállva, felmászva a toronyba, oda, ahol az adóantennák vannak, szóval ott volt lánykérésük, egy lánykérése a hölgynek, és együtt, hogy mondjam, hát ott jegyezték el egymást.
3: Ez olyan extrém módon kérted meg Rita kezét? Há,
2: nem.
3: Vasárnap.
2: Simán.
3: Csinált egy reggelit, mondtam, nem. Hogy leszel a felesége.
2: Okay. Nem. Hát ez ilyen, igen, semmi különös nem volt. Tehát azért annak idején nem volt ez ennyire kihegyezve, hogy legyen. Talán abban az időben, amikor pont Olasz Gabinak volt ilyen, amikor már ő a Facebookon már közvetítette élőben.
3: Tényleg? Tehát,
2: vagy igen, vagy felvette, vagy valamilyen volt, és akkor utána kirakta. Ja. Tehát neki olyan emlékezetes volt, nekem azt tetszett amúgy. Bár az is, ha maiakat nézzük, hogy az Empire State Buildinghez képest, az elenyésző, mert hogy ő egy szállodai szobában, és, uh-huh. és ilyen rózsával ki volt így rakva, meg ilyenek is ott volt.
3: Ez egy inkább ő. Romantikus, mint sem extrém. Uh-huh. Tehát, hogy a kettő között is van különbség.
2: Igen. Tehát az enyém semmiképpen nem mondható extrémnek, de még romantikusnak sem volt annyira romantikus, de hát lehet ma már másképp állnék hozzá, mert más a trend. Tehát, hogy annak idején ez nem volt azért annyira nagy.
3: Most az, hogy látszik, hogy gondolkozom amúgy?
2: Igen. De miért gondolkozom?
3: Hogy kéne megkérned Rita kezét mondjuk még egyszer, csak úgy azért, mert már nagyon régóta együtt
2: vagyunk. Szerintem ezt ő sem akarja.
3: És akkor így valami extrémebb pillanatban vagy helyen.
2: De miért nem azon gondolkozol, hogy a te kezedet hogy kérje meg a párom?
3: De az nem az én feladatomra.
2: Ja, oké, de hogy te hogy tudnád elképzelni? Tehát, hogy a te helyzeted az, hogy mondjam neked, hogy mint nő, hogy mi lenne az, ami romantikus lenne, kicsit extrém is lenne, vagány is, de azért nem életveszélyes, nem hoz téged kellemetlen helyzetbe, nem zavaró körülmény, azért egy nő az... Nyilván ő a lényeg ebben a történetben, mert a férfi kéri meg a kezét. Tehát, hogy ez kell, hogy a nő örüljön. Most az, hogy nekem mi a jó, hogy...
3: Ti szerintem férfiak túl akartok lenni rajta, nem?
2: Figyelj, én egy Barcelona meccs közepette, amikor, mint tudom én, Jamal ide hozza nekem a gyűrűt, és leteszi, és én ott a középkörbe letérdelek. Most ez olyan jó. Vagy egy NBA meccsen. Hát az én párom nem biztos, hogy örülne neki. Tehát, ugye ez ennyi.
3: Na hát ez az, hogyha a nő is szereti, akkor az király, ha igen. Nem, akkor
2: na hát ez a lény. Ezért kérdezem, hogy te hol szeretnéd, hogy még megkérjék a
3: igazából kezét. Mindegy, csak legyen különleges.
2: Tehát,
3: egyébként igen, nagyon szeret a párom túrázni, uh-huh. Szóval akár még úgy is, hogy éppen megmásztunk egy nem tudom milyen hegyet, vagy valamit, és akkor miután én éppen szeretnék
2: pihenni,
3: kapni, és
2: küzdesz az életedért, igen, kapkodod a levegőt.
3: Akkor is küzdök, mikor feljövök gyalog az ötödikre, mert nem jó a lift. Úgyhogy akkor úgy megkérni a kezem, az tök boldog pillanat lenne. Valamiért egyébként bennem van az, hogy én is szeretném, ha ez nem tudom milyen módon, de meg lenne örökítve, uh-huh. Hogy szívesen visszanézném azt a pillanatot, hogy hát én jó volt.
2: A fiam, a mennyasszonyát egy tópartján, külföldön egy gyönyörű szép tópartján, a Bledi tópartján talán, igen, uh-huh. ott kérte meg, is letette a, csak hát annyit szöszmöszölt, hogy egyébként elég bukta, gyanús volt, hogy állítgatja a telefont, hogy csináljanak majd egy közös képet a tópartján, uh-huh. És akkor közben oda ment, és közben videó ment, és akkor megkérte a kezét.
3: De ez is aranyos amúgy. Mondjuk inkább ami az...
2: Amúgy már tudsz az órádról is irányítani, tudod, igen. A telefon, és bárhova felteszed, akkor tudod irányítani.
3: Vagy be kell építeni egy embert. Tudod, mint akár mondjuk az én esetemben lenne ott még valaki, aki túrázik, ugyanúgy.
2: Nem tűnik fel, hogy megint... követnek téged. Tehát hogy folyamatosan, figyelj már, ez a pasi pont, de hogy drágám, csak erre jön, csak nem követ, ez csak erre jön. Ugyanazon a túraútvonalon megyünk, van ilyen. Na jó, de már rég letértünk egy túraútvonalról.
3: És közben mondanám a klasszikus...
2: Figyelj, a vízesésnél most ő mit keres itt?
3: Mondanám a klasszikus mémet, tudod, hogy követ az őszhe. És ez milyen romantikus lenne. De amúgy inkább, ha már így, tehát a lánykérésen túl vagyunk, az legyen olyan, amilyen, az esküvő. Tehát itt szoktuk beszélgetni amúgy a kollégákkal, hogy mara.
2: Hogy milyen legyen az esküvő?
3: Hát mert ugye az egyik kolléganőnknek lesz esküvője, igen, és akkor mondják nekem, hogy mara, te még most nem, mert most nincs pénz. És akkor mondtam, ne aggódjatok, nem lesznek meghívva.
2: Tehát, hogy én nem ez is a legegyszerűbb.
3: Tehát én nem is akarok nagy esküvőt, semmi
2: extra. De épp az, hogy a lánykérés, tehát az esküvő azért megoszlik, hogy ki, mi, meg van, amikor az már ilyen szenvedős, ennyi ember, ruha, minden, persze az élet legszebb pillanata, de szerintem az eljegyzés az emlékezetesebb lehet. Mert hogy akkor köteleződsz el, akkor van az, hogy amire vár a nő is már nagyon régen. Mert az esküvőt tervezgetik közösen, már akkor utána, de hogy ez egy olyan váratlan pillanat. És szerintem ennek sokkal nagyobb romantikája vagy hatása van, nem?
3: Meg a nő mindig várja. Na, aha, de ti férfiak, mire eldöntitek, hogy na akkor most, kiválasztjátok a gyűrűt? Tehát ott is azért, mert puhatolózni kell, hogy milyen stílusú gyűrű jön be a nőnek. Én például nagyon sokat hangoztattam annak idején, hogy kiskő nem kő.
2: Ja, értem.
3: Igen.
2: Mindegy, az, szerintem meg pont a nőknek, tehát más a véleménye jellemzően, hogy mindegy, az milyen pici, csak nagyon drága legyen.
3: Hát egyébként, igen, én azért úgy...
2: Egy pici gyémánt is nagyon drága tud lenni, csak jelzem.
3: Hát igen, én annó, én ezt mondogattam, aztán olyat is kaptam, hogy tényleg...
2: Gyémántot?
3: Nem, ja, nagyon sok köves volt, és hát igazából igen. Na mindegy.
2: Nem
3: és...
2: a kőméret számít, az ára, csak szólok.
3: Az ára is
2: meg
3: jó.
2: Vannak
3: volt.
2: Egyediek, meg csiszoltak, meg
3: jó,
2: rendkívüliek.
3: De azóta meg már megváltozott az
2: bla.
3: Íz. Sőt, elmondanám, hogy van olyan gyűrű, amit egy férfi egyszer vásárolhat meg egész életében.
2: Az mit jelent?
3: Tehát nem vehetsz, tehát van egy olyan cég, aki, aha, azzal foglalkozik, hogy vehetsz gyűrűt, de utána náluk soha többet nem vehetsz olyan ott gyűrűt amúgy.
2: Hát ez tök jó.
3: Ez nekem nagyon szimpatikus amúgy. Hát, bár, erre mondta,
2: bár nem egy jó üzletpolitika.
3: Bár erre mondta a párom, hogy én amúgy nem is akarnék még egyszer gyűrűt venni. Tehát, hogy
2: jaj, de
3: ment
2: cuki
3: a pulcsolás.
2: Igen, igen.
3: Mondtam, hogy helyes.
2: Na jó, szóval ott lesz rövidesen a témánk, hogy ti hol képzeljétek el az eljegyzéseteket, vagy hol, mit tartotok a legromantikusabb eljegyzési formulának, helyszínnek, ez legyen itt a következő kérdés. Mi pedig zenélünk, a hút információtok van, feltétlen osszátok meg velünk, mert ezekre nyitottak vagyunk. Még úgy is, hogy ilyen csendesnek tűnnek a városok és a városok közötti utak forgalma és a haladás, de azért ez ne biztosom benneteket, vagy ne teljen önbizalommal benneteket, mert hogy azért lehet veszély bármikor, csak óvatosan.

0: 3 perc ma már 7:30, és természetesen mindjárt jönnek a friss hírek, információk, méghozzá Sipos Mariannától, viszont addig is, hát csak úgy ránézésre, mert nagyon szép idő van, csendes idő van, amúgy 30 fok lesz ma.
1: Igen.
0: Ez meglepő itt Kelet-Magyarországon. Hát az utak, nézzük, Debrecenben kisebb forgalmi fennakadás van a Betlen utcán, ahol nagyobb a forgalom, legalábbis így kaptuk, illetve a Füredi úton útépítés miatt folyamatos torlódásra számíthattok, és sávlezárásokra, úgyhogy erre készüljetek. Egyébként szintén torlódás van a Böszörményi út és a Böszörményi után, azt írták nekünk, ott torlódás, igen.
1: Igen.
0: Ott a tűzoltóság környékén. Jó. Oké, rendben. Illetve, vagy legalábbis így kivettem, Nyíregyházára ugorjunk rá, hiszen Nyíregyházát is figyeljük folyamatosan, a vételkörzetén, Nyíregyháza és Debrecen térségében. Hát ott teljes csendesség van, információk nincs. Hogyha van közlekedési információtok, akkor azt ér osszátok meg velünk, méghozzá a 0620-316-3000-es számon. A Simai úton van némi fennakadás, ezt írták nekünk Sanyi, hogy itt élénk a forgalom. Ennyi.
1: Mondjuk ez csendes ahhoz képest, hogy péntek van, meg nyár van.
0: Igen, pont azért szerintem, én úgy gondolom. Na, hát akkor jönnek a friss hírek, tartsatok velünk továbbra is, mert kommentelhettek, mert most már kint van a reggel kérdése, mégpedig úgy hangzik, hogy kapcsolódik az eljegyzésekhez, és úgy hangzik, hogy számotokra milyen az ideális eljegyzés, a tökéletes eljegyzés, a helyszínt, a szituációt, az eseményeket próbáljátok feldolgozni, vagy próbáljátok kitalálni, hogy számotokra, akár az sajátotokból is kiindulhattok, és ezt is elmondhatjátok, hogyha nektek az volt a tökéletes és az ideális. Cinema City páros mozi jegyet sorsolunk majd ki a kommentelők között. Jó? Pontosan 7:30, jönnek a friss hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Jelenleg nincs napirenden az árréstop kivezetése. Felszámolják a Szuverenitás Védelmi Hivatalt. Ketyeg a határidő, mint egy 36 ezer plug-in hibrid gépjármű tulajdonosnak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelenleg nincs napirenden az ár és top kivezetése, közölte a pénzügyminisztérium, megerősítve, hogy a kormány továbbra is fenntartja a 2025 márciusában bevezetett árkorlátozást, bár a Magyar Nemzeti Bank, az Országos Kereskedelmi Szövetség és a GKI Gazdaságkutató Intézet is az intézkedés fokozott kivezetését javasolja. A tárca szerint a szabályozás továbbra is hatékonyan védi a fogyasztókat az inflációs hatásoktól. A gazdasági elemzők ezzel szemben arra figyelmeztetnek, hogy az ár és top hosszabb távon piac torzító hatású lehet, a kormány azonban egyelőre nem tervezi a módosítást. Megszavazta a Szuverenitás Védelmi Hivatal felszámolását az országgyűlés a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslat alapján. A parlament 135 igen szavazattal fogadta el a jogszabály módosítást, amely kimondja, hogy a szervezet valódi közfeladatot nem látott el, és felállítása pusztán a politikai nyomásgyakorlást szolgálta. A döntés értelmében az intézmény az igazságügyi minisztériumba olvad be, a politikai vizsgálódások pedig végleg leállnak. Lánci Tamás elnök és a hivatal vezetői kielégítés nélkül távoznak posztjukról. Sürgős kormányzati lépéseket sürget a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés felszámolására, mivel a tudomány már elmondta, amit lehetett. Pósfai Mihály egy konferencián hangsúlyozta, hogy a minisztériumokból felálló munkabizottságoknak kellene mielőbb döntenie az úzalék elszállításáról vagy lefedéséről. Az elnök rámutatott, hogy az érintett településeken élők nem tudatosan vállalták ezt az egészségügyi kockázatot. A szakemberek a kármentesítés fokozott óvatosságra, a por kerülésére és a dohányzás teljes mellőzésére intik a lakosságot. Befagyasztotta a polgármesteri fizetéseket és teljesen eltörölte a település vezetők 15%-os költségtérítését az országgyűlés. A Tisza párt képviselője által benyújtott 136 igen szavazattal elfogadott törvénymódosítás a polgármesterek alapbérét nem csökkenti, a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését viszont drasztikusan lefelezi. A kormánypárti frakciók általános ellenállása dacára a javaslatot a KDNP Sesták Miklós is megszavazta. Szakértők szerint a juttatások megvonása komoly feszültséget okozhat a kisebb településeken, és hosszú távon növelheti a korrupciós kockázatokat. Körülbelül 36 ezer plug-in hibrid gépjárművet érint a zöld rendszámok cseréje, és aki a november 30-ai határidőig nem váltja le a tábláját, az december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a kormányablakok felkészültek a megnövekedett ügyintézésre, de az autósoknak nem érdemes az utolsó pillanatra hagyniuk a cserét. Az érintett környezetvédelmi osztályba sorolt hibridek tulajdonosai 16 ezer 605 forintért igényelhetnek fehér alapszínű rendszámot, a mulasztókat pedig ideiglenesen kivonhatják a forgalomból.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: A forint gyengült az angol fonttal és a svájci frankkal szemben, így a font már határozottan meghaladja a 415 forintot, míg a frank alulról súrolja a 387 forintot. Erősödött viszont a hazai fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben, ennek köszönhetően az euró jegyzése kicsivel 355 forint felett alakul, míg az amerikai dollár ára nem sokkal haladja meg a 311 forintot. Változékony szeles időt hoz a pénteki hidegfront térségünkben, ahol az északi-északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan esőre, záporra, helyenként zivatarra is számítani kell. A legmelegebb délutáni órákban 27 és 32 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: kereskedés helyett inkább hallgasd a keltetőt, és vedd át a jó hangulatot itt a Sunshine FM-en.
1: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
0: Kell hozzá a jó kedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
1: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Dankó Laci már itt van, tényleg? Teljes életnagyságban.
3: Tényleg. Jó reggelt, kész csokolom, sziasztok.
2: Ja. Miért így van a sport? Már tényleg ehelyett is kellene újat gyártani.
3: Ez most új.
2: Vannak ilyenek, hogy?
3: Ez új.
2: Az eleje volt új.
3: Igen, mert a többivel Laci vagyok, itt meg László lettem.
2: Nem, innen, ez van.
3: Innen ismerem fel,
2: nem,
3: hogy az új.
2: Ez volt, Laci.
3: Tudom, de egy pár hónapja. Új.
2: Ja, hogy igen, igen.
3: Na,
2: és hogy Dankó László van benne.
3: Régen mindig.
2: Ez
3: régen mindig valami új volt.
2: Ez érzékelhet, hogy hűvösödik a viszonyunk. Dankó Laci, Dankó László. Megjött László. Megjött László.
3: Jó, hát a Bélát nem lehet. Most ilyen hangzana az, és a mikrofonnál Balogh Béci.
2: Engem reggel melyik spot várt?
4: Nem, ő kapott egy másikat.
2: Figyelj, ez egy meglepi volt. Lehet, hogy ez az, most nem tudom, majd mindjárt kiderül.
1: Ki mondta, hogy munka közben?
2: Nem.
3: Nem.
5: Számos vagy.
2: Nem.
0: Több mint 80 ezer ember viseli a Balogh nevet, de csak egy érdemli ki igazán. Ez a keltető, itt a Sunshine.
3: Hű, gyerekek, ennyi. Hát tegnap azért a nevedet emlegettem, biztos csuklottál.
2: Tényleg? Igen. Amúgy tényleg csuklottam.
3: Igen.
2: Este fele.
3: Hát, voltál már diplomaosztón, ahol névsor szerint haladnak? Akkor tudtam meg igazán, hogy egy egyetemen hány Balogh van. Mondtam, 34. Balogh, és nem hiszem el, hogy még mindig ott
2: figyelj,
3: tartunk.
2: Figyelj már, amikor középiskolában jártam osztályba, és ugye mindig olvasták a neveket, meg felolvasták, meg napló szerint mentek. Hát nálunk úgy kezdődött Alagi, Balogh, Balogh, Balogh, három Balogh volt az osztályban.
3: Amikor szóltak, hogy Balogh jöjjön ki felelni, akkor
2: ne,
3: mi volt?
2: Nem,
3: mind a hárman így összerettentetek?
2: Engem béláztak.
3: Jó.
2: Engem béláztak, igen. Úgyhogy volt Laci, Brigi, én, három Balogh volt. Uh-huh. Egy összem.
3: És nem voltatok rokonok?
2: Nem, semmi. Na jó, tehát, hogy 80 ezer Balogh van tényleg állítólag az országban.
4: Én ezután a spot után gondolkodtam el, hogy felvegyem-e valahogy a Balogh vezetéknevet, hogy kicsit érezzem magaménak ezt a spotot.
3: Hát van egy módszer.
2: Hát ahhoz eljegyzés, ahhoz eljegyzésre kell.
4: Nem veszel csak úgy hát simán a nyakadra.
3: Inkább esküvő is.
2: Igen, bocsánat, esküvő.
4: Örökbe fogadsz, mint egy menhelyes
2: kiskutyát. Mint egy kiskutyát. Vagy egy kis cicát, hogy péntekenként itt doromboljál.
4: Nem csak így pénteken, de amúgy meg megmarlak hétköznap.
2: Igen. Ahogy a kutyánkat is mi úgy szoktuk hívni, hogy Balogh picúr. Tehát amikor így...
3: Már valami... ő is?
2: Felvette? Igen, mert amikor mérgesünk, na Balogh picúr, gyere itt. Tehát akkor így Balogh picúr.
3: Á, cuki egyébként a kutyó. Főleg, hogyha adsz neki enni az asztal alatt, amit Béla
4: utál. Igen.
2: Na jó, de...
3: Na nézzük, de majd elkényeztetjük, nem sokára.
2: Nézzük a témát, hogy a reggel témája egyébként nem ez lett volna, arról szerettünk volna beszélni, és az élő környezetért felelős minisztert is szerettünk volna elérni, de nem sikerült, de hogy kivezetik a műanyag poharakat, most már az eldobhatós műanyag poharakról van szó, és műanyag, gondolom, evőeszközökről, amilyen eldobhatós, tehát hogy ezek nagy mértékben rombolják a környezetet, és hát erről akartunk volna egyébként beszélni, szerintem ez egy pozitív dolog, egy apró lépés szerintem most, de nagy lépés az emberiségnek, ahogy mondani szokták, tényleg egy nagyon fontos dolog ez, hogy megtisztuljon a környezet, és rengeteg szemetet hagyott a...
3: Én már régóta ezeknek a repoharaknak a híve vagyok, pont azért, mert el tudod vinni emlékként, oké, hogy egyszer igen, fizetned kell érte, de utána meg ránézel, előveszed, felhasználod újra akár otthon, és akkor eszedbe jutnak az emlékek, hogy hú, ezt a foci EB-n szereztem, ú, igen, ezt itt szereztem, ott szereztem.
2: Van egy vendéglátó egységünk, és egyébként ebben ez a repohár van, már 2 éve, jól működik, bár az elején nagyon nehezen fogadták el az emberek, tehát borzasztóan nehezen. Megmondom őszintén neked, én is egy jó bort inni egy ilyen repuhárból nem olyan.
4: Oké, de gondolj bele, hogy a hagyományos műanyag még össze is csuklott a kezedbe, tehát hogy alig lehetett normálisan megfogni.
2: Jó, hát persze az üveg, nálunk üveg volt előtte.
3: Ja,
2: és csak nagyon ritkán
3: nyilván,
2: volt.
3: Igen.
2: Csak hogyha nagyon nagy rendezvény volt, akkor használtunk ilyen eldobható.
3: Mekkora rés van a piacon, gondolj bele, hogy azt a hagyományos boros poharat kellene legyártani repuhár műanyag formában.
2: Vannak ilyenek amúgy.
3: És akkor elegánsabb ilyen. Lenne.
2: Csak soha nem lesz olyan. Tehát látod, hogy egy repohár már egy-két év után kezd így opálosodni, hogyha ilyen átlátszó.
3: Igen, nyilván.
2: Ezért vannak színesek, mert az nem zavar vizuálisan, esztétikailag, nem fog soha olyan rosszul kinézni. Viszont ha van átlátszó repoharak, azok azért bemattulnak. A sok mosogatógép, mosás következtében.
3: Na jó, de mondjuk ha belegondolsz, hogy egy este alatt mondjuk egy szórakozó helyen hányszor, mondjuk átlagosan ötször újra töltik esetleg azt a poharat, akkor az öt darab különböző pohár lett volna a régi szép időkben. Mondjuk kivéve nálatok, ahol üveg volt, tehát az annál környezetbarátabb nincs, hogy elmosogatod és visszaveszed.
2: De mi ugyanígy ezt is elmossuk és visszaadjuk. Tehát, hogyha te odahozod a poharadat, és azt mondod, hogy...
3: És leadod?
2: Nem leadod, hanem azt mondod, hogy kérek még egy sört, és leteszed a poharat, én nem abba csapoljuk bele.
3: Hanem előtte elmosod?
2: Így van.
3: Vagy azt elviszed, adsz egy másik poharat?
2: Nem, egy másikat, persze. Tehát tisztát kapsz, tehát azt mi folyamatosan elmosuk, ugyanúgy, mint ha üveg lenne, hogy nem valószínű, hogy abba. Nyilván valaki kivisz egy üveg bort, akkor is abba töltögeti, az már más kérdés. De egyébként újra szoktuk. Nem mindig, mert van, aki azt mondja, hogy nem kell újra, és akkor.
3: Igen.
2: Vagy nem kell.
3: Igen, nem rossz ez egyébként, és sokan ódzkodtak annak idején, ha visszagondoltak, ez az üveg visszaváltás, vagy műanyagpalack visszaváltás ellen is. Hát hogy eltűnt a sok szemét az utcákról? Nincs szétdobálva egy buli után a sok energiaitalos doboz meg a
2: PET-palack. Gyerekek, a repohára azt hiszed, hogy az akkor ott van és kész. Hát több ezer repoharat egy nyáron, több ezer repoharat kell cserélni.
3: Mert elgopik?
2: Nem, elviszik.
3: Jó?
2: Tehát, hogy elviszi.
3: Elviszi emléknek.
2: Tehát hiába...
3: Persze, kifizette, igen. Azt mondja, hogy hazaviheti.
2: Mara hatossával szoktam.
3: Igen.
4: Ezt nem én voltam, de igen.
3: A legegyszerűbb, akkor most már csak repoharat kéne árulnod. Tehát nem is kell bele pia, csak igen, jó, drágán repohár.
2: Nehéz, mert nyilván a vendéglátós rendszerből meg lehet határozni, hogy mennyi tehát a repohár az úgymond... mennyi fogyott az nap, és a másik, hogy de vannak ilyen tokenek, tehát adunk ilyen tokent, tehát nem pénzt adunk vissza, hanem kapsz egy tokent, és azzal a tokennel jössz legközelebb, akkor nem kell fizetni.
3: Világos. Tehát, hogy akkor már megkapod
2: a repoharat. De nem, ennek ellenére az emberek úgy érzik, hogy az az övék.
3: És ha viszem haza, visszaviszem a poharat megint, mikor megyek?
2: Az lehet.
3: Tehát hazaviszem.
2: De most pohárra járkálsz?
3: Persze.
4: Én mondjuk emléket teszem el, tehát hogy úgy nem tudom, elmegyek egy jó buliba és ilyen repohár van, akkor én szeretném.
3: Emlék.
2: Tudod,
3: így van.
2: Nagyon jó pofa dolog. Többféle jó, de hát hogyha mindig oda jársz minden hétvégén, akkor, vagy mi, akkor minek?
3: Tehát igen. Miért? Feldátumozunk. 7. hó 3. Kész.
2: Igen. Mondták kollégáim, hogy minden évben, amiket kiadunk új repoharak, amik egyediek, azokat be kéne évszámmal, és akkor, hogy majd 10 év múlva, hogyha összegyűjtenek, mindenki tud egy sort mutatni, az kap egy 10.000 forintos utalványt, vagy valami, nem tudom. Tehát, hogy lehet, de azt akartam mondani, hogy azért ezzel is trükköznek a fiatalok. Tehát, hogy mivel kerthelyiség, hogy
3: beadja a poharat kintről.
2: Nem. Hozza magával a múltkori poharat, igen? És leteszi maga elé, mint ő fogyasztott volna. Mert nyilván az asztalok fogyasztó vendégeknek.
4: De van. Nem csak az.
3: Igen.
4: Hanem... A másik sztorit nem hallottad?
2: Nem, mi volt?
4: Amikor, tehát a pohár megvan.
2: Igen.
4: Ő szépen kisétál, kint beletölti az italt, és visszasétál, ugyanúgy, mintha az az ital lenne, amit ő ugye megvett. De közben pedig nem, és ezt így többször képes eljátszani. Nyilván még valaki fel nem figyel rá, és azt nem mondja, nem.
2: Hát ezért van biztonságérő. Ezért csak most nézeti kifele, ha üres, akkor befele is üres
3: lesz. Igen. Hát ezt meg ki fogja nézegetni.
2: Hát hogy a biztonsági
3: fel? Kispistike, jó, akkor itt
4: azt nem is
2: az. Hanem az volt a bukta ezzel, hogy ugye letette alibi pohárnak, hogy aznap azt a feliratú poharat, azt nem adtunk ki olyat, és mutatja a pultot, és hogy csak ott is.
3: Meg nem is arra a szórakozó helyre szólt.
2: De arra, mert ez pont az egy olyan pohár volt, ami nem speciálisan a mi szórakozóinknak, hanem egyébként lehet venni. És mi szoktunk ilyeneket tartalékba venni, ilyen repoharakat, és akkor aznap mi nem adtunk ki olyanokat, és nekik ott pirított kettő ilyen pohár a két srác előtt. Tehát,
4: de várjál, mert most taktikát adtál az embereknek, hogy tegyen ilyen fajtát, olyan fajtát a táskájába, és azt vegye elő, amit többet lát.
3: Oké, de hogyha az beviszi azt a poharat, amit egyébként korábban nálatok vett, lehet, hogy most nem adtatok ki olyat, de utána abba fogyaszt, az nem probléma.
2: Hogy?
3: Tehát, hogy most nem
2: abba... Ja, hogy beviszi és abba fogja, nem probléma.
4: Nem, de azt már úgy is látják a pultos lányok, meg igazából mindenki.
2: Nem vagy. Csak asztalt foglalsz, meg asztalhoz ülsz, akkor köteles vagy fogyasztani valamit. Tehát, hogy és ő ezért hozza, hogy ő csak leül, hogy néz meccset, vagy bármit, érted?
3: De és minek megy egy szórakozó helyre egy üres pohárral, ahol nem is akar semmit fogyasztani.
2: Ne tudnak, hogy hányan vannak.
3: Nincs otthon tévé, vagy mi?
2: Igen. Hát így meleg van. Sokkal jobb nagyobban nézni, társaságba, és nem fogyasztasz semmit.
4: És ki lehet posztolni, hogy menő.
2: Jellemző, így van, és jellemző szoktak ilyen szelfiket csinálni, igen.
3: Megöregettem én ebből. Nekem ez eszembe nem jutna. Hogy ezért kimenjek
2: fiataloknak,
3: egy, üres,
2: igen.
3: egy üres pohárral, és leüljek ott egy egész este, és ne igyak semmit, de egyébként meg ott vagyok egy szórakozó helyen. Igen. Hát akkor igyon egy ásványvizet, vagy bármi.
2: Hát volt már ilyen, akire szóltak a pultosok, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor mindjárt iszok egy vizet.
3: Igen.
2: Vagy, de nem a csapból?
3: Igen, vagy de már megint csapból? Nem akarom meg.
2: Gondolod a csapból is?
3: Ha csak ennyi eszünk, akkor kimegy, igen, a csapban már úgy megy be, hogy már megtölti vízzel. Vagy víz magával egy ásványvizet is beletölti.
2: Igen, na jó,
3: mindegy. Na mindegy, szóval, na mindegy. Ez szerintem
2: erre szoktam mondani, és mondtam már ilyen vendégeknek is, hogy gyerekek, miért ingyen mozi van? Tehát a moziba beülsz ingyen? Nem. Hát ha itt leülsz, akkor nyilván a nagyban nézed, mint egy moziba, akkor nyilván vegyél valamit, nem? Tehát, hogy ez tök egyszerű. Na jó, mindegy, legyünk egymással elfogadó humánusok.
3: Igen, de örüljünk annak, hogy ez a sok műanyag, ez azért csökkenni fog.
2: Ott van a kérdésünk, hogy a Cinema City páros mozi jegyét vihetitek, viszont hogy legyen nektek ingyen mozi. Szerinted milyen a tökéletes eljegyzés? Helyszín, szituáció, ugye itt az Empire State Building tetején kérte meg egy fiatalember párja kezét, ahova felmásztak szinte oda az adótornyokhoz. Hát ez egy nem egy 10 emeletes magasság, ennél sokkal több, de hogy ti hogy képzelitek el az ideális és tökéletes eljegyzést, helyszín, szituáció, körülmények. Na, ezt írjátok meg nekünk. Itt pedig már is nyomom az egyik kedvencemet, sőt, ez a legnagyobb kedvencem. Egyébként premier következik.
3: Bibi Rexa?
2: Nem.
4: De lehet, hogy kezei az nem volt lesznek eddig a Bélának ezek után.
2: Hügyel és David Guetta, valamint French Montana, és ez a Shine című dal. Nagyon jó, ezt gyerekek élvezni fogjátok. Imádom. Most kerül be a rendszerbe, csak azért azonnal kihasználtam.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket kettő? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzsinhas.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók

0: százezreit érik el nap, mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. A vármegyék helyett ismét megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott lesz. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, a berendezések a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre használhatók, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés értelmében a kamerák csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem funkcionálnak. A tárcavezető emellett elrendelte, hogy a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthassanak a kórházakból, a dolgozók pedig új irányelv alapján szólalhassanak meg. A miniszter arra is utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy az intézmények a transzparencia elvét követve szakmailag megalapozott és tárgyszerű válaszokat adjanak a média megkereséseire. A vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, hogy szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, amelyben a területi közigazgatás vezetői politikai kinevezettek. A tervek szerint középtávon a teljes kormányhivatali rendszert átalakítják, és több hatáskört szakmai szervekhez helyeznek át. A vármegye és a főispán megnevezéseket 3,5 évvel ezelőtt az alaptörvény módosításával vezették be Magyarországon, a mostani javaslat viszont a korábbi elnevezések visszaállítását célozza. 9 év után leköszönt posztjáról a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja Kemény Fi Róbert, helyét pedig július 1-től Engler Ágnes professzor vette át. Kemény Fi Róbert vezetése alatt a karon stabilizálódott a hallgatói létszám, bővült az angol nyelvű képzések köre és sikeresen kezelték a világjárvány okozta nehézségeket is. Az új dékán Engler Ágnes kiemelte, hogy a szilárd alapokon nyugvó kar élén a közösség támogatásával kívánja folytatni a megkezdett fejlesztéseket, munkáját pedig megújult DK helyettesi és DK-ni biztosi csapat segíti a jövőben. Több mint 552 millió eurót, vagyis átszámítva csaknem 220 milliárd forintot folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank az uniós modernizációs alapból. A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a támogatást a hazai villamosenergia hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordítják. A beruházások célja az energiahatékonyság javítása, valamint az uniós ipar versenyképességének növelése. Elindult az önkormányzat ingyenes nyári szünidei gyermekfelügyelete a debreceni Bójai János általános iskolában, ahol augusztus 14-ig összesen csaknem 250 általános iskolás tölti a vakáció egy részét. A családoknak csupán a megszokott étkezési díjat kell kifizetniük, a programok megvalósítását a város több mint 20 millió forinttal támogatja. Különlegesség, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek számára egy speciális csoportot is kialakítottak a szervezők. A debreceni család és gyermekjóléti központ által koordinált táborban a kézműves foglalkozások és a kirándulások mellett táncos, valamint mozgásos programokkal is várják a diákokat a nyári szünetben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Újabb hidegfront alakítja Debrecen időjárását pénteken, emiatt sokfelé élénk szélre kell készülni. A napsütés gyakran zavarják, majd felhőátvonulások és a nap folyamán elszórt záporok mellett egy-egy zivatar is kialakulhat a térségben. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Horváth László közlekedési tudósítunk már vonalban. Mi újság, Laci, Debrecen útjain, hogy indult a közlekedés a mai nap folyamán?
4: Hát egy szomorú hírre kell, hogy kezdjem. A Kisegyesi István út kereszteződésében lévő buszmegállónál történt egy koszonásos baleset, ami miatt a busz közlekedését is ez gátolja. A 471-es számú főútvonal bevezető szakaszán egy elromlott jármű akadályozza a forgalmat, valamint az Epreskert utca egyes szakaszait lezárták a közmű munkatársai, ott is torlódásra kell számítani. A Nádor utcától egészen a Bem tér irányáig a buszmegálló átépítése miatt szintén nagyon-nagyon nagy figyelmet közben, aki akarja, az arra megy, de inkább azt mondanám, hogy kerüljük el ezt az útszakaszt, mert ott rettentő torlódás van, és ez a, jellemző az egész városra valahogy egy kicsit nagyobb a forgalom megszokhatnál. Ehhez kívánok én mindenkinek kitartást és balesetmentes
3: közlekedést. Jó utat, balesetmentes közlekedést, köszönjük, Laci, szia!
1: Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: mondta, hogy munka közben nem lehet jó kedved?
1: Hát biztos nem mi.
2: Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
3: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, meg már jó napot, mert 8 óra 13 perc van, úgyhogy más már jó munkát is kívánhatunk, én biztos vagyok benne, hogy sokan beértek a munkahelyükre. Nekik kitartást, a hét utolsó munkanapja van, hogyha... Láttad volna marát ekarátásokat.
4: Próbáltam, pedig amúgy nem feltűnő.
3: És el se indítottam.
5: A hét utolsó munkanapja.
3: Igen, azt mondom neki, konfoloki néz így oldalra. És így nyúlt a szája. Miközben csak arról kezdtem hogy a munka, hogy azoknak, akik dolgozni kell, és elkezdett így nyúlni a szájuk.
5: A kitartás volt itt a kifejezés.
4: Igen, már megint munka.
3: Kitartás mindenkinek. Tehát, na, meg hát beszéltünk a poharakról, repoharakról, illetve arról, hogy mennyi szemetet generál ez az eldobható pohár. Főleg mondjuk fesztiválokon, vagy nagyobb rendezvényeken, céges bulikon, és a többi, és a többi. Azért azt jelenti, hozzáteszem, hogy még ami bár bent van a rendszerben, azt még ki lehet nyomni, de már nem lehet forgalmazni, még már nem is lehet ezekhez a műanyag porrakhoz hozzájutni. Hát kíváncsian, majd nézzük, hogy kinek mekkora raktárkészlete van még, ami ott van.
5: Uh-huh. De ha otthon tartasz ilyen kerti partit, vagy ilyesmi, akkor már oda se tudsz
3: lenni. De hát még szerintem ott, ami még raktáron van, az lehet.
5: Ja.
3: De egyébként vendéglátóhelyek már nem használhatják. Uh-huh. Nyilván ilyen magánrendezvények, meg ilyeneken még biztos, ami megmaradt. Viszont, ha már ugye a szemétről, mert rengeteg szemetet generáltunk ezzel, ezen porrak használatával, ha már erről beszélünk, van, aki például festményt is szemétnek nézett. Tehát egy spanyol férfi, kiderült, hogy egy spanyol művész, Joaquín Sorolla alkotása, egy férfi egyszerűen szemétnek nézte az utcán, és csupán azért vitte magával, mert megtetszett neki a kerete. De szép a kerete, én látom a képen. A kép maga az mondjuk tized akkora, mint a keret, tehát egy nagy keretben kicsi kép.
5: Ő úgy volt vele, hogy ez kicsi, akkor sokat nem érhet.
3: Igen, Andrés Hurtado egy 57 éves férfi volt, aki egyáltalán nem a kép témája fogta meg a két tengerparti csónak, hanem a festmény szegélyező nagyon szép aranykeret.
5: Az már milyen, hogy utána ezt a képet kivágnád a keretből, és beleraknád a családi fotót. Tehát, hogy ez a
3: igen, ugye milyen szép... volna.
5: És gondolj bele, anyukám, ingyen szereztem ezt a keretet.
3: és kidobtam, és akkor valaki megtalálta volna a szemétbe a képet, és erről szóltak van beszámolók, ő meg sem merte volna mondani. Ez a mi kukánkból van. Na mindegy, tehát Hurtado nem is sejtette, hogy ez egy 19. század végének, 20. század elejének neves spanyol impresszionista mesterétől származik, és ilyen tengerparti jelenetet ábrázolt. A festmény egyébként egy szevillai család tulajdonában van, vagy volt már hosszú évek, akiknek ugye a szoros volt a kötődésük a műhöz, mert ugye nyaralásokra is magukkal vitték, és most is a tengerpartra indultak, és be akartak pakolni.
5: Várj!
4: El tudod képzelni, hogy mész egy festménnyel nyaralni?
5: De várj, ez azért elég beteg.
3: De beteg.
5: Tehát, hogy megyek nyaralni, anyukám a festményt becsomagoltad?
3: Miért? Egy drága festményt, amelyhez egyébként nektek is van családi kötődésetek, lehet, hogy nem hagyod otthon, mert az sokat ér, meg ilyenek. És elviszed magad. Hát miért? Tengerparti nyaralásukra miért? Vitték maguk, hogy nézzék.
5: Kutyusra, együtt mennek sétálni.
3: Ennél betegebb embereket is ismerek, Laci.
5: Kimegy a parkba sétálni, este viszi magával a festmény megszellőztetni, meg
3: nem, hát gondolom a tengerparti házba, vagy valami kitette.
5: Nagyon jót tesz a tengerparti párás sós levegő egyébként a festményeknek.
3: Tehát be akarták tenni a csomagtartóba.
5: 50-es UV-val fúj, csak
4: le. Nehogy leégjen.
5: Ilyet. Tehát nem az az beteg, aki ezt megtalálta, és a keret miatt elvitte, hanem az, aki ezt elvitte.
3: De ez nem kamu oldalról van, csak nem. Szólok. Nem. A Guardian beszámolt róla, tehát én azt gondolom, hogy nem egy ilyen légből kapott hírt.
4: De látod, itt jön a Bibi.
3: Magyarországon miatt, is átvette más Telex is mindenkit.
4: Ami miatt el is tűnt, hogy igazából elindultak a tengerpartra, be akarták pakolni a képet a csomagtartóba.
3: Igen, mellé rakták.
4: És elfeledkeztek róla, elhagy. Na, ezért viszik magukra.
3: Erre ment.
5: Erre mondaná, nagyapám meg is érdemli. Tehát ez a minek vittem magával?
4: Otthon megmaradt volna.
5: Hát nem. Hát ilyet. Mit vittek még magukkal? Most már kíváncsi vagyok egyébként. Engem nem az érdekel, hogy az a festmény eltűnt, de vajon mi lehetett még a csomagtartóba, amit feltétlenül el kellett vinni?
4: Ez üstvilla.
3: De várjál.
4: kanál.
3: Várjál.
5: Én nagyanyámtól van az az ezüst
4: kína.
5: Vigyük csak el a tengerpartra nyaralni. Hát a szegény itthon unatkozna egyedül.
3: Én el tudom képzelni.
5: Hát én nem.
3: Hogy van valami
5: olyan
3: személyes
5: kötődés. Olyan el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk tűcérnát meg ilyes, meg a szállodából elhoz.
3: Laci, de azért ezek a spanyol előkelőségek nem úgy járnak nyaralni, mint ahogy te vagy én. Hogy jaj, megveszük a fapados kis repülőjegyet, visszük a kis mini hátizsákunkat, amiben van egy nadrág, meg egy váltógatya, és akkor elmentünk 5 napra.
5: Bélem, nyugtass meg, hogy te, amikor elmész egy szállodába, azért nem viszed magadról otthonról a festményeket, meg ilyesmit, hogy kiakaszd a falra.
4: Ő az ezüstét
5: készített viszi magával.
3: Nem, na, ugye? Nem viszem. De mondom, hogy ők lehet, hogy másképp, lehet, hogy egy hónapra mentek. Uh-huh. Vagy 2-re. Tehát, hogy eltölteni ott húzamosabb időt. És miért nem viheti magával a kedvenc képét?
5: Jó.
3: Na jó, akkor szerinted, hogy történt az eset, mert hogy egyébként a kétségbe esett tulajdonosok utána kiragasztották, kiplakátolták a környéket, amelyen hatalmas eszmei értékkel bíró festményt kerestek, nem írták oda Sorolla nevét, sem a mű valódi anyagi értékét, de hirdették. És kedden oldódott meg a probléma, amikor Sevillától több mint 500 kilométerre Murciában élő Hurtado családjával töltött Sevilla hétvége során, botlottak a képbe, és azt hitte, valaki kidobta.
5: Hogy került Hurkádóékhoz 500 kilométerrel arrébb ez a festmény?
3: Azt írta csak, hogy azt mondja, a keret miatt, mert ott sétált.
5: Mert a család után?
3: Nem,
5: mert
3: ott nyaralt.
5: Itt hagytak, na most kénytelen vagyok egyedül
3: elmenni. Ott nyaralt a Hurtádóék, és így van, és akkor vették észre.
4: Tehát, olyan, mint lesz, hát, így hazatalál.
3: Nem.
5: Ez kész.
3: A keret miatt vette fel ezt, hazudta, vagy ezt mondta.
5: Igen.
3: De lehet, hogy látta, hogy nem raktak be a kocsiba, és elmentek, és ott
5: elvitte.
3: Igen.
5: És akkor megtalálták, visszakerült.
3: Igen.
5: Volt egy kis jutalmat érte?
3: Egy, miután hazavitte.
5: Lefújta ő is napolalja, nehogy tovább égjen.
3: Nem, a mesterséges intelligencia segítségével próbált utána járni a kép érték, vagy a kép sorsának, hogy milyen kép ez, és egy elképesztő becsült összeget dobott ki, ezért a férfi az interneten sem keresett egy madridi aukciós házat, és fotókat küldött nekik, a szakértő pedig rendkívül gyorsan visszaigazolták, hogy ez egy Sorolla alkotás.
5: Igen?
3: És így nem sokáig tartott az öröm, mert ugye eljutott a hír a rendőrséghez, hogy ez egy ellopott festmény, idézőjelben ellopott festményként tartották nyilván, és így tisztázta, hogy egyébként ő odament, és vagy ott rándultak, és megtalálta a képet.
5: Hát de akkor ő nem lopta.
3: Nem
5: kellett volna csinálni. Ő tulajdonképpen ő a becsületes megtaláló.
3: Így van. Azt mondja, azóta épségben visszaszolgáltatta, körülbelül 60 millió forintnak
5: meg. A keret nélkül? Neki csak a keret kellett, abból kiváltál.
3: Igazad van. Én például nekiadnám a keretet. Ha a keret miatt vitted el, tessék itt a keret.
5: Lehet,
3: nekünk úgyis a kép a fontos, nem?
5: Igen.
3: Na.
5: Igen.
3: Na.
5: És akkor újra kereteztetem.
3: Mindenki jól jár.
5: Bemegyek az egyik ilyen svéd bútorpontba,
3: vagy mi az, és
5: veszek hozzá egy új keretet. Hogy illene
3: ez? Ez lett volna a csattanó gyerekek. Hát, nézd, miért nem csinálja.
5: Igen.
3: Veszel egy sima izékeretet, tudod ezt a kis...
5: Nem tudom. Én még mindig azon gondolkodom,
3: az 1000 forintos pepkós keretet.
5: Hogy mit vihettek még maguk, a kanapét, vagy esetleg mi lehetett az a hagymavágókés, vagy pucolókés,
4: azért...
5: mert sose lehet tudni, hogy az nem akar-e szellőzni a tengerparton.
3: Figyelj, az én családom most elment kempingezni. Ha láttad volna, hogy mit vittek magukkal.
4: Leszették az összes festményt a falról.
5: Mondtam én, a gyanús.
3: Igen,
4: ezt most így elgondolkodtam rajta.
5: Igen.
4: Mondjuk
5: így visszagondolva, miért rakták fel a fagyasztót?
3: Lehet, hogy elköltöztek.
5: Meg a hűtőt, meg a tévét is
3: elvitték. Azt mondták, egy hétre mennek. Már 10 napja oda vannak?
5: Igen.
4: Gyanús, hogy üres a ház.
5: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van, kirámolták.
4: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokkal?
3: Na jó van, agyaljatok még egy kicsit.
5: Igen,
3: ezen
5: a ennek a sztorinak a legjobb része az volt, hogy elvitték sétálni a festményt, amit elhagytam.
3: Nem elvitték, nyaralni vitték volna, nem sétálni.

0: a keltető sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép napot mindenkinek, megérkeztek a friss sport hírek, Lacikám.
3: Nézted a meccseket? Portugália, Horvátország.
2: Hogyne.
3: Parádés meccs volt. Érdekes mérkőzés volt olyan szempontból, hogy megnyerhették volna a horvátok, és megnyerhették volna a portugálok, és volt egy rakás varozás, visszavont gól, ez az, megadott büntető, varozás után megadott büntető, és a többi, és a többi, és a végén a portugálok örülhettek.
4: Egyszer egyébként úgy fogok készülni, hogy nézni fogom a meccset, és mindent tudni fogok
3: róla.
4: Van
3: még rá néhány hetet.
4: Jó, jövő hét pénteken
2: hajnal egykor kezdődött, igen. Azért úgy kemény.
3: Figyelj, és majd akkor jön arra is meg, ott a 16. percben, ahogy átvette a játékos a labdát, szerinted az jó, de lehetőség szerint egy ilyen hajnali
2: mérkőzés. Kicsit haragszom a szervezőkre, mert hogy tényleg ilyen meccset, ami két európai csapat van. Tehát miért kell hajnal egykor
3: nyilván
2: kezdeni?
3: Ezt nem az európai órákhoz állítják.
2: Oké, de eddig próbáltak erre figyelni.
3: Hát eddig se volt sokkal jobb. Most hozzáteszem, a svájci meccs az már egészen tűrhető időpontban volt.
2: Ja, az akkor volt vége, amikor már adásban voltunk.
3: A svájciak nyert egyébként 2-0-ra, úgyhogy legyőzték Algériát. A portugálok pedig nagy nehezen továbbjutottak, Cristiano Ronaldo lőtte azt a bizonyos gólt. A legvégén szerezte meg Portugália a győztes találatot. Hozzáteszem, hogy utána még azért volt válasza a horvátoknak is egy öngólnál, de ott viszont úgy ítélték meg, hogy hozzáért az egyik horvát játékos is a labdához, aki pedig lesen állt, és ezért nem adták meg a találatokat. Nyilván a horvátok emiatt aztán reklamáltak. És hát volt még egy mérkőzés, de az volt talán a legsimább, a spanyol meccs, ott nagyon simán nyert Spanyolország, a legjobb, és igen, és a legjobb játékos az egyértelműen az osztrák kapus volt, aki nagyon sokat védett, úgyhogy...
2: Mindent eltaláltam ilyen kombinációban, csak a szögletek számát nem.
3: Nagyon ügyes, és egyelőre Gabi is nagyon jól halad, mert hogy ő megmondta a VB előtt egy hónapban, hogy Mexikó-Portugália döntő lesz, és egyelőre jól haladunk, hogy Mexikó vagy Portugália ott legyen majd a döntőben, mert mind a kettő.
2: Hát mondta neked, hogy kislánya meg azt mondta, ugye egy ilyen TikTok sztár jóslata alapján, hogy Portugália lesz a VB győztes.
3: Az első meccs után meg nem mondta volna senki. Szerintem,
2: én azért bízom benne, hogy nem. Én Spanyolország, spanyol szurkoló vagyok.
3: Ki is mondta várni valamelyik kézilabda játékos? Azt hiszem, hogy a spanyolokra az a jellemző, mint egy dízel motorra, ezt el is mondta tegnap a kommentát, hogy nehezen indul be, de ha egyszer beindul, akkor utána
2: igen.
3: Folyamatosan hozzák majd az eredményeket.
2: Ők először megpróbálják hírnévből megoldani, utána meg...
3: Hát, gondolj bele, azért rengeteg olyan játékos van, aki végigjátszotta azért a spanyol bajnokságot, nemzetközi kupát, válogatott meccseket, hát szerintem púpa hátukra egy-egy ilyen VB, úgy kívánják a részvételt, ahelyett, hogy mennének a családdal pihenni, úgyhogy kell egy kis idő, amíg megszokják mindezt. Érdekesség egyébként a VB-kkel kapcsolatban, hogy 80%-kal megnőtt a mérkőzések alatt, vagy előtt a tinderezők száma. És ezt nem nagyon értette senki. Igen.
2: Unalmasak a meccsek?
3: Nem, hanem akik oda látogatnak, külföldi turisták, vagy pedig szurkolók, rámennek a Tinderre, és valami helyi hölgyet keresnek, vagy urat, attól függ, hogy éppen ki miért nemű szurkoló, és megpróbál kapcsolatot létesíteni, ha már elutazott, ha már nyaral, és ha már foci meccsen, akkor
2: meccs legyen. Előtt?
3: Mert hogy akkor tudja meg, hogy például a skót szurkoló elmegy Bostonba, ott is ilyen 45%-kal nőtt a tinderezők száma, csak a mérkőzés előtt, és akkor rákeres, gyorsan bejelöl egy-két ismerős, vagy hölgyet, ilyen alkalmi kapcsolatra, és hogy ennek nagyon örül a cég.
2: És meccs végére lehet, hogy össze is jön a randi.
3: Lehet, igen. És
4: de
3: akkor
4: azt is el
3: a kellemeset
4: képzelni.
3: A még kellemesebbel összekötni, vagy ha vereséget szenvedtek, akkor meg azért.
2: Bánatában.
3: Akkor meg vigasztalódik.
4: Azt is el tudom képzelni, hogy elhagyja az asszony, és azért tinderezik utána, mert hogy meccsre mész már megint.
3: Ja, és akkor hova mész meccsre egyébként? Bostonba. Ja, hát de te itt laksz Edinburgh-ba, Skóciába. Hát jó, kicsit messzebb játszik most a csapat. Igen, ez is benne van, de minden esetre érdekes, és sok mindenre gondoltunk, erre nem. Viszont volt egy nagyon érdekes, az egyik nagy amerikai pizzázó lánc bejelentette, hogy ha piros lap lesz, és az amerikai válogatottból bárki piros lapot kap játékos, akkor ők az előzetesen regisztrált embereknek kiküldenek egy ingyen pizzát. Jelentem alá, 68 ezer pizzát kell most ingyen kiszállítaniuk majd az Egyesült Államokba, mert meg volt a piros lap, meg volt a kiállítás a legutóbbi amerikai mérkőzésen.
2: És még úgy is győztek, hogy kiállítottak.
3: Igen, és nagyon korrektek voltak, mert azt mondták, hogy mi nem azért szurkolunk, hogy legyen kiállítás, nem az amerikai csapat ellen szurkolunk természetesen, csak szeretnénk szeretnénk, hogyha...
2: Mert nekik a piros bánatunk, szín benne van a...
3: Igen, hogy senki ne álljon úgy fel a tévé elől, hogy most szomorú, hanem legalább annak örüljön, hogy akkor kap egy ajándékpizzát. Úgyhogy ez egy tök jó gesztus, egyébként meg jó reklám.
2: És ki volt, akit kiállítottak? Az amerikai? Hogy
3: most nem jut eszembe, Monakóba játszik. Egyébként ő volt a csapat egyik legjobbja, úgyhogy ilyen szempontból hiányozni fog az amerikaiaktól, mert a közvetlen eltiltják.
2: És akkor tudod, ilyen, azt mondja, felrúgta, kiállítják, vagy miért állították ki valami, nem felrúgás.
3: Igen, hát a tabokáját konkrétan úgy megtaposta az ellenfélnek, hogy majdnem
2: eltört. Igen, és akkor utána csak így kikiabáltam volna a közönségnek, vagy be a kamerába, szívesen!
4: Jó étvágyat!
2: Szívesen!
3: Igen. 68 ezer pizzát kaptam most, igen. Ezt is elintéztem.
2: Elintéztem 68 ezer pizzát, tudod, a komputára kérdezik a mérkőzés után, hogy hát hogyan értékeli ezt a cselekedet. Én teljesen pozitívan értékelem, végül is 68 ezer embernek pizzát intéztem, nem?
3: Igen, viszont ő nem menjen oda ehhez a pizzázó céghez szerintem, hogy én vagyok az, aki 68 ezer ingyen pizzát intéztem
2: nem,
3: nektek.
2: Nem, most olcsón megveszi a céget.
4: De igen, azt isteni lehet csinál. Legyártani is azt a mennyiséget.
3: Igen, hát mondjuk egy hatalmas pizzázó láncról van szó. Tehát nyilván nekik meg se kotyan, és hát most nagyon sokan elkezdtek hirtelen regisztrálni, tehát mondták, hogy már utólag nem ér. Tehát ez akkor ért előtte, illetve vannak, akiknek 20% kedvezményt adnak, de hát akkor is ez egy tök jó dolog, és szerintem jó reklám.
2: Beírtam volna az apró betűsbe, hogyha a játékvezető visszavonja a piros lapot. Csak akkor.
3: Igen. Katalin hercegné meg Angliában, Wimbledonban Mátyás királyt játszott, ő volt ugye az, aki áruhában mindig beöltözött állítólag, és akkor így ment, tehát a legendák szerint nyilván ez nem volt így Mátyás esetében, de Katalin hercegné ő nem öltözött áruhába, ő simán egyszerűen kiment szurkolni a mérkőzésre, várták a döntőre, hogy majd a női döntőnő adja át a díjat, de úgy gondolta, hogy őt érdekli a torna, érdekli a tenisz, hát akkor kimegy. És leült az átlagnézők közé, és onnan nézte a mérkőzéseket, nyilván egyet tudott venni, vagy szereztek.
2: De neki. Megismerték azért?
3: Persze, és aztán az összes labdaszedő, meg mindenki rohant oda hozzá, hogy készítsenek közös fotót, mert azonnal kiszúrták, hogy ott van.
2: Ez cuki?
3: Az, és egyébként azt mondom, hogy egy nagyon szimpatikus dolog, hogyha valaki ilyet csinál. Kerékpáros verseny lesz ismét Nyíregyháza, majd augusztusban, megvan a bejelentés augusztus közepén ismét a világ legjobb kerékpárosai, legalábbis az ifjúsági korosztályban Nyíregyházára, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkeznek, mert hogy hát részben Borsodban is, mert hogy Tokajban lesz az egyik rajt majd, és hát Tokajból eltekernek egészen Ibrányig, ott Ibrányban mennek még 3 kört, és így jön össze egy ilyen 90 kilométeres szakasz, másnap pedig majd Vásárosnaményba megy az ifjúsági világkupa mezőnye. Onnan elmennek Kisvárdára, mennek a Beregbe, csapnak egy nagy kört, és aztán Nyíregyházán lesz a cél, ez a befutó. Szép. Így van, az is egy hasonló hosszúságú.
2: Főleg, hogy lesz 40 fok.
3: Igen, benne van a pakliban, kicsit hasonló az útvonal, mint a Tour de Hongrie-nál volt, ugyanúgy majd Nyíregyházán a bíróság előtt lesz a befutó, és egyszerre esnek majd be várhatóan a célba. Itt a sprinterekről van elsősorban szó, hogy hát ez a régió nem a hegyeiről híres. Tehát itt azért azt tegyük hozzá. Úgyhogy ez mindenképp egy nagy elismerés, hogy 2020 óta folyamatos ezt az ifjúsági világkupa versenyt megtartják itt a régióban.
2: No hát szurkolunk nekik, hogy ne legyen nagy meleg, ne legyen kánikul, és baleset se legyen, mert azért ilyen is előfordul egy-egy ilyen éles bicaj versenyen.
3: Így van.
2: Laci, köszönjük szépen, jó szurkolás mindenkinek, meg hát jó meccsnézés, de hát még lesz ebben az órában VB hírek, úgyhogy figyeljetek minket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.
2: Ami fontos természetesen az, hogy még játék is lesz, hiszen a 25 éves Sunshine-ban van nagy bumolás, nagy bumjáték, 25 ezeres utalványokat lehet nyerni, és természetesen fődíjunk is, nem semmi, 250 ezer forint értékű klíma, illetve utazás. Na figyeljetek minket, jó? Hamarosan jön a felhívás, és lehet.

eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Hát úgy csörögnek még mindig a telefonok, mint hogyha nem tudom, az emberek az életükért küzdenének és telefonálnának, de ez nagyon jó, mert körülbelül fél percen belül meglett az ötödik telefonáló, úgyhogy itt van a vonalban Ildikó. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, Ildikó! Na, én most már csak egy dolog miatt szorítok, hogy tudd a szlogenünket, mert
1: Sunshine
0: hogy...
1: Sunshine FM?
0: Na, igen.
1: Igen? Bocsánat.
0: Mondjad.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Így van. Köszönjük szépen. Mert kicsit megértem, a múltkor egyik kollégánál volt egy kedves hallgató, aki hülyeséget mondott.
1: Igen,
0: egy másik rádiószlogenjét. Simán, és azt mondta, én benneteket jó, hallgatlak, és elmondta egy másik rádiószlogenjét. Gratulálom.
2: Ez sajnos volt. Nem is nyert.
0: Igen. No, hát... A szlogen tudtad, most már csak a játékra vagyok kíváncsi, hogy vajon tudod-e, hogy hogyan működik a játékunk?
1: Természetesen.
0: Igen, 25 másodpercig fog menni a pittyegés, majd szólok, hogy mikor indul. 25 másodpercig fog menni a pittyegés, és ezt követően neked kell a 25 másodperc alatt a 25 éves Sunshine bumbot bemondani, amikor úgy gondolod, hogy nálunk is a bomba robbanni fog.
2: De ez bármikor robbanhat, ez nagyon fontos, hogy igen. Akár az elején, közepén, igen, végén, volt, bármikor.
0: Nem egyszerű. Na de hát 25 ezer forintos utalványokért, illetve nagyon komoly főnyeremények vannak, mara elmondja.
2: Így van, tehát egy 250 ezer forint értékű klímát nyerhetsz, vagy akár 250 ezer forint értékű 3 nap, 2 éjszaka wellness hétvége. Isteni a Galtraver jó voltából, úgyhogy kell ennél több?
0: Nem, szerintem nem. Jó, de ezen akkor is részt veszel, ha véletlenül nem találod el, tehát a sorsoláson.
2: Így van.
0: Viszont a napi nyeremény, azok is nagyon jó pofák, úgyhogy figyelj, indítom, elindul egy ilyen mormogás, betöltjük a bumot, és majd amikor a pittyegést hallod, onnantól vagy te. Jó? Mehet.

0: Bum!
1: Egy picit voltál lemaradva, egy picit. Vagy hamarabb, bocsánat, nem
2: hamarabb, de egyébként majdnem megvolt.
1: Nem, majdnem megvolt, de hát azért egy bő másodperc volt.
2: Hát
1: ott. Én néztem a visszaszámlálót.
0: 13-ig számoltam.
1: 13-ig? De jó pofa vagy! Hát ez nagyon jó, Ildikó. Nem baj, én odaadom a nyereményt, mármint a Sunshine FM csomagját, a 25 éves csomagot.
0: Szuper.
1: Ez is nagyon jó, mert hogy elmondám neked, hogy ebben limitált Sunshine relikviák vannak,
2: igen.
1: Például kulacs, amelyeken az egyedi 25 éves évfordulónk logója van, valamint bevásárlószatyor, ezzel tudsz menni majd egy ilyen vászon bevásárlószatyor nagy Sunshine logóval, ez is 25 éves limitált darabszámú, mert 50 és 100 darabok készültek ezekből, tehát, hogy nagyon valamint nyakpántot, illetve bevásárlókocsi érmét, ha már bevásárolni mégy, hogy tudj egy bevásárlókocsi érmét betolni a 100-as helyet, jó?
0: Szuper, nagyon szépen
1: Ildikó,
0: köszönöm.
1: Nagyon köszönjük, öröm volt veled játszani, de tényleg.
0: Köszönöm
1: és maradj
0: szépen.
1: Vonalba, hogyha írjuk fel az adatokat. Milyen jól taktikáztál pedig, és csak egy másodperc.
2: Igen, de mondjuk a 13 másodperc, az valami szerencseszám?
1: Igen, valószínű.
0: Hát gondolom, igen.
1: Mondod, hogy hát ez szerint. Jó, most rendben. Amúgy a fiamnak a 14-es, úgyhogy látod, hogy pont az lett volna a 14. Jó, rendben, maradj vonalban, és akkor megbeszéljük a részleteket. A hallgatóknak pedig üzenem, hogy bármikor bumolhatunk, már pedig ebben a műsorsában már nem, tehát a keltetőben, de utána a juice-ban biztos, hogy lesz bumolás, biztos, hogy lesz nyeremény, csak 5-nek kell telefonálni, hál' Istennek nagyon sokan, sokszor próbálkoznak, és mindig van nyeremény, mert hogyha valaki nem jár sikerrel, ahogy Ildikó nem jár sikerrel, akkor is kap ajándékot, méghozzá Sunshine relikviákat. Szóval, ilyen egyszerű, bumoljatok velünk a

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcad döntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyarzabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk 2 perces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolországgal játszik a nyolcad döntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet logó

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 100 tagú cigányzenekar hangversenyzenekari gála koncertje július 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!

0: üzlettől, a Nature Cleaningtől és a Mandy Shape & Bodytól. Minden játékos fűdíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház farmkertől.
1: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Két postai kézbesítő is életét vesztette munkavégzés közben a kánikulában. Felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök és alelnökök fizetése. Az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak az ügynökakták feltárásában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Drasztikusan a felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök és alelnökök fizetése, valamint megszűnik a költségtérítésük a parlament által elfogadott törvénymódosítás következtében. Pajna Zoltán, a MÖSZ és a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat elnöke szerint az intézkedés politikai bosszú, míg a kritikusok szerint a megyék jelenleg érdemi feladatkör nélküli kifizetőhelyek. A statisztikák alapján Hajdú-Bihar idén 5 milliárd forintból gazdálkodik, amelyből a bérköltség 612 millió forint, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata összesen 1 milliárd forintból működik, amelynek a fele megy el bér jellegű kiadásokra. Két postai kézbesítő is életét vesztette munkavégzés közben a múlt heti 40 fok feletti hőségriadó idején. A Magyar Posta megerősítette a halálesetek tényét és közölte, hogy jelenleg vizsgálják a tragédiák körülményeit. Bár a vállalat a rendkívüli forróság miatt több óvintézkedést, köztük korai kezdést és szigorú súlykorlátozást is bevezetett a dolgozók védelmében, a kollégák a közösségi médiában a rendkívüli fizikai megterhelésre panaszkodtak. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy hivatalos vizsgálat indul az ügyben a felelősség tisztázására. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta a testület létszámának 11-ről 13 tagra emelését. Az ügynökakták feltárásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozó szakértői csoport bővítését követően a parlamentben működő ellenzéki frakciók delegálhatnak tagokat a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolását és a tájvíz megtartásának erősítését sürgeti legújabb elemzésében a GKI gazdaságkutató. A szervezet rámutatott, hogy miközben az ipari és mezőgazdasági vízfelhasználás is drasztikusan emelkedett az elmúlt években, a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a elszivárog. Ez a veszteség lakossági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A szakértők szerint a drasztikus fogyasztás csökkentés helyett szemléletváltásra, a csőhálózatok felújítására, valamint a csatorna hálózat átalakításával a tájvíz megtartó képességének javítására van szükség. Átmeneti változás lép életbe a 70-es debreceni vonalcsoport menetrendjében július 4-én szombaton a BMW gyár termeléséhez igazodva. A meghirdetett menetrenden felül hajnalban és délután is plusz járatok indulnak a 71-es, 72-es és a 73-as vonalakon.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Újabb hidegfront alakítja Debrecen időjárását pénteken, emiatt sokfelé élénk szélre kell készülni. A napsütés gyakran zavarják, majd felhőátvonulások és a nap folyamán elszórt záporok mellett egy-egy zivatar is kialakulhat a térségben. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Ki mondta, hogy munka közben nem lehet jó kedved? Hát biztos nem mi.
1: Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: No kérem szépen, 9 óra 13 perc van, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Egyelőre nem érkezett nagyobb fennakadásról, balesetről. Ja, azt mondja... Ez mit csinál? Ez baleset?
3: Nem, eltűnt.
2: Nem, ez egy kutyus. Igen, szia, Tamás vagyok, Sóstóhegyről, Nyíregyháza Sóstóhegyről, tegnap előtt este elszökött a tacsi szuka kutyusom, fekete cserszínű, nagyon keressük. Ha be lehetne olvasni, megköszönném.
3: Megtörtént.
2: Tamást. Igen, beolvastuk.
3: Reméljük, hogy meg lesz a kutyusod.
2: Nagyon bízunk benne. Jó, nálunk is jelentkezhettek.
3: Igen, hogyha látjátok a kutyust, igen, akkor nekünk szóljatok.
2: És mi tovább vítjük Tamásnak. Egyébként, ha van közlekedési információtok, vagy egyéb közölni valótok, amely mindenkire tartozik, akkor 0620-316-3000. De hát mi még nem néztük a bejegyzéseket, amelyek a nap témájához érkeztek. Szerinted milyen a tökéletes eljegyzés? Ugye hiszen az Empire State Building tetejére felmászott két fiatal, akik az eljegyzést ott tartották meg, illetve a lánykérés volt ott, nem is az eljegyzés, mert hát nem egy eljegyzési ceremónia volt, egy ilyen lesötétített maszkkal a fejeden, elég hülyén is néznél ki az eljegyzési képeken, de hát ők viszont ezt vállalták, nem akarták, hogy az arcuk nagy nyilvánosság elé kerüljön ezeken a képeken, de ott vannak fent, és azóta már rengeteg mém ilyenek készültek.
3: Most akartam mondani, hogy milyen jó, hogy kirakták a zászlónkat.
2: Igen. Igen. Na jó, hát nézzük a kommenteket, hogy milyen az ideális eljegyzés. Legyen váratlan és meglepetésszerű az, hogy hol legyen a véletlen műve. Legyen az egy romantikus helyen, vagy épp a lány szüleinél.
3: Hát én több olyat is olvastam, ezt csak összefoglalom, hogy mindegy, de azért egy tengerparton, tudod, tehát akkor mindegy, mégsem annyira mindegy, mert azért egy tengerparton.
2: Azért a váratlan és romantikust azt többen emlegetik.
3: Igen.
2: Azt mondja, az enyém egy őszi napon volt, otthon voltunk kettesben, halvány fények alatt, tökéletes volt. Egyszerű és tökéletes. Szerintem az a tökéletes, írja Brigi, eljegyzés, ahol mindkét fél nagyon szereti és tiszteli egymást, a helyszín kiválasztása nem fogja őket összetartani, ha nincs meg a közös összhang és a bizalom.
3: Ez jó, hát máskülönben miért akarna valaki eljegyezni valakit?
2: Nem számít se a helyszín, se a szituáció, a szeretett férfi elkötelezni akar velem egy életre. Aha, őszinte szívből jövő legyen.
3: Egyébként én most a rossz zsarú leszek ebben a sztoriban, na, mert Én nagyon sok vendégemmel beszélgettem azért ilyen témáról, és volt, aki azt mondta, hogy neki mindegy, hogyha egy alsó nadrágban...
2: Tegyék hozzá egy műkörmöző,
3: ja, nem? Igen, tehát, igen, igen, igen.
2: Bárki bármilyen vendégre gondol itt a rádió munkatársaként, hogy...
3: Igen, és azt mondta, hogy ó, mindegy, hát vasárnap boxerben is jó lesz, és így én néztem nagy szemekkel, hogy hát én lehet, hogy nemet mondanék, hogy úgy... Aha. Olyan kiábrándító, sütöd a békönt a tojással, ő odajön.
2: Figyelj már, Szivi!
3: Hozzám jössz!
2: Mutasd már az ujjad! Hogy néz ki a körmöd? Ja, nézd csak itt egy gyűrű!
3: Oké, jó, de hogy valami legyen már benne. Értem én, hogy a szeretet, szerelem, stb. Közös jövő, de nem már.
2: Na. Van itt egy frissen eljegyzett, figyelj, Patricia, azt mondja, egy hete nyaralás közben kérte meg párom a kezem. Napokig rejtegette a gyűrűt abban a táskában, ami végig velünk volt, én pedig semmit nem sejtettem, rengeteget készült rá, és egy gyönyörű helyszínt választott, ami örökre emlékezetes maradt, de szerintem a legjobb helyszín a lánykéréshez nem egy konkrét hely, hanem az, ahol a megfelelő ember letérdel eléd. Ja, érted? Tehát nem a helyszín a fontos, hanem hogy az a jó helyszín, ahol letérdel.
3: Ja, hát a konyhába is letérdel.
2: Viszont alsógatyába.
3: Voltak egyébként, csak ne legyen lyukas az alsó nadrágja.
2: Miért azt most látod?
3: Kifittyem valami ott lent, aztán jót nevetünk rajta. Viszont volt ilyen trend TikTokon, hogy a férfiak levideózták, ahogy teltek a napok, mondjuk a csaj aludt, a gyűrűt elővette, de úgy, hogy háttal volt. Aha. Na, akkor éppen videózott valamit a csaj a természetben megint, és mire oda került az alkalom, akkor megláthatta. Viszont ez így összevágva szerintem nagyon aranyos, hogy mindvégig ott volt a gyűrű, de egyszer sem látta a csaj.
2: Ja, hogy több alkalommal is, igen, ott volt, igen. Tehát a srác megmutatta, hogy itt lesz a gyűrű, igen. Ez lesz a gyűrű. Aha.
3: Igen.
2: Ez is jó, amúgy tényleg. Ibolya írta, hogy spontán bárhol, nem az a lényeg, hogy milyen eljegyzés, hanem ki az, akit felteszi a kérdést, és az igen kitart-e a házasságig, és a házasság egy életen át. Ja, és ez nem karácsonyi vagy szülinapi ajándék.
3: Na, ez egy örök kérdés.
2: A és karácsony, az például nagyon sokan.
3: Szörnyű.
2: De miért?
3: Miért teszik ezt az emberek? Miért rontják
2: el? Hát mert egy menüvel megoldod. Hát
3: ja,
2: most mi a baj? Hát most 25-én, 26-án úgy is mentek máshová, hát akkor itt van, bele van téve egy ilyen.
3: Pluszból. Nekem ilyen kritériumok vannak. Születésnap, névnap, évforduló, karácsony, húsvét, szilveszter. Nem! Ne, határozott lesz a nem. Nem. Kérd meg akkor, amikor nincsen semmi.
2: Figyelj csak, drága, eltelik még egy-két év. Fogsz te már örülni, hogy egy borús hétfőn valaki oda tér.
3: Alsónadrágba.
2: Alsónadrágba kilógó fügykössel. Na jó, nem 9 így, óra 18, tartsatok velünk, hamarosan majd egy kis programajánlót is beiktatunk, és utána jön majd a visszatekintés, a búcsú, meg számos jó zene, mert csak jó zenét nálunk, ilyen a Bruno Mars, és az I Just Might.

0: Hát 9 óra 29 van, egy perc, egy fél tíz előtt, azért van még dolgunk, méghozzá néhány programra felhívni a figyelmet, bár ha tehetitek, akkor menjetek vízpartra, annyira nem lesz hűvös.
1: Úgy szerintem még
0: 28-30 fok, ez szerintem kellemes. Az egy ideális, nem fogtok szétrohadni a napon, és összeaszalódni, kedves hallgatók, így van, úgyhogy a Sunshine ajánlásával, mint egy füge, a Sunshine ajánlásával ajánljuk nektek figyelmetekbe, például a Száztúgi Cigányzenekar szabadtéri koncertjét, amely Nyíregyházán lesz a Rózsakert szabadtéri színpadon, és ez most hétvégén, ugye?
1: Nem, ez július.
0: Ja, ez július, hát most hétvégén is július, ez július 18-a.
1: Igen.
0: Aha, nem igen. Volt most hétvégét, nem találtál?
1: Hát 11-én lesz Nyíregyházi bringakör.
0: Aha, tök jó.
1: Aha, ennyi. Az oké, köszönjük szépen, szia. Meg estézés van a Sóstói Múzeum faluban továbbra is. Mai nappal indul, amúgy továbbra is, mai nappal indul, és augusztus 14-ig lehet elmenni.
0: Estézés, és ez mit akar a múzeum faluban?
1: Hát amikor lemegy a nap, akkor ugye a jól ismert utcákon, épületeken lehet nagyon jó dolgokat csinálni.
0: Ja.
1: Zenekarok lesznek, táncház, csillag lesz, esti chill, annyira tetszik, esti chill.
0: A csillagászati egyesülettel. Aha, jó, ez is jó szabadtéri program.
1: Igen, viszont hátkanyarodunk.
0: Vagy a Sóstó Gárdonban meccset nézünk, az is jó. Az is jó program.
1: Csak a repohárra figyeljetek oda.
0: Igen.
1: Viszont, hogyha átkanyarodunk Debrecenbe, ott a rengeteg program lesz. Ma este például Kökény Attila és Rakoncai Viktor fog fellépni.
0: Nagyon jó, a Nagy Erdei szabadtéri színpadon.
1: Igen. Mindemellett még mindig van program lehetőség Debrecenben, szintén a mai napon, délután 16:30 évszakok a lengyel kultúrában. Milyen arcai vannak a nyárnak a lengyel kultúrában.
0: És a Nemzetiségek házában
1: így
0: lesz.
1: Így van, erről fog szólni ez a rendezvény. Akit érdekel, az érdemes, hogyha kilátogat oda.
0: Igen, Firkalak a modern és kortárs művészeti központban a Debrecenben, szintén oda is ellátogathattok a
1: július 5-én, ez egy jó kis vasárnap délelőtti program, amúgy így ebéd előtt, megnézni ezt a kis kiállítást.
0: Na jó, hajrá, csináljátok ezt, programozzatok, tegyetek minél többet szabadtéren egyébként, ez a biztos.
1: Most töltsük fel szerintem a D-vitamin raktárainkat, mert télen szükség lesz rá.
0: Igen, meg ilyenkor nagyon jó a szabadtéren, ha nincs túl meleg, hanem ez a kellemes 20 fokok vannak, akkor tök jó kint tartózkodni, tök jó motorozni, kerékpározni, rollerezni, azért mindezeket óvatosan tegyétek, mert ezek most nagyon veszélyesek is, tesszük hozzá. Jó? Úgyhogy csak lassan, körültekintően, és jó programot kívánunk nektek. Mi is nagyon sok programot mondunk, meg majd Kata is a nap folyamán több alkalommal felhívja a Debrecen és Nyíregyházi programokra a figyelmeteket, de ugye a honlapunkon is ott van rengeteg jó program, keressétek ezeket, mi pedig csak jó zenével megyünk tovább, hiszen jön majd az LMFAO és a Party Rock, amire emlékezhettek, Dr. Béres is, és a Mango Rise, de itt van előtte az Anatra és a 54 Ultra és a Talk to You nálunk a Sunshine.

0: Hát a parti véget ér. Lassan, lassan.
1: Na, mikrofon. Balogh Béla.
0: Ja, doktor Béres minta.
1: Én mindig ezt várom, ahol. Igen.
0: De ma kaptam új spotot, úgyhogy már egynek elég. Igen,
1: most már csak nekem kell valamit.
0: Egynek szerintem elég. No, gyorsan menjünk sorsolni.
1: Jaj, menjünk sorsolni.
0: Igen, mert hogy ez volt a reggel kérdése, az ott van, hogy Páros Cinema City mozijegyet sorsolunk a kommentelők között, és milyen a tökéletes eljegyzés szerintetek? Ez volt a kérdés. Hát a maráit nem tudtuk meg, csak annyit, hogy ne alsógatyába, ne lógó fügével, kilógó fügével, és ne a konyhába történjen mindez.
1: Igen, igen, miközben sütöm a békot.
0: legyen valami tényleg puccosabb, puccosabb
1: jó,
0: történet.
1: Jó, ha valami lesz, akkor ígérem, hogy közzéteszem.
0: Jó, na, akkor próbáljunk meg görgetni, nem? Csak
1: igen,
0: itt akkor
1: bár
0: az összes hozzászólás kell kiválasztani, és akkor szóljál majd, hogyha ha úgy érzed. Na?
1: Most.
0: Ács Anett. Igen, gratulálunk
1: milyen
0: neki.
1: Milyen szimbiózisban mondtuk az Ács.
0: Hát mivel, ahogy megjelent, akkor nyilván egyszerre rá.
1: Ezt akár lehetne így bumolni is, nem? Tehát pont így
0: ha
1: kellene.
0: Így, na így kell bumolni.
1: Na ez volt a tökéletes példa.
0: Ez maradt ugye. Igen. Jó, akkor gratulálunk neki, Páros Cinema City mozi egy, és még egy-két kommentet akartam pedig nézni.
1: Nézegessél.
0: Hogy
1: jaj, várjál, eltüntettem igen, a dolgokat.
0: És az Anett kommentjét is eltüntetted.
1: Nem tüntettem, valahol ott van.
0: Igen, érte nekünk, hogy Joanna, hogy csak ketten, senki más, ez az ideális.
1: Juditét emeljük, magasra tették a mércét.
0: Mármint ki?
1: Hát gondolom.
0: Ja, mármint ők, a fiatalok, igen. Az Empire State Building-en.
1: Igen.
0: Aha, igen. Ne,
1: hát mondjuk
0: jó.
1: Ezt megugrani már nem tudom, mivel lehet.
0: Mondja, hogy van térerő. Ez most mit akar jelenteni?
1: Hát itt szerintem kiragadták ja, a ott? Lényeget.
0: Aha,
1: igen, hely, igen.
0: Fent van. Ja, nagyon jó. Tengerparton írja Zsófia, vagy emlékezetes randi helyen.
1: Tengerparton virágokkal a nő tudta nélkül, akár csak a miénk. Azt írta Vivian.
0: A nő tudta nélkül. Igen, az fontos. Kell, hogy mi miért nem lehet megbeszélni, hogy elmegyünk egy szép helyre, drágám. Megkérem a kezed.
1: Hát nem tudom. Az nem már lehet? Nem olyan.
0: Az már nem olyan?
1: Nem, azt úgy szeretjük a meglepetéseket. Mondjuk igazából várja, mert eszembe jutott valami. És mi van a fordított esettel, amikor a nő kéri meg a férfi kezét? Mert amúgy egyre több van ilyen.
0: Mi? Van
1: nem,
0: ilyen?
1: Ne legyél boomer, hogy nem hallottál ilyet.
0: De boomer vagyok, mert nem tudom elképzelni.
1: De van
0: hát,
1: ilyen.
0: Valaki írjon már most azonnal, amíg elbúcsúzkodunk, hogy van ilyen,
1: van
0: hogy
1: ilyen,
0: a nő kéri meg a férfi kezét.
1: Igen, és ugyanúgy van, szerintem is, de most ezért nem fogják megírni amúgy, mert ezt így véleményt nyilvánított.
0: Nem.
1: De igen. Szerintem sem. Valahogy az nem, tehát az a férfi
0: nem tudom
1: a
0: elképzelni. Feladata. Legyen, tehát kérje meg egy nő, azért figyelj, nekünk férfiaknak is jól esik így, ha belegondolok, hogy néha mondjuk
1: kis
0: valaki.
1: Kis nők lehettem. Princess Passenger ott. Értem én?
0: Na jó, nézzünk vissza a reggelre, egy kicsit mi is történt.
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Én kukáztam valahonnan, hogy mennyi balog van.
1: Sok van? Egy
0: igen, hát 80 ezer.
1: Oh.
0: 80 ezer.
1: És akkor jönne az ellenpélda, hogy Geriből nincsen sok, de legalább itt van, nekünk mara.
0: Jaj, de jó. No para. Megjött Gere mara. 80 ezer balog van tényleg állítólag az országban.
1: Én ezután a spot után gondolkodtam el, hogy felvegyem-e valahogy a balog vezetéknevet, hogy kicsit érezzem magaménak ezt a spotot.
3: Hát van egy módszer.
0: Hát ahhoz eljegyzés, ahhoz eljegyzésre kell.
1: Nem veszel csak úgy
3: hát,
1: simán a
3: inkább esküvő is.
0: Igen, igen, bocsánat, esküvő.
1: Örökbe fogadsz, mint egy menhelyes kis kutyát.
0: Mint egy kis kutyát. Vagy egy kis cicát, hogy péntekenként itt doromboljál.
1: Nem csak itt pénteken, de amúgy meg megmarlak hétköznap.
0: Ha már ugye a szemétről, mert rengeteg szemetet generáltunk ezzel, ezen porrak használatával, ha már erről beszélünk, van, aki például festményt is szemétnek néze. Kiderült, hogy egy spanyol művész, Joaquín Sorolla alkotása, egy férfi egyszerűen szemétnek nézte az utcán, és csupán azért vitte magával, mert megtetszett neki a kerete.
1: Be akarták igen. Pakolni a képet a csomagtartóba.
0: Igen, mellé rakták.
1: És elfeledkeztek róla, elhagy. Na, ezért viszik magukra.
0: Erre ment.
3: Erre mondaná, nagyapám meg is érdemli. De hát ez a minek vitte magával?
1: Otthon megmaradt volna.
3: Hát nem. Hát ilyet. Mit vittek még magukkal? Most már kíváncsi vagyok egyébként. Hogy engem nem az érdekel, hogy az a festmény eltűnt, de vajon mi lehetett még a csomagtartóban, amit feltétlenül el kellett vinni?
1: Ezüstvilla. De várjál.
3: Így nagyanyámtól van az az ezüstvilla. Hát azt vigyük csak el a tengerpartra nyaralni. Hát a szegény itthon unatkozna egyedül.
0: Azt miért? Én el tudom képzelni. Hát nem. Tisztázta, hogy egyébként ő oda ment, és, vagy ott kirándultak, és megtalálta a képet.
3: Hát de akkor ő nem lopta. Nem mit kellett volna csinálni? Ő tulajdonképpen ő a becsületes megtaláló.
0: Így van. Azt mondja, azóta épségben visszaszolgáltatta, körülbelül 60 millió forintnak
3: nélkül. Neki csak a keret kellett, abból
0: kiváltál. Igazad van. Én például nekiadnám a keretet. Ha a keret miatt vitted el, tessék itt a keret. Lehet, nekünk a... úgyis a kép a fontos, nem?
3: Igen.
0: Na?
3: Igen.
0: Na?
3: És akkor újra kereteztetem.
0: És mindenki jól jár.
3: Bemegyek az egyik ilyen svéd bútorboltba, vagy mi az, és veszek hozzá egy új keretet. Hogy illene
0: ez? Ez lett volna a csattanó gyerekek. Hát, nézd, miért nem csinálja.
3: Igen. Igen.
0: Veszel egy sima izékeretet, tudod ezt a kis...
3: Nem tudom. Én még Pepkost. Mindig azon gondolkodom,
0: az 1000 forintos Pepkos keretet.
3: Hogy mit vihettek még maguk, a kanapét, vagy esetleg mi lehetett az a hagymavágókés, vagy pucolókés, azért... mert sose lehet tudni, hogy az nem akar-e szellőzni a tengerparton.
0: De figyelme, az én családom most elment kempingezni. Láttad volna, hogy mit vittek magukkal?
1: Leszették az összes festményt a falról.
3: Mondtam én, az gyanús.
0: Igen.
1: Ezt most így elgondolkodtam rajta.
3: Béla is
1: így
3: azt mondja, igen.
1: Igen,
3: mondjuk mikor... így visszagondolva, miért rakták fel a igen. fagyasztót?
0: Lehet, hogy elköltöztek.
3: Meg a hűtőt, meg a
1: de
3: tévét akkor is
1: elvitték.
0: Azt mondták, egy hétre mennek. Már 10 napja oda vannak?
3: Igen.
1: Gyanús, hogy üres a ház.
3: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van kirámolták.
1: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokkal?
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Na, hát így rötyögött Mara. De ő nem rötyögni szokott, visítani.
1: De amúgy ezt most megfejtettük, igen, hogy én mindig visítok. Milyen rossz?
0: Csinálj már visítsd egy kicsit.
1: Nem tudok.
0: Nem tudsz?
1: Hát de hol?
0: Hát most jó, most lemélyítettek. Nem így szoktál,
1: nem vegyük tudok,
0: is. Majd akkor
1: ilyen.
0: Emelem az ujjam, hogy az volt az, hogyha mi van. Ez.
3: Ricsi Röcsi.
1: Szegény hallgatók.
0: Ricsi, megjött Glass Norbi is, mert ugye Juice ma ő önti a fületekbe, kedves hallgatók, mert Váci Zoli még a szabadságát tölti, hogy most jól megérdemelt, vagy nem, erről ne vitatkozzunk, de hogy a szabadságát tölti, az biztos. És
3: jó reggelt.
0: És Glass Norbi jön, akit meg majd este kívánság műsorban már Kondoroli helyettesít.
3: Így van. Jó, de este ugyanúgy lesz mix műsor.
0: Persze.
3: Ez így van.
0: Addigra kipihened magad.
3: Hát, hát most
1: mondjuk kicsit álmosnak tűnsz most.
3: Most egy picit igen egyébként.
0: Meccset néztél?
3: Nem, eszem ágában nincs. Bocs, én most ilyen...
0: Lesz a Juice-ban valami?
3: Igen.
1: Műsor.
3: Zene,
0: hát de azért bumolni is fogsz.
3: Lesz programajánló.
0: Azért bumolni is fogsz.
3: Ja,
0: nem?
3: Persze, jön a Sunshine 25-ös bumjáték.
0: Nálad úgy, milyen arányan nyertek? Nálam eddig két játékból kettő nem.
3: Tényleg?
1: Igen.
3: Akkor ezért mondom mindig azt, hogy...
0: A mai az egy másodperce maradt el, a múltkori az vagy ti...
1: De figyelj, egy valami biztos. Július 10-én fixen nyer nálunk valaki.
0: Miért?
1: És akkor mi leszünk?
0: Ja, igen.
1: Jaj, nem, mi leszünk? Várjál már, lehet, hogy rosszul mondom, pedig most úgy emléke. Nem, mi leszünk. De péntek, mi leszünk.
0: Na. Péntek,
1: intéztem,
0: a mi napunk.
1: Intéztem a kötelezőt.
0: Akarsz egy bumot?
3: Csináljuk.
0: Na, nem csinálsz, hogy Glass Norbi eltalálja.
3: Na, legyen.
0: Na, várjál, csak egy Glass Norbi próbajáték. Jó. Csak megmutatja, hogy...
1: Norbi, tudod a játék, mert a szlogent légy szíves.
3: Ja, Sunshine FM, csak igazi jó zene megy.
0: Figyelj, elindult a pitty. Várjál. Na?
3: Bum!
1: Hát
0: ja, hogy láttad a monitort? Ja.
3: Hoppá! Elnézést kérek mindenkit.
0: De így kell!
1: Igen.
0: Nem de úgy, hogy nézzétek a monitort.
3: Nem, hanem hangosan.
1: Mondjuk kicsit mert beszakadt a dobhártyán, vérzik, az baj.
3: Nem, hát azért kell hangosan mondani, mert hogy nyilván akkor abban a pillanatban fogjuk mi is azt hallani, hogy egyszerre mondta ki a robbanással a bumszót. De az a baj, hogy az én szívem egyébként mindig meglágyul, és nálam azért...
0: De ne lágyulgasson! Tehát ne. Szabály az szabály, mert ha meglágyul a te szíved, akkor minket joggal vannak felelősségre, hogy bőzög Glass Norbinál lehetett. Nem lehet. Hát van egy szabály, ezt be kell tartani. Tehát ez olyan, hogy jó, hát én nem loptam csak vagy 1 millió forintot. Tehát ha már más meg 10 milliárdot lop. Tehát érted? Tehát ez nem indok.
3: értem.
0: Na jó.
3: Síri okay. Csend.
1: De attól van ez a boomjáték, sok mindent lehet nyerni.
0: Milyen úgy, jó ez a péntek, amikor bejövök, igen, azt a főnök egyből
1: egyébként köszöntjük
0: elővesz.
1: A Somákat és a Kornélokat is, úgyhogy boldog így napot van. Nekik.
0: Norbinak jó munkát kívánunk, akik tankolnak, azok meg mindig, ahogy Mara mondta, jó hír, hogy 600 alatt van még mindig.
1: Az élet apró örömei.
0: Női logika. Tudod, 600 alatt van. Na jó, de a 480 lenne még
1: de
0: jobb.
1: De amúgy
0: lenne.
1: Én nagyon eladnék bármit ebből a szempontból, akár a páromnak
0: hát jó
1: is.
0: Lenne egy pár reklámot eladná még pluszba.
1: De komolyan.
0: Abban nekünk is hasznunk van.
1: Hogy így, de csak 600 forint volt. De 600 alatt van, azért vettem meg.
0: Igen, a benzin 5,88, a gázolaj 5,93, de emelkedett az elmúlt napokban, úgyhogy erre készüljetek. Az időjárás tekintetében pedig 30 fokra lehet számolni, sőt, a következő napokban ilyen 28-29 fok körül lesz a hőmérséklet, kellemes idő, stranduláshoz, kerti partihoz, jöttök hozzám.
1: Figyelj, a Balaton még 25 fokos, szóval a Velencei tó, ha lenne, akkor engem 23 fok érdekel. Lenne. A Tisza tó meg 20, mennyi? 8 fokos.
0: 28 fok. De nálam csak egy kerti tó van, abban gondolod megfületetsz.
1: De jó hangsz. Nem igaz, van ott más
3: van is. Az az alkohol mennyiség.
0: A jacuzzi meleg ilyenkor, azt adjad. Azt felejtsd.
1: Kádba is megfületetek.
0: Ja, kádba. Az is van.
3: De vagy három.
0: Nem. Egy van. Meg zuhanyzó kettő.
3: Minden szinten egy.
1: Na, hát akkor választhatok, hogy állva de az, szeretnék fürdni.
0: De az két személyes, csak ja. Szólok. Na jó, hát ennyit a mai műsorról. Mindenkinek jó szórakozás. Jó kikapcsolódás, kellemes bulizást kívánunk a hétvégére. Hallgassatok sok Sunshine, nagyszerű zenéket, hiszen nálunk csak jó zene, meg csak nagyszerű játékok, rengeteg nyereménnyel. Úgyhogy készüljetek, igyekezzetek 5. telefonálnak. Ennyi volt már a keltető, itt volt ma a Dankó Laci, Gere Mara.
1: És Balog Béla.
0: Ciao.
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuper hetet hagyunk magunk mögött.
4: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Sokan felháborodtak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás feltételei miatt. Már 22 kutyabarát strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat. Már tavasszal megkezdik a nyári vízhiány kockázatának mérséklését a víziközmű szolgáltatók. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Sokan felháborodtak Magyar Péter közösségi oldalán a szerdán bejelentett 100 000 forintos iskola kezdési támogatás feltételei miatt. A miniszterelnök csütörtöki videójából kiderült, hogy a juttatást a gyors bevezetés érdekében meglévő jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az egyszülős családok, valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekek kaphatják meg. A hozzászólók egy része igazságtalannak tartja a döntést, és számon kérte a kormány főt, amiért a támogatást nem minden iskoláskorú gyermeket nevelő adófizető család számára biztosítják, míg mások védelmükbe vették a rászorultsági alapú intézkedést. Míg 10 éve mindössze 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami hűen tükrözi a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését Magyarországon. A kutyabaráthelyek.hu közleménye szerint a közel 3 millió hazai app közül egyre több szinte családtagként utazik a gazdájával, a minősített kutyabarát helyek kialakítása pedig komoly forgalomnövelő hatással bír az adott települések turizmusára. A szakmai irányelvek alapján a kutyás területek elkülönülnek a hagyományos strandoktól, és a legtöbb helyszínen már olyan plusz szolgáltatásokkal is készülnek, mint az agility pályák, a kutyajátékok vagy a kutyabarát büfék. Már tavasszal megkezdik a nyári vízhiány kockázatának mérséklését a víziközmű szolgáltatók a hálózatok és a víztornyok karbantartásával. A Nemzeti Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az extrém hőségben egyes településeken csaknem 50%-kal emelkedett meg a vízfogyasztás, ami különösen az agglomerációkban, a kertesövezetekben és a turisztikai régiókban okoz ellátási kihívást. A hálózatok túlterheltségét a lakosság azzal enyhítheti leginkább, ha a kertlocsolást és a nagyobb vízigényű házi munkákat a délutáni és esti csúcsidőszakon kívülre tervezi. Teljesen biztonságos a hajdúszoboszlói ivóvíz, a debreceni akugyári szennyezés miatti lakossági aggodalmat és pánikot csupán egy pontatlan közösségi médiás bejegyzés okozta, közölte Ceglédi Gyula. Hajdúszoboszló polgármestere tisztázta, hogy a Mékepércsi faluvezető online tájékoztatójának félmondata terjedt el tévesen a helyi csoportokban, ami után azonnal egyeztetett a debreceni vízmű és a helyi szolgáltatást végző ERV ZRT vezetőivel. A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok alapján a fürdőváros ivóvize maximálisan megfelel az előírásoknak, a biztonság kedvéért azonban a város vezetés hivatalos hatósági állásfoglalást és adatigénylést nyújtott be az illetékes környezetvédelmi szervhez. Átmeneti változás lép életbe a 70-es debreceni vonalcsoport menetrendjében július 4-én szombaton a BMW gyár termeléséhez igazodva. A meghirdetett menetrenden felül hajnalban és délután is plusz járatok indulnak a 71-es, 72-es és a 73-as vonalakon.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Újabb hidegfront alakítja Debrecen időjárását pénteken, emiatt sokfelé élénk szélre kell készülni. A napsütés gyakran zavarják, majd felhőátvonulások és a nap folyamán elszórt záporok mellett egy-egy zivatar is kialakulhat a térségben. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszi Marianna a legfrissebbeket. 5 perccel 10 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Hát meg végre péntek, úgyhogy hello mindenkinek. Innentől kezdve már lépegetünk bele a hétvégébe a stúdióban Glass Norbert. Jöhetnek az infóitok 0620 316 3000. Startolunk a Gun-Gun-Gunnal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miltolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

Justin Timberlake, és ez volt a Mirrors az előző percben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk egy picit az orvos meteorológiára, ugyanis az időjárás most a hideg frontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként a fejfájás és a migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, sőt, tartós álmosság érzet is jelentkezhet. No de hogy mi a helyzet időjárásunk szempontjából, jelenleg a térségben 25 Celsius fokot mérhetünk, és hát egy hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg a térségben, de csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, és hát a mai napon a legmagasabb hőmérséklet pedig 29 fok körül alakul. Ti hogy bírjátok egyébként ezt a hirtelen nagy hőmérsékletváltozást? Na ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Ladóval megyünk tovább.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Sony Fodera, és az volt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rákanyarodunk egy picit az egészségünkre, ugyanis nyáron különösen fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, mert a nagy melegben a szervezet könnyen kiszáradhat. Erős napsütésben használjunk naptejet, viseljünk kalapot, és lehetőség szerint kerüljük a tűző napot a déli órákban. Figyeljünk arra is, hogy az ételeket megfelelően tároljuk, mert a melegben gyorsabban megromolhatnak. A rendszeres mozgás mellett gondoskodjunk elegendő pihenésről és alvásról is, hogy a szervezetünk könnyebben alkalmazkodjon a nyári hőséghez. Ezek lettek volna tehát a jó tanácsok egészségügyünk szempontjából. Most viszont jönnek a kedvencek. Hugh Jellel, Imelin Jellel és az Ultranét közösével megyünk tovább. Ez már a Moving to the Sun.
0: Egészségpercek a Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: dom, és ez volt tőle a Lokolokom az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most ismételten egy picit megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, jön a bummos játék, úgyhogy mindenki készüljön, és természetesen érkezik majd hozzánk Kata is, mert hogy július 3-ára péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, no meg, játszom a kedvenceket, Alex Warren-nel fogunk startolni, ez lesz a Fever Dream.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Örömmel adjuk hírül, hogy a Móricz Zsigmond Színház bérletes előadásai közé bekerült a Madách Színház ikonikus produkciója, a Six Musical. A főbb szerepekben többek között Horány Júli, Teller Anna, Hien, Herceg Erika és Szín Viki látható. Színházbérleteink elérhetők jegyirodánkban és online a moriczsinhas.hu oldalon.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 4000 milliárd forint hiányzik a magyar víziközműrendszerből. Alkotmányellenesen kényszerítette a házi orvosokat ügyeleti rendszerre az előző kormányzat. Új debreceni sajtófőnöke van a közlekedési és beruházási minisztériumnak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő

0: Rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos aszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó víziközmű fejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Már tavasszal megkezdik a nyári vízhiány kockázatának mérséklését a víziközmű szolgáltatók, a hálózatok és a víztornyok karbantartásával. A Nemzeti Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az extrém hőségben egyes településeken csak nem 50%-kal emelkedett meg a vízfogyasztás, ami különösen az agglomerációkban, a kertesövezetekben és a turisztikai régiókban okoz ellátási kihívást. A hálózatok túlterheltségét a lakosság azzal enyhítheti leginkább, ha a kertlocsolást és a nagyobb vízigényű házi munkákat a délutáni és esti csúcsidőszakon kívülre tervezi. Alkotmányellenes szabályozással kényszerítette a házi orvosokat az alapellátási ügyeleti rendszerben való részvételre az előző kormányzat. Ezért az Egészségügyi Minisztérium szakmai szervezetekkel és a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetve átalakítja a rendszert. Az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint a miniszteri közleményekkel bevezetett kötelezettség sértette a jogbiztonságot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy a jogszerű és működőképes ügyeleti rend érdekében a parlament elé viszik a jogszabály módosítását. Új debreceni sajtófőnöke van a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak, Pécsi Norbert Sándor személyében, aki közel 20 éve dolgozik a szakmában. A szakember pályafutását a Debreceni Alföld Televíziónál kezdte riporterként, majd az RTL Magyarországnál folytatta, a közlekedési ágazathoz pedig a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél végzett, több mint 13 éves munkája köti, ahol kommunikációs osztályvezetőként és szóvivőként dolgozott. Pécsi Norbert Sándor a jövőben a tárca sajtó kapcsolatai teljes körű irányításáért és fejlesztéséért felel. A hatósági engedélyek kiadása az utolsó akadály a CATL debreceni cella gyárának elindulása előtt, miközben az üzem épületei már teljesen elkészültek. A cég sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a modulgyártás már 2 éve sikeresen működik, a jelenlegi 1470 fős dolgozói létszámot pedig az év végéig 2300-ra szeretnék növelni. A gyár kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, saját monitoring rendszert működtet a talajvíz figyelésére, és olyan technológiai fejlesztéseket hajtott végre, amelyek 30%-kal csökkentették a napi vízhasználatot.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Újabb hidegfront alakítja Debrecen időjárását pénteken, emiatt sokfelé élénk szélre kell készülni. A napsütés gyakran zavarják, majd felhő átvonulások és a nap folyamán elszórt záporok mellett egy-egy zivatar is kialakulhat a térségben. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszi Marianna legfrissebbeket, 11 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg ebben az órában bumbos játék, úgyhogy mindenki figyeljen, és amit meghallotta a felhívást, 5-nek telefonáljon. Én pedig játszom a kedvenceket addig, itt van Alex Foran, ez pedig a Fever Dream.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: Igen, és ez volt tőle a kamerám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 5 perccel 4:12 után pedig Kata már meg is érkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen július 3-ára, péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet, jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos új hobbit találhat, mert úgy érzi, hogy a nyárra valami eddig ki nem próbált dologgal szeretné lekötni az energiáit. Ez lehet egy új sport, kézműves elfoglaltság, de elkezdheti érdekelni a konyhakultúra is. A béka próbálja kiegyensúlyozni a munkát és a magánéletet, húzza meg tudatosan a határokat a feladatok és a pihenés között, és amikor a szeretteivel lehet, ne foglalkozzon a munkahelyi feladatokkal. Az ikrek élvezi a nyarat, és azt, hogy mindig van hova és van kivel mennie, a mai nap is rengeteg örömet tartogat az ön számára. A rák törékeny hangulatát most könnyen befolyásolhatja a környezete. Próbáljon meg tudatosan fókuszálni a saját céljaira, mert ha valamin felkapja a vizet, rengeteg lehetőségtől vágja el magát. Az oroszlánnak ma a vezető készségei és karizmatikus jelenléte több helyzetben is érvényesülhet, de ügyeljen arra, hogy ne nyomja el mások véleményét. A szűz számára ez a nap egy kellemetlen meglepetéssel indulhat, de szerencsére sikerül mindent elsimítani, így munka után önfeledten vetheti bele magát a hétvégébe. A mérleg sok időt tölthet együtt a barátaival, de ne csak fagyizzanak, kávézzanak, faggassa ki őket, mi okoz nehézséget mostanság a számukra, hát ha tud nekik segíteni. A Skorpiónak érdemes lenne megfogadnia egy idősebb barátja, ismerőse, családtagja tanácsát. Higgye el, ő tapasztalatánál fogva jobban tudja, hogyan lehet a bajt megelőzni. A Nyilast ma megtalálhatja egy nagyon kecsegtető ajánlat, de mielőtt igen mondana rá, beszélje át egy pénzügyekben jártas barátjával, ő észreveheti, hogy mi a buktató. A Baknak remek napja lesz, váratlanul pénz áll a házhoz, ami a lehető legjobbkor érkezik, most egy időre kint van a vízből. Jó, ha a vízöntő belátja, hogy nem mondhatja meg másoknak, hogyan érezzenek, nem kontrollálhat mindent maga körül, ha ezt beismeri, a fejlődés útjára léphet. A halak olyan elismerésben részesül, ami jelentősen megnöveli önbizalmát, de azért ne ragadtassa el magát. Lehet, hogy most összejönnek a dolgok, de ez még nem indok arra, hogy bosszút álljon korábbi rossz akaróin.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd dél után a legjobb program lehetőségekkel. Hölgyek, urak, a bumbos játék pedig hamarosan kezdődik, úgyhogy már most tárcsázza be mindenki. 0620-316-3000, az ötödik telefonálót pedig majd kapcsolni fogom. Most viszont még egyelőre jönnek a kedvencek. Alok, Szigala és Eli Golding hármasával megyünk tovább. Ez már az All By Myself.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Szia! És ez volt tőlük a bajnok az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. 8,5 perccel járunk már 12:30 után. És hát a felhívó spot pedig a Sunshine 25-ös bombos játékunkban az előző percekben elhangzott. Az ötödik telefonáló pedig a vonalban. Szia, Sunshine FM!
1: Sziasztok!
0: Hello, én a Norbi vagyok, te pedig...
1: Kamilla.
0: Hello Kamilla. Mi újság, hogy telik így a július 3-ád? Jó kis péntek van, az idő, hát most jelenleg ez a 25 fok, ez nem az a nagyon-nagyon durva forróság.
1: Jó, dolgozok egyébként.
0: Dolgozol.
1: Én bírom a meleget.
0: De milyen jó, hogy meló közben van erre lehetőség, hogy telefonálni. Sokat próbálkoztál?
1: Igen, most másodjára.
0: Most másodjára. És látod, hogy mekkora szerencséd van, mert hogy most eljutottunk odáig, hogy te lettél az ötödik betelefonáló, és hogyha elmondod nekem a Sunshine FM szlogenjét, akkor pedig el is tudjuk kezdeni a valódi játékot.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Azt a mindenit, hát kérem szépen, ilyen egyszerű ez a játék, hogy így lehet hozzánk bekerülni, és hát Kamilla, ezzel egyidejűleg esélyed van arra, hogy elvitt tőlem a Praktiker Magyarország, az M3 Outlet, a Natur Cleaning vagy a Mendi Shape & Body jóvoltából a 25 000 forint értékű vásárlási utalványt, viszont hogyha esetleg nem találnád el, hogy mikor robban a bomba, akkor is van nyereményed, méghozzá egy Sunshine-os ajándékcsomag, amiben van egy limitált kiadású 25-ös kulacs, mert hogy ugye 25 éves a Sunshine FM, ugyanilyen bevásárlószatyor van benne, hűtőmágnes, nyakbaakasztó, tehát minden ilyen kis Sunshine-os mörcsel ez el van látva, meg hát ami a legfontosabb, hogy megvan neked is az esélyed arra, hogy bekerülj a fődíj sorsolásunkba, és elvitt tőlünk a Gál Travel utazási iroda jóvoltából a 3 nap 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvégét méghozzá félpanzióval az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályába, a másik fődíjunk pedig az Újház Funker felajánlásából egy hűtő, fűtő klíma, ez ugye felszereléssel együtt. Melyiket szeretnéd egyébként a legjobban?
1: Nekem mindegy.
0: Ennyire?
1: Igen. Hát a Praktikerbe tudok a gyereknek matracot venni, csak egy kicsit kipótolom. A klíma jó, mert a párom klímázik, el tudjuk esetleg passzolni.
0: Ez a legjobb, az, hogy el tudjuk passzolni, hát számít, ha nem számít, hát most majd továbbadjuk, valakinek tovább értékesítjük. Igen, és az elnöki lakosztályt, azt is eladjátok?
1: Nem, de hát most menjünk Visegrádra, úgyhogy
0: Kérem szépen. Értek mindent. Jó, Kamilla, a játékmenetét tudod, akkor kell kimondanod azt, hogy bum, amikor a bomba robban. És az a baj, hogy már rám szóltak, hogy ma már nagyon szigorúnak kell lennem, mert az utóbbi napokban én nagyon-nagyon jó fej voltam, és nagyon engedékeny.
1: Igen, hallottam.
0: Melyiket hallottad? Azt, hogy rám szóltak?
1: Nem, hogy engedékeny voltál.
0: Ugye? Hát ez nagyon, az a baj, hogy nagyon-nagyon, de mindegy, meglátjuk, jó? Majd én elviszem a balhét úgyis, hogyha úgy alakul. Szólj, hogyha készen állunk.
1: Készen állunk.
0: Jó, van egy kis felvezetésünk itt az elején, és visszaszámolok, amikor indulunk. 3, 2, 1, csippanunk. Hát most erről most sajnos tényleg lemaradtál. Tehát az a baj, hogy erre még én sem tudom most azt mondani, hogy ezt megadom. Viszont Kamilla, van egy Sunshine-os ajándékcsomagod, azt mindenképpen elviszed tőlünk, amit említettem, valamint a fődíj sorsolásunkban is benne vagy, jó? Úgyhogy jövő héten, pinteken reggel ki fog derülni, hogy kiviszi el tőlünk a 2 darab főnyereményt. Jó? Okay. Maradj még egy picit vonalban, felveszem az adataidat, és akkor utána meg, hát, megyünk tovább. Jó? Köszönöm szépen, hogy játszottál velem. Szia. Drága Sunshine, a sok játék természetesen a mai nap folyamán még jócskán lesz, mert ugye délután folyamán lehet majd nyerni Kondorolinál is, valamint hát most kivételesen az estében is, a 2 órás élő esti kívánság műsorban szintén Kondorolinál lehet nyerni valamit. Szeretnél valamit, Roli, hozzáfűzni, mert pont itt áll mellettem? Jó, akkor jönnek a kedvencek, Kato és a Turn the Lights Off. Ezzel megyünk tovább így a

0: megint egy icipicit megállunk. Elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet a folytatásban is 0620-316-3000. Délután pedig startolunk majd Blondissal. Ez lesz a Never Walk Alone.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hölgyválasz. A filmtörténet kultikus darabja július 20-án fergeteges szereposztással a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzszínház.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
2: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debrecen polgármestere szerint politikai felelősség elhárítás áll a lemondását követelő nyilatkozatok mögött. A hatósági engedélyek kiadása az utolsó akadály a CATL debreceni cellagyárának elindulása előtt. Teljesen biztonságos a hajdúszoboszlói ivóvíz. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. július 3-a péntek van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Átmeneti változás lép életbe a 70-es debreceni vonalcsoport menetrendjében július 4-én szombaton a BMW gyár termeléséhez igazodva. A meghirdetett menetrenden felül hajnalban és délután is plusz járatok indulnak a 71-es, 72-es és a 73-as vonalakon.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Debrecen polgármestere szerint politikai felelősség elhárítás áll a lemondását követelő nyilatkozatok mögött, amelyek célja a Tisza kormány által felügyelt kormányhivatal mulasztásainak elfedése. Pap László közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ipari beruházások, az építési és környezetvédelmi engedélyek kiadása, valamint az ellenőrzések jogilag nem az önkormányzat, hanem a mindenkori központi kormányzat hatáskörébe tartoznak. A városvezetők

0: Kijelentette, hogy nem mond le, mert a debreceniek a 2024-es választáson már bizalmat szavaztak a munkájának, a jövőben pedig a helyi hatóságokkal együttműködve továbbra is határozottan fel fognak lépni minden szabályszegő külföldi vállalattal szemben. A hatósági engedélyek kiadása az utolsó akadály a CATL debreceni cella gyárának elindulása előtt, miközben az üzem épületei már teljesen elkészültek. A cég sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a modulgyártás már 2 éve sikeresen működik, a jelenlegi 1470 fős dolgozói létszámot pedig az év végéig 2300-ra szeretnék növelni. A gyár kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, saját monitoring rendszert működtet a talajvíz figyelésére, és olyan technológiai fejlesztéseket hajtott végre, amelyek 30%-kal csökkentették a napi vízhasználatot. 9 év után leköszönt posztjáról a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja Keményfi Róbert, helyét pedig július 1-től Engler Ágnes professzor vette át. Keményfi Róbert vezetése alatt a karon stabilizálódott a hallgatói létszám, bővült az angol nyelvű képzések köre és sikeresen kezelték a világjárvány okozta nehézségeket is. Az új dékán Engler Ágnes kiemelte, hogy a szilárd alapokon nyugvókar élén a közösség támogatásával kívánja folytatni a megkezdett fejlesztéseket, munkáját pedig megújult DK helyettesi és DK-ni biztosi csapat segíti a jövőben. Teljesen biztonságos a hajdúszoboszlói ivóvíz, a debreceni akugyári szennyezés miatti lakossági aggodalmat és pánikot csupán egy pontatlan közösségi médiás bejegyzés okozta, közölte Ceglédi Gyula. Hajdúszoboszló polgármestere tisztázta, hogy a Mékepércsi faluvezető online tájékoztatójának félmondata terjedt el tévesen a helyi csoportokban, ami után azonnal egyeztetett a debreceni vízmű és a helyi szolgáltatást végző ERV ZRT vezetőivel. A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok alapján a fürdőváros ivóvíze maximálisan megfelel az előírásoknak, a biztonság kedvéért azonban a város vezetés hivatalos hatósági állásfoglalást és adatigénylést nyújtott be az illetékes környezetvédelmi szervhez. A következő 4 évben Fülesdi Béla, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára alelnökként is segíti a Magyar Anesteziológia és Intenzív Terápiás Társaság munkáját. A debreceni klinikai igazgató kinevezését a hazai és nemzetközi szinten is meghatározó helyi kutatások elismerésének tekinti. Elsődleges célja egy olyan országos kutatási hálózat kialakítása, amely lehetőséget teremt arra, hogy több hazai intézményben indulhasson tudományos munka a betegbiztonság növelése érdekében. Új debreceni sajtófőnöke van a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak, Pécsi Norbert Sándor személyében, aki közel 20 éve dolgozik a szakmában. A szakember pályafutását a debreceni Alföld Televíziónál kezdte riporterként, majd az RTL Magyarországnál folytatta, a közlekedési ágazathoz pedig a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél végzett, több mint 13 éves munkája köti, ahol kommunikációs osztályvezetőként és szóvivőként dolgozott. Pécsi Norbert Sándor a jövőben a tárca sajtókapcsolatai teljes körű irányításáért és fejlesztéséért felel. 10 000 új fa elültetését és városi erdőfoltok kialakítását célozza a Debreceni Városi Erdőprogram, amely a klímaváltozás hatásait és a városi hősziget effektust hivatott enyhíteni. A legutóbbi közgyűlésen elfogadott koncepció értelmében szárazságtűrő fa és cserjefajokat telepítenek sűrű rendszerben, de a program a lakossági és civil összefogásra is épít. Jó példa erre a Fényfelé Alapítvány, amely a fa örökbefogadási akció keretében gondozza az elsőként elültetett vérszilva csemetét, miközben a Bieco alkalmazást és az önkéntes vízadás kampány segítségével a debreceniek maguk is térképen jelölhetik és vállalhatják a hőségben szomjazó fák ápolását. Elindult az önkormányzat ingyenes nyári szünidei gyermekfelügyelete a debreceni Bójai János általános iskolában, ahol augusztus 14-ig összesen csaknem 250 általános iskolás tölti a vakáció egy részét. A családoknak csupán a megszokott étkezési díjat kell kifizetniük, a programok megvalósítását a város több mint 20 millió forinttal támogatja. Különlegesség, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek számára egy speciális csoportot is kialakítottak a szervezők. A debreceni család és gyermekjóléti központ által koordinált táborban a kézműves foglalkozások és a kirándulások mellett táncos, valamint mozgásos programokkal is várják a diákokat a nyári szünetben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. Augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi tornával hangol a szezonra a DVSC Skyline női kézilabda csapata. 2024 és 25 után harmadik alkalommal indulnak harcba a csapatok a Canonite kupáért. Az első kiírást a montenegrói Budućnost Podgorica, a másodikat a Ferencváros nyerte. A 2026-os mezőny ismeretében egyértelmű, hogy színvonalas, izgalmas meccseket láthatnak majd a nézők a Hódos Imre rendezvény csarnokban, és az is biztos, hogy új győztest avathatnak majd 2026-ban a döntő után. Az idei harmadik Canonite kupán ugyanis a házigazda DVSC Skyline csapatán kívül három bajnokcsapat, a horvát Podravka Koprovnica, a szerb Crvena Zvezda és a győri Audi Eto KC vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap 22-én előbb a bronzmérkőzésre kerül sor, majd következik a döntő. Két kapus mellett hat mezőnyjátékos is távozik a Debreceni Egyetem futszál csapatától. Az már korábban eldőlt, hogy Kaiki Brazíliában folytatja karrierjét, a brazil légiós mellett további hét játékos karrierjében kezdődik új fejezet. A kapusok közül Faragó Ádám és Vince Szabolcs sem marad, Krajnyák Zsolt egy munkalehetőség miatt hagyja el a csapatot, a 24 esztendős futszálos az előző két szezonban az NB1-ben 12-szer volt eredményes, a Veszprém ellen szerzett ollózós góljára pedig sokáig emlékezni fogunk. A 19 éves Győri Balázs az utóbbi időben folyamatosan fejlődött, ennek köszönhetően a Magyar Nemzeti Együttesben is bemutatkozhatott, a hírek szerint több egyesület érdeklődését keltette fel. Szabó Ábel, Balázsi Attila és Ricardo sem lesz tagja a keretnek az új szezonban. A vezetőség már dolgozik a távozó játékosok pótlásán. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, további szép napot!
0: Újabb hidegfront alakítja Debrecen időjárását pénteken, emiatt sokfelé élénk szélre kell készülni. A napsütést gyakran zavarják majd felhőátvonulások, és a nap folyamán elszórt záporok mellett egy-egy zivatar is kialakulhat a térségben. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Follow the Flow. És ez volt tőlük a régi mesem, az előző percben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél egy előtt ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor egy picit kitekintünk a katasztrófa védelem munkájára, aki pedig ebben segít nekünk, ő nem más, mint Papp Kunkli Nóra, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivője. Szia Nóra, mi történt nálatok az elmúlt 24 órában?
1: Szia Norbi, köszöntöm a hallgatókat. Balesettel indult a csütörtöki nap, két autó ütközött össze Hajdúböszörményben a Baltazár Dezső utcában. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, illetve áramtalanították a járműveket, a mentőszolgálat pedig az egyik autó vezetőjét kórházba szállította. Ezután volt még egy baleset szintén Hajdúböszörményben, az Újfehértói utcában, ott egy teherautó ütközött egy fának, a tűzoltók szintén áramtalanításra avatkoztak be, a mentőszolgálat pedig a teherautó vezetőjét kórházba szállította. Debrecenben is baleset volt, ott a Kassai úton két autó ütközött össze, a tűzoltóknak nem kellett áramtalanítani a járműveket, viszont a forgalmi akadályt megszüntették, és még nagyon sok riasztás érkezett a keddi vihar után, nagyon sok bejelentést kaptak a tűzoltók, nagyrészt Debrecen utcáiba riasztották őket, lehasadt faágakat távolítottak el még tegnap a tűzoltók.
0: Köszönjük szépen, Nóra, eseménymentes napot kívánunk nektek!
1: Szenát.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 93.5 Sunshine FM Debrecen, 3/4 előtt egy kicsivel, pedig rá is kanyarodunk a közlekedésre, aki pedig ebben segít nekünk, ő nem más, mint Horváth László, közlekedési tudósítónk. Szia Laci, mi újság az utakon?
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Hát szomorú vagyok. A Csigekert utcát, amit nagy örömünkre átadtak, most visszabontották a kórház irányába, azt a szakaszt ismételten felbontották, itt korlátozásokra kell számítani, valamint a 33-as számú főútvonal a kivezető szakaszánál azt az utcát is, a Csigekert előtti szakaszát visszabontották, tehát ott megint csak egy sávon lehet közlekedni, de talán ami a neuralgusabb pontja a városnak, ez a Nádor utcától a Bentérig. Tehát én javaslom, akinek nincs arra dolga, kerülje el ezt az útszakaszt, mert ellenkező esetben óriási dugók vannak. Meg még egy dolgot hadd emeljek már, hogy akkor menjünk be a kereszteződésbe, ha azt el is tudjuk hagyni, mert olyan konfliktus helyzetek alakulnak ki, és elég nagy a forgalom a város szerte, tehát ezt vagy kerüljük el, vagy legyünk toleránsak egymással, és szabálytisztelően közlekedjünk. Ez lenne az óhajom.
2: Köszönöm szépen, Laci, balesetmentes közlekedés mindenkinek.
3: Szép napot mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Nicki Minaj, és ez volt a Starship az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a Drága Sunshine-on sok, hamarosan egy óra, úgyhogy most megint egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet 0620 316 3000. Egy óra után tartolunk majd Hypoton és Norma J. Martin nagy sikerével. Ez lesz az Out My Head.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hölgy válasz. A filmtörténet kultikus darabja július 20-án fergeteges szereposztással a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek móriczínház.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre kell számítani az utakon. Csökkenhet a várakozási idő a járó és fekvőbeteg szakellátásban. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Debreceni professzor lett a Magyar Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság alelnöke. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban a hazai utakon. Az Országos Rendőr Főkapitányság tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségek száma. Idén júniusban 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség országos akciót indított, így a legforgalmasabb szakaszokon és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel, valamint drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátás várakozási idejének jelentős csökkenését tűzte ki célul a kormány egy frissen megjelent határozatban. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek a szakmai szervezetek bevonásával kell kidolgoznia egy várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot. A javaslatnak tartalmaznia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket,

0: valamint a fejlesztések költségvetési igényét is. Az előterjesztés előkészítésének határideje augusztus 15-e. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, a berendezések a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre használhatók, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés értelmében a kamerák csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem funkcionálnak. A tárcavezető emellett elrendelte, hogy a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthassanak a kórházakból, a dolgozók pedig új irányelv alapján szólalhassanak meg. A miniszter arra is utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy az intézmények a transzparencia elvét követve szakmailag megalapozott és tárgyszerű válaszokat adjanak a média megkereséseire. A következő 4 évben Fülesdi Béla, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára alelnökként is segíti a Magyar Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság munkáját. A debreceni klinikai igazgató kinevezését a hazai és nemzetközi szinten is meghatározó helyi kutatások elismerésének tekinti. Elsődleges célja egy olyan országos kutatási hálózat kialakítása, amely lehetőséget teremt arra, hogy több hazai intézményben indulhasson tudományos munka a betegbiztonság növelése érdekében. Új debreceni sajtófőnöke van a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak, Pécsi Norbert Sándor személyében, aki közel 20 éve dolgozik a szakmában. A szakember pályafutását a debreceni Alföld Televíziónál kezdte riporterként, majd az RTL Magyarországnál folytatta. A közlekedési ágazathoz pedig a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél végzett. Több mint 13 éves munkája köti, ahol kommunikációs osztályvezetőként és szóvivőként dolgozott. Pécsi Norbert Sándor a jövőben a tárca sajtó kapcsolatai teljes körű irányításáért és fejlesztéséért felel.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Egy óra után is csak jó zenét a 93.5-ön. Hello mindenkinek a stúdióban, míg 56 percen keresztül Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az infóitok 0620 316 3000. Startolunk Hypoton és Norma J. Martin közösével. Ez az Out My Head.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hall.

0: Béres és Verép Tamás. Ugye nem bántad meg az előző percekben itt a 93.5-ön? Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága szenseinasok, mielőtt visszatekintenénk a mai reggelünkre, előtte továbbra is felhívnám a figyelmet arra, hogy ugye javában zajlik a Sunshine 25 játékunk, ez ugye a nagy Sunshine 25 boom. Ugye minden műsorsávban elhangzik egy felhívó spot, ami után az ötödik telefonálom sikeresen be tud kerülni az adásba, abban az esetben, hogyha tudja a Sunshine FM szlogenjét. Na és hogyha ezt már tudja, akkor onnantól nincsen semmi más teendője, mint hát saját magában egy picit számolgatni, ugye a csippanásoknál, hogy vajon mikor fog robbanni a bomba. És hogyha sikerül, akkor kimondani a bumot, amikor robban a bomba, akkor vannak napi tárgyereményeink, méghozzá a Praktiker Magyarország, az M3 Outlet, a Natur Cleaning, valamint a Mendi Shape & Body jó voltából 25 000 forint értékű vásárlási utalványok kerülnek kisorsolásra, valamint azok se csüggedjenek, akik nem találják el, amikor éppen robban a bomba, ugyanis ők is bekerülnek a fődíj sorsolásba, ami pedig nem más, mint a Gál Travel utazási iroda jó voltából egy 3 nap 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályába, valamint a másik fődíjunk az Újház Farm Care felajánlásából egy hűtő-fűtő klíma felszereléssel együtt. Úgyhogy érdemes minden műsorsávban figyelni, és a felhívó spot után bekerülni hozzánk az adásba. Minden ezzel kapcsolatos információ elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi történt a Keltetőben, Balugh Bélánál, Geremaránál és Dankó Lacinál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Én kukáztam valahonnan, hogy mennyi balog van.
3: Sok van?
2: Igen, hát 80 ezer.
3: Oh.
2: 80 ezer.
3: És akkor jönne az ellenpélda, hogy Geréből nincsen sok, de legalább itt van, nekünk mara.
2: Jaj, de jó! No para! Megjött Geremara. 80 ezer balog van tényleg állítólag az országban.
3: Én ezután a spot után gondolkodtam el, hogy felvegyem-e valahogy a balog vezetéknevet, hogy kicsit érezzem magaménak ezt a spotot.
4: Hát van egy módszer.
2: Hát ahhoz eljegyzés, ahhoz eljegyzésre kell.
3: Nem veszel csak úgy
4: hát,
3: simán a nevetre.
4: Esküvő is.
2: Igen, bocsánat, esküvő.
3: Örökbe fogadsz, mint egy menhelyes kis kutyát.
2: Mint egy kis kutyát. Vagy egy kis cicát, hogy péntekenként itt dorombolják.
3: Nem csak így pénteken, de amúgy meg megmarlak hétköznap.
2: Ha már ugye a szemétről, mert rengeteg szemetet generáltunk ezzel, ezen poharak használatával, ha már erről beszélünk, van, aki például festményt is szemétnek néze. Kiderült, hogy egy spanyol művész, Joaquín Sorolla alkotása, egy férfi egyszerűen szemétnek nézte az utcán, és csupán azért vitte magával, mert megtetszett neki a kerete.
3: Be akarták pakolni a képet a csomagtartóba.
2: Igen, mellé rakták.
3: És elfeledkeztek róla, elhagy. Na, ezért viszik magukra.
2: Erre ment.
4: Erre mondaná, nagyapám meg is érdemli. Tehát ez a minek vitte magával?
3: Otthon megmaradt volna.
4: Hát nem. Hát ilyet. Mit vittek még magukkal? Most már kíváncsi vagyok egyébként. Hogy engem nem az érdekel, hogy az a festmény eltűnt, de vajon mi lehetett még a csomagtartóba, amit feltétlenül el kellett vinni?
2: De várjál.
4: Így nagyanyámtól van az az ezüstvilla.
3: Hát azt
4: vigyük csak el a tengerpartra nyaralni. Hát a szegény itthon unatkozna egyedül. Azt
2: miért? Én el tudom képzelni.
4: Hát én nem.
2: Tisztázta, hogy egyébként ő odament, és, vagy ott kirándultak, és megtalálta a képet.
4: Hát de akkor ő nem lopta. Nem mit kellett volna csinálni? Ő tulajdonképpen ő a becsületes megtaláló.
2: Így van. Azt mondja, azóta épségben visszaszolgáltatta, körülbelül 60 millió forintnak
4: megtalálta. A keret nélkül? Neki csak a keret kellett, abból kiváltál.
2: Igazad van. Én például nekiadnám a keretet. Ha a keret miatt vitted el, tessék itt a keret. Lehet, nekünk a... úgyis a kép a fontos, nem?
4: Igen.
2: Na?
4: Igen.
2: Na?
4: És akkor újra kereteztetem.
2: Mindenki jól jár.
4: Bemegyek az egyik ilyen svéd bútorboltba, vagy mi az is, veszek hozzá egy új keretet. Hogy illene ez?
2: Ez lett volna a csattanó gyerekek. Hát, és nézd, miért nem csinálja.
4: Igen. Igen.
3: Igen.
2: Veszel egy sima keretet, tudod ezt a kis...
4: Nem tudom. Én még mindig azon gondolkodom,
2: az 1000 forintos pepkós keretet.
4: Hogy mit vihettek még maguk, a kanapét, vagy esetleg mi lehetett az a hagymavágókés, vagy pucolókés,
3: azért...
4: mert sose lehet tudni, hogy az nem akar-e szellőzni a tengerparton.
2: De figyelj, az én családom most elment kempingezni. Láttad volna, hogy mit vittek magukkal?
3: Leszették az összes festményt a falról.
4: Mondtam én, az gyanús.
2: Igen,
3: ezt most így elgondolkodtam rajta.
4: Béla is így azt mondja, igen.
3: Igen,
4: mikor... Mondjuk így visszagondolva, miért rakták fel a igen. fagyasztót?
2: Tehát ugye elköltöztek?
4: Meg a hűtőt, meg a
3: de
4: tévét a is
3: elvitték.
2: Azt mondták, egy hétre mennek, már 10 napja oda vannak.
4: Igen.
3: Gyanús, hogy üres a ház.
4: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van kirámolták.
3: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet az oka?
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
5: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsd a szervezetet és a kényelmes cipődet, mert július 22-e és 26-a között érkezik az ország legkomfortosabb buli örvénye, a Debreceni Campus Fesztivál. A nagy erdő fájé között idén is garantált a zenei és kulturális őrület ötcsillagos környezetben. Tavaly több mint 121 ezeren taposták itt a ritmust. Te se maradj ki a statisztikából. Irány a campus, a jegyeket pedig jobb, ha már most bezsákolod. Bring Gábor, az influencer bringás, és egy közel 37 kilométeres tekerés vár rád július 11-én, reggel 8:30-tól, úgyhogy fújd fel a gumikat, mert indul a nyíregyházi bringakör. A Luther térről rajtoló túra nem a túlélésről szól, hanem a laza gurulásról. Érintitek a belvárost, az egyetemet, átvágtok a sóstói erdő hűvösén, a végén pedig még egy gótikus templomot is útba ejtetek nyírtúrán. Ha nincs bringád, az sem kifogás, mert bérelni is lehet, ráadásul szervizkocsi is kíséri a csapatot, ha esetleg elszállna a láncod az intenzív nézelődésben.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

Kasmírra, és ez volt tőle a Wild Ride az előző percben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága szenzsájnosok, hamarosan 2 óra, úgyhogy most ismételten egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a délután hátralevő részét már Kondor Olival fogjátok tölteni, ugyanis startol a Sunshine délután, és hát benne lesz ugyanúgy Sunshine 25 bummas játék, úgyhogy érdemes Olival is tartani, no meg fülelni a felhívó spotra. Én majd este 8-kor érkezem ismételten vissza, amikor majd startol a megújult MixXL. Most viszont kellemes délutánt kívánok!

0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,

0: küldetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
1: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt.
2: A www.nyírműsor.hu hírportálon.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
3: Hét ötödikként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Több mint 552 millió eurót folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre kell számítani az utakon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Több mint 552 millió eurót, vagyis átszámítva csak nem 220 milliárd forintot folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank az uniós modernizációs alapból. A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a támogatást a hazai villamosenergia hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordítják. A beruházások célja az energiahatékonyság javítása, valamint az uniós ipar versenyképességének növelése. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, a berendezések a továbbiakban kizárólag biztonsági térfigyelésre használhatók, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés értelmében a kamerák csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem funkcionálnak. A tárcavezető emellett elrendelte, hogy a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthassanak a kórházakból, a dolgozók pedig új irányelv alapján szólalhassanak meg. A miniszter arra is utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy az intézmények a transzparencia elvét követve szakmailag megalapozott és tárgyszerű válaszokat adjanak a média megkereséseire. Életének 83. évében családja körében békében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész. A legendás színművész július 2-án távozott, halál hírét felesége közölte a nyilvánossággal. Pályafutása során több mint 150 színházi szerepben és 120-nál is több filmben nyújtott felejthetetlen alakítást, de jellegzetes mély tónusú hangja miatt a szinkronvilág is meghatározó tagjaként jászolja, hiszen ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban a hazai utakon. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségek száma. Idén júniusban 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség országos akciót indított, így a legforgalmasabb szakaszokon és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel, valamint drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Az antibiotikum rezisztencia miatt ma már a mindennapi életben is gyorsan terjednek az egyre ellenállóbb szuperbaktériumok, amelyek a nemzetközi utazások és a kereskedelem révén könnyedén átlépik az ország határokat. Nemzetközi szervezetek figyelmeztetése szerint a baktériumok gyorsabban alkalmazkodnak, mint a

0: hogy az új gyógyszerek készülnek, a jelenlegi fejlesztési modell pedig nem ösztönzi a kutatásokat. A probléma súlyosságát jelzi, hogy az antibiotikum rezisztenciához már most évente közel 5 millió haláleset köthető világszerte, és a szakértők szerint ez a szám 2050-re akár 70%-kal is emelkedhet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható a régióban. Az északi-északnyugati szél a legtöbb helyen élénk helyenként erős lesz, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Ez egy csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek, 2 múlt már 4 perccel. A következő 6 órában is hozom a kiváló zenéket, valamint a legfontosabb infókat a négyesen téglásnál mérnek. Legyünk körültekintőek. Kezdünk elsőként Taylor Swift-tel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Jennifer Lopez és David Guetta párosa, ez volt a Save Me Tonight a Sunshine délutánban is. Képzeljétek, ma sikernap van a kínai asztrológia szerint. Ilyenkor érdemes bátrabban haladni azokkal a dolgokkal, amelyek fontosak számunkra. Jó időszak lehet új ötletek elindítására, megbeszélésekre, munkára, tanulásra vagy akár egy régóta halogatott döntés meghozatalára is. A mai nap energiája támogatja az előrelépést, de a sikerhez most is tudatosság, valamint kitartás szükséges. A mai nap üzenete pedig egyszerű, használjuk ki a lehetőségeket, és tegyünk egy lépést afelé, amit szeretnénk elérni. Hát ezek így péntekre, a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Sunshine 25-ös játékunk bármikor jöhet, ezt követően tessék csörögni 5-ként 0620 316 3000. Hölgyeim, uraim, pörög a Wonderful.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Petra Weiberit, aki megírta nekem korábban, hogy Nyíregyházan a Kert utcán látta a biztos urakat dolgozni. Érdemes csak megfontoltsággal közlekedni. Debrecenben korábban mértek a Szoboszlói úton, valamint a Mikepércsi úton is. Ha egyéb infókkal tudod segíteni a délutánunkat, akkor mindenképp várom majd 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: mindenki.
1: Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: Mennyire imádjuk Szia hangját, ez volt az Unstoppable a Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól, és mindjárt 3 óra. Nemrég elhangzott a Sunshine 25-ös játékunk felhívó spotja, így rögtön az 5. telefonálót kapcsoljuk is adásba. Halihó Sunshine FM, szia!
1: Hello, Roli, Zita vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Kanna, gyorsan térjünk rá a játékunkra, mert mindjárt jön Marianna is a friss infókkal. Első körben arra vagyok kíváncsi, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Csak jó zene.
0: Jaj, de jó, csak jó zene, szuper vagy, a kezdő lépést már meg is tettük. Így, átadom neked a terepet, várnék majd egy jó hangos bummot, amikor úgy érzed, hogy itt van az ideje.

0: Olyan nem volt bum, sajnálom, viszont a Sunshine 25-ös kiemelt ajándékcsomaga a tiéd, és nagyon fontos, hogy a fődíj sorsolásban te is részt veszel majd, így érdemes majd fölelni, valamint követni az egész játékmenetét.
1: Köszi, szép hétvégét!
0: Köszönöm, hogy csörögtél, szép délutánt kívánunk, és nem elfelejteni, a következő órában kultjáték jön majd, az Oasis Burger Sunshine menüjét is meg lehet tőlem kaparintani, valamint 6 óra után a kívánság műsor keretein belül is pörög tovább a játék. Az óránkat pedig Kevin Harris-szel zárjuk. Jön a Blessings!
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.

0: soha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Közel 10 000 letiltott felhasználó korlátozását oldják fel a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Gajdos László döntött, 200 állatvédő szervezethez érkezik támogatás. Megérkezett a válasz Vitézi Dávid minisztériumától a debreceni útépítésekről. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közel 10 000 korábban letiltott felhasználó korlátozását oldják fel a Magyarország kormánya Facebook oldalon a következő hetekben. A kormányzati kommunikáció bejegyzése szerint az előző kormányzat által elhallgattatott magyar emberek listáját 13 percig tartott végig görgetni egy közzétett videóban. A tájékoztatás szerint a döntéssel olyan országot kívánnak építeni, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. Debrecen közlekedés fejlesztése és több várva várt útberuházás helyzete miatt fordult a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz a Médiacentrum Debrecen. A tárca válaszában közölte, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei közlekedési fejlesztések, köztük a keleti elkerülő és a józsai északi elkerülő út kiemelten fontos az új kormány számára. Vitézi Dávid minisztériuma ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg folyamatban van az előző kormányzattól örökölt gazdasági helyzet és a projektek átfogó felmérése. Az újabb részletekről pedig a vizsgálatok lezárulta után tájékoztatják a lakosságot. Mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik azok a támogatások, amelyek kifizetéséről Gajdos László élő környezetért felelős miniszter intézkedett. A tárca vezető a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmek felülvizsgálata után döntött a korábban még ki nem fizetett összegek átutalásáról. Gajdos László közösségi oldalán kiemelte, hogy július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, és a jövőben sorra jelennek meg a hazai állatjólétet érintő újabb kormányzati intézkedések. Az antibiotikum rezisztencia miatt ma már a mindennapi életben is gyorsan terjednek az egyre ellenállóbb szuperbaktériumok, amelyek a nemzetközi utazások és a kereskedelem révén könnyedén átlépik az ország határokat. Nemzetközi szervezetek figyelmeztetése szerint a baktériumok gyorsabban alkalmazkodnak, mint ahogy az új gyógyszerek készülnek, a jelenlegi fejlesztési modell pedig nem ösztönzi a kutatásokat. A probléma súlyosságát jelzi, hogy az antibiotikum rezisztenciához már most évente közel 5 millió haláleset köthető világszerte, és a szakértők szerint ez a szám 2050-re akár 70%-kal is emelkedhet. 10 000 új fa elültetését és városi erdőfoltok kialakítását célozza a Debreceni Városi Erdőprogram, amely a klímaváltozás hatásait és a városi hősziget effektust hivatott enyhíteni. A legutóbbi közgyűlésen elfogadott koncepció értelmében szárazságtűrő fa és cserjefajokat telepítenek sűrű rendszerben, de a program a lakossági és civil összefogásra is épít. Jó példa erre a Fényfelé Alapítvány, amely a fa örökbefogadási akció keretében gondozza az elsőként elültetett vérszilva csemetét, miközben a Bieco alkalmazást és az önkéntes vízadás kampány segítségével a debreceniek maguk is térképen jelölhetik és vállalhatják a hőségben szomjazó fák ápolását.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyolik.

0: Felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Mariana, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, és 29-30 fokot mérünk. A jövő hét első felére egy hideg front éri el majd térségünket 22-23 fokos maximummal, valamint egy kicsi esővel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Hazai Mafia és a bónuszjáték a Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól, és szó szerint egy bónuszjátékkal folytatjuk. Hazavihető tőlem az Office Burger Sunshine menüje. A mai nyerő száma 3-as, ha telefonszámodban valahol megtalálható, akkor ne habozz, küldd el most a kódjáték szót SMS vagy Viber számunkra, bármelyiken jól lehet. Egy fontos, hogy nem csörögni kell, hanem kódjáték szót elküldeni 0620-316-3000. Óra végén pedig a megszokottan sorsolunk, Kiskata már készül a horoszkópokkal, én pedig játszom a Drakulát a pénteki munkát.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Jack Jones és az UVS párosan, ez volt a Never Be Lonely, és jönnek a horoszkópok így pénteken is kis Katától. Szia!
2: Szia, Roli! A Kos új hobbit találhat, mert úgy érzi, hogy a nyárra valami eddig ki nem próbált dologgal szeretné lekötni az energiáit. Ez lehet egy új sport, kézműves elfoglaltság, de elkezdheti érdekelni a konyhakultúra is. A béka próbálja kiegyensúlyozni a munkát és a magánéletet, húzza meg tudatosan a határokat a feladatok és a pihenés között, és amikor a szeretteivel lehet, ne foglalkozzon a munkahelyi feladatokkal. Az ikrek élvezi a nyarat, és azt, hogy mindig van hova és van kivel mennie, a mai nap is rengeteg örömet tartogat az ön számára. A rák törékeny hangulatát most könnyen befolyásolhatja a környezete. Próbáljon meg tudatosan fókuszálni a saját céljaira, mert ha valamin felkapja a vizet, rengeteg lehetőségtől vágja el magát. Az oroszlánnak ma a vezető készségei és karizmatikus jelenléte több helyzetben is érvényesülhet, de ügyeljen arra, hogy ne nyomja el mások véleményét. A szűz számára ez a nap egy kellemetlen meglepetéssel indulhat, de szerencsére sikerül mindent elsimítani, így munka után önfeledten vetheti bele magát a hétvégébe. A mérleg sok időt tölthet együtt a barátaival, de ne csak fagyizzanak, kávézzanak, faggassa ki őket, mi okoz nehézséget mostanság a számukra, hát ha tud nekik segíteni. A Skorpiónak érdemes lenne megfogadnia egy idősebb barátja, ismerőse, családtagja tanácsát. Higgye el, ő tapasztalatánál fogva jobban tudja, hogyan lehet a bajt megelőzni. A nyilast ma megtalálhatja egy nagyon kecsegtető ajánlat, de mielőtt igen mondana rá, beszélje át egy pénzügyekben jártas barátjával, ő észreveheti, hogy mi a buktató. A baknak remek napja lesz, váratlanul pénz áll a házhoz, ami a lehető legjobbkor érkezik, most egy időre, kint van a vízből. Jó, ha a vízöntő belátja, hogy nem mondhatja meg másoknak, hogyan érezzenek, nem kontrollálhat mindent maga körül, ha ezt beismeri, a fejlődés útjára léphet. A halak olyan elismerésben részesül, ami jelentősen megnöveli önbizalmát, de azért ne ragadtassa el magát. Lehet, hogy most összejönnek a dolgok, de ez még nem indok arra, hogy bosszút álljon korábbi rossz akaróin.
1: Nagyon köszönjük a mai nyerőszám a 3-as kódjátékban, így lehet még játszani. Mike Pózna, lemegyünk tovább, itt a péntek délutánunkban.
0: Sunshine FM Astrológia.

Yes, és az Osztriga a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, és 16 órához érkeztünk, repül a munkaidőnk, és bízom benne, hogy sok mindenkinek már le is járt. Viszont én még adós vagyok ebben az órában a játékunk lezárásával. A nyerőszám a 3-as volt így a péntekünkön, rengeteg hallgató jelentkezett, köszönöm szépen, hogy ennyire aktívak vagytok, és akkor a gépünket el is indítom, és nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. Bálintnak pedig gratulálunk, az Osis Burger Sunshine menüje a tiéd. Jó étvágyat, természetesen hétfőn is játszom majd 15, valamint 16 óra között. A következő órában pedig hozom a kiváló zenéket a közlekedésünk mellé, érdemes majd akkor is velem tartani. Átadom mindjárt Mariannának a terepet, az óránkat pedig Sony Fodderával zárjuk. Egy nagy kedvencünk, Think About Us, a következő órában folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 100 tagú cigányzenekar hangversenyzenekari gála koncertje július 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: hisz nagyon sok volt a közúti közlekedési baleset az elmúlt napokban, és a vakáció ideje alatt folyamatosan nő az arány a balesetek tekintetében. És az elsőbbség megadása, a sebességhatárokat ne lépjék túl sehol sem, mert sajnos nagyon sok a gyorshajtó a megye területén. Nyíregyháza belterületén tartanak a helyreállítási munkálatok, minden egyes munkatelet meg van jelölve, például a Váci Mihály Művelődési Központnál a járdának a helyreállítását végzik jelen esetben, és a vármegyék területén, így például Hajdúbujárban is jelentős a forgalom, a 4-es 33-as számú főútvonalon, több ki- és bevezető főútvonalon, Debrecen belterületén lényeges leterheltséggel kell számolni. És polgárfele az M3-as autópályán, akik veszik úti céljukat, kellemes hétvégét és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több mint 552 millió eurót folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság. A vármegyék helyett ismét megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott lesz. Két postai kézbesítő is életét vesztette munkavégzés közben a kánikulában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 552 millió eurót, vagyis átszámítva csaknem 220 milliárd forintot folyósít Magyarországnak az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank az uniós modernizációs alapból. A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a támogatást a hazai villamosenergia hálózat digitalizációjára és fejlesztésére fordítják. A beruházások célja az energiahatékonyság javítása, valamint az uniós ipar versenyképességének növelése. A vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, hogy szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, amelyben a területi közigazgatás vezetői politikai kinevezettek. A tervek szerint középtávon a teljes kormányhivatali rendszert átalakítják, és több hatáskört szakmai szervekhez helyeznek át. A vármegye és a főispán megnevezéseket 3,5 évvel ezelőtt az alaptörvény módosításával vezették be Magyarországon, a mostani javaslat viszont a korábbi elnevezések visszaállítását célozza. Két postai kézbesítő is életét vesztette munkavégzés közben a múlt heti 40 fok feletti hőségriadó idején. A Magyar Posta megerősítette a halálesetek tényét és közölte, hogy jelenleg vizsgálják a tragédiák körülményeit. Bár a vállalat a rendkívüli forróság miatt több óvintézkedést, köztük korai kezdést és szigorú súlykorlátozást is bevezetett a dolgozók védelmében, a kollégák a közösségi médiában a rendkívüli fizikai megterhelésre panaszkodtak. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy hivatalos vizsgálat indul az ügyben a felelősség tisztázására. 9 év után leköszönt posztjáról a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánya Keményfi Róbert, helyét pedig július 1-től Engler Ágnes professzor vette át. Keményfi Róbert vezetése alatt a karon stabilizálódott a hallgatói létszám, bővült az angol nyelvű képzések köre és sikeresen kezelték a világjárvány okozta nehézségeket is. Az új dékán Engler Ágnes kiemelte, hogy a szilárd alapokon nyugvó kar élén a közösség támogatásával kívánja folytatni a megkezdett fejlesztést. Munkáját pedig megújult DK helyettesi és DK-ni biztosi csapat segíti a jövőben. Elindult az önkormányzat ingyenes nyári szünidei gyermekfelügyelete a debreceni Bójai János általános iskolában, ahol augusztus 14-ig összesen csaknem 250 általános iskolás tölti a vakáció egy részét. A családoknak csupán a megszokott étkezési díjat kell kifizetniük, a programok megvalósítását a város több mint 20 millió forinttal támogatja. Különlegesség, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek számára egy speciális csoportot is kialakítottak a szervezők. A debreceni család és gyermekjóléti központ által koordinált táborban a kézműves foglalkozások és a kirándulások mellett táncos, valamint mozgásos programokkal is várják a diákokat a nyári szünetben.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Fantasztikus péntek délutánt kívánok mindenkinek, 4 múlt már 4 perccel, sokan hazafelé tartunk, sokan még dolgozunk, kitartást, hozom a kiváló zenéket, valamint a rengeteg fontos infót. Ha bármiben tudsz segíteni, akkor várom a jelzésed. 0620-316-3000. Kezdünk elsőként a gong-gong-gonnal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Florida és a Good Feeling a péntek délutánunkban a Sunshine FM-en, és remélem, hogy hasonlóképpen érzel te is. Most pedig jön egy vadonatúj itt a délutánunkban, Özsel és David Guetta párosa, a szám címe Shine. Igazi friss, nyári hangulatú house dance zene, amelyet egyébként David Guetta kezdett el megalkotni. A szöveg lényege, hogy mennyire fontos az ember életében a buli, a csillogás, valamint a felszabadult érzés. És ez nyáron egy fúzióként meg is valósul. Hölgyeim, uraim, itt a Shine.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült, hogy
1: jó
2: az
0: egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Vigyázz magadra, már is útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a rengeteg hallgatói üzenetet. Nyíregyházán korábban mértek az Orosin. Legyünk körültekintőek. Civil autóból mérnek a 4-esen, valamint Debrecenben korábban a Mikepércsi úton voltak a hatóságok is. Várták a szabálytalankodókat. Én is várom a jelzéseket egymás után is. Adom is tovább az autós barátainknak. 0620-316-3000. Az Empire of the Sun-nal megyünk tovább. Már is pörög a Walking on the Dream.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A pénteki játéknapon 3 mérkőzést rendeznek a világbajnokságon. Magyar idő szerint 20 órától Ausztrália és Egyiptom csap össze a 8-ad döntőbe jutásért. Szombat 0 órától a címvédő Argentina a torna egyik legnagyobb meglepetését okozó zöldfoki köztársasággal találkozik. 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia és Gána küzd a legjobb 16 közé kerülésért. A nap első mérkőzésén Egyiptomban továbbra is Mohamed Salah állapota a legnagyobb kérdés. A támadó combhajlító sérülésában bajlódik, külön edzett a társaktól, de várhatóan pályára tud lépni. Az afrikaiak történetük során először jutottak el a kieséses szakaszba, ezért nagy szükségük lenne legnagyobb sztárjukra. Az ausztrálok sporttörténelmi sikerre készülnek, mert bár harmadszor jutottak túl a csoportkörön, egyenes kieséses VB mérkőzést még soha nem nyertek. A két válogatottat mindössze 2 hely választja el a FIFA világranglistán, ezért szoros összecsapás várható. Éjfélkor kezdődik a nap rangadója, amelyen Argentina a veretlenül továbbjutó zöldfoki köztársasággal találkozik. Az afrikai újonca csoportkörben Spanyolország és Uruguay ellen is pontot szerzett, de most a világranglista vezető és címvédő argentinok várnak rá. A zöldfokiak szerint nem Messi különőrzésére készülnek, hanem a saját játékukat akarják megvalósítani. A játéknap utolsó mérkőzésén Kolumbia és Gána csap össze Kansas Cityben, ahol rendkívüli hőség is befolyásolhatja a játékot. A párharc külön érdekessége, hogy a gánai szövetségi kapitány Carlos Queiroz korábban Kolumbiát is irányította. A dél-amerikaiak veretlenül nyerték meg a csoportjukat, és jó formában várják az összecsapást, míg Gána az angolok elleni döntetlennel már megmutatta, hogy képes meglepetést okozni. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket kettő? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzinhas.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Vendy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével! Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is! Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine.

0: is szerepet kapnak az ügynökakták feltárásában. Sokan felháborodtak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás feltételei miatt. Debrecen polgármestere szerint politikai felelősség elhárítás áll a lemondását követelő nyilatkozatok mögött. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Sokan felháborodtak Magyar Péter közösségi oldalán a szerdán bejelentett 100 000 forintos iskola kezdési támogatás feltételei miatt. A miniszterelnök csütörtöki videójából kiderült, hogy a juttatást a gyors bevezetés érdekében meglévő jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az egyszülős családok, valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekek kaphatják meg. A hozzászólók egy része igazságtalannak tartja a döntést, és számon kérte a kormány főt, amiért a támogatást nem minden iskoláskorú gyermeket nevelő adófizető család számára biztosítják, míg mások védelmükbe vették a rászorultsági alapú intézkedést. Debrecen polgármestere szerint politikai felelősség elhárítás áll a lemondását követelő nyilatkozatok mögött, amelyek célja a Tisza kormány által felügyelt kormányhivatal mulasztásainak elfedése. Pap László közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ipari beruházások, az építési és környezetvédelmi engedélyek kiadása, valamint az ellenőrzések jogilag nem az önkormányzat, hanem a mindenkori központi kormányzat hatáskörébe tartoznak. A városvezető kijelentette, hogy nem mond le, mert a debreceniek a 2024-es választáson már bizalmat szavaztak a munkájának, a jövőben pedig a helyi hatóságokkal együttműködve továbbra is határozottan fel fognak lépni minden szabályszegő külföldi vállalattal szemben. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta a testület létszámának 11-ről 13 tagra emelését. Az ügynökakták feltárásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozó szakértői csoport bővítését követően a parlamentben működő ellenzéki frakciók delegálhatnak tagokat a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz, ehhez azonban a lakosság szemléletváltására is szükség van. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kiváló minőségű ivóvizet állítsanak elő. Átmeneti változás lép életbe a 70-es debreceni vonalcsoport menetrendjében július 4-én szombaton a BMW gyár termeléséhez igazodva. A meghirdetett menetrenden felül hajnalban és délután is plusz járatok indulnak a 71-es, 72-es és a 73-as vonalakon.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadéktól nem kell tartani. Helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, napközben pedig 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék meg.
3: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 múlt már 4 perccel, további klassz péntek délutánt kívánok mindenkinek, a Sománkat, valamint a Kornélokat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Pénzügyi percek programajánlók ebben az órában. Kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-fal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: szín.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra.
2: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
3: Mi a különbség a bankkártya, valamint a hitelkártya között? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
4: A bankkártya az a saját bankszámlánkhoz tartozó kártya, amellyel a saját egyenlegünket költhetjük, azaz röviden addig tudunk vásárolni vagy készpénzt felvenni, ameddig az egyenlegünk engedi. A hitelkártya mögött viszont nem a saját egyenlegünk áll, hanem az egy bank által finanszírozott hitelkeret. Ha a hitelkártya egyenlegünkből költünk, akkor annak a visszafizetéséig a bank kamatot számíthat fel. A legtöbb hitelkártyánál egyébként van olyan lehetőség, hogy akár egy hónapig kamatmentesen visszatölthető az összeg, hogyha csak vásárlásra használjuk fel, de itt fontos tudni, hogy a készpénzfelvétel után minden esetben kell kamatot fizetnünk. A hitelkártyákat egyébként a kártyához tartozó kedvezmények miatt érdemes használni. A bankok eltérő lehetőségeket kínálnak, bizonyos üzletekben a hitelkártyával történő vásárlás esetén az összeg bizonyos százalékát jóváírásként megtérítik, és egyébként népszerű még a hitelkártya a külföldi utazás során, főleg szállásfoglalás, autóbérlés intézésére, hogyha nem szeretnénk a saját bankkártyáink adatait kiadni.
3: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
5: De figyelj, az én családom most elment kempingezni. Ha láttad volna, hogy mit vittek magukkal.
6: Leszették az összes festményt a falról.
7: Mondtam én, a gyanús.
6: Igen, ezt most így elgondolkodtam rajta.
7: Néha is így azt mondom, igen.
6: Igen,
7: mikor... Mondjuk így visszagondolva, miért rakták fel a fagyasztót?
5: Lehet, hogy elköltöztek.
7: Meg a hűtőt, meg a tévét is elvitték. De a kabátot
5: azt mondták, egy hétre mennek. Már 10 napja oda vannak?
7: Igen.
6: Gyanús, hogy üres a ház.
7: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van kirámolták.
6: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokkal?

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Programajánlókkal folytatjuk így pénteken is a Sunshine FM-en. Megérkezett hozzánk Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Csányi Sándor július 25-én este 8:30-kor újra magára rántja Guszti szerepét a nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon, hogy elmagyarázza, a férfiak miért nem értenek még mindig semmit a nőkből. A szülőszobai sok után most a melóhelyen próbál túlélni, ráadásul hoz magával 15 másik Gusztit is, hogy közösen sírják el a bánatukat a házasságról, meg a gyereknevelésről. Végre kiderül a Benczúr téren, meddig bírja egy pasi behúzni a hasát egy csinos lány előtt, és hogy létezik-e vasárnapi rántott hús anyús és menetrendszerű gyomorgörcs nélkül. Ha magadra akarsz ismerni a párkapcsolati bénázásokban, miközben a könnyeid potyognak a nevetéstől, ki ne hagyd! Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük további programtippeket, érdemes a hétvégén is szemezgetni majd a sunshine.hu-n.

0: Harry Styles, ez itt volt a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szólt. További klassz délutánt mindenkinek is, 6 órához érkeztünk, viszont csörög a telefon. Halló Sunshine FM.
1: Szia, Attila vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Attila, nem volt még játékfelhívás, viszont a következő órában ez is érkezik, majd így érdemes 6 és 8 óra között hallgatni a két órás élő esti kívánság műsort. 0620-316-3000, egy jó call center-esként várom majd így péntek este is a kívánságokat. See you again, jön Marianna legfontosabbakkal, a következő órában pedig folyt köv.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kuiber Ferenc, Gangsta Zoli és Varga Iza főszereplésével július 11-én 20 óra 30-tól a Rózsakert szabadtéri színpadon a Né csak ki lakik itt című vígjáték. Jegyek mauriciász.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: szakmai szervezetekkel és a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetve átalakítja a rendszert. Az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint a miniszteri közleményekkel bevezetett kötelezettség sértette a jogbiztonságot. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy a jogszerű és működőképes ügyeleti rend érdekében a parlament elé viszik a jogszabály módosítását. A kormány az év végéig, december 31-ig meghosszabbította a diákhitel kamatstoppot, megakadályozva ezzel a szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A magyar közlönyben megjelent rendelet módosítás szerint a babaváró hitelek esetében is új határidő lép életbe. A gyermekvállalási feltételek teljesítésére vonatkozó július 1-én lejáró határidőt a kormány november 1-jéig tolta ki, ami több százezer embert érint Magyarországon. A védett és Natura 2000 területek erdőkezelésének átfogó átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távú változtatásokat sürget a klímaalkalmazkodás és a biodiverzitás megőrzése érdekében, javasolva a vágásos üzemmód felszámolását mintegy 600 ezer hektáron, azaz a hazai erdők harmadát. A WWF kiemelte az inváziós fafajokat, fajok visszaszorításának, a túlszaporodott nagyvadállomány szabályozásának, valamint az állami erdőgazdaságok finanszírozási reformjának szükségességét is, hogy működésük ne a fakitermelési bevételektől függjön. Már tavasszal megkezdik a nyári vízhiány kockázatának mérséklését a víziközmű szolgáltatók, a hálózatok és a víztornyok karbantartásával. A Nemzeti Vízművek ZRT tájékoztatása szerint az extrém hőségben egyes településeken csak nem 50%-kal emelkedett meg a vízfogyasztás, ami különösen az agglomerációkban, a kertesövezetekben és a turisztikai régiókban okoz ellátási kihívást. A hálózatok túlterheltségét a lakosság azzal enyhítheti leginkább, ha a kertlocsolást és a nagyobb vízigényű házi munkákat a délutáni és esti csúcsidőszakon kívülre tervezi. Míg 10 éve mindössze 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami hűen tükrözi a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését Magyarországon. A kutyabaráthelyek.hu közleménye szerint a közel 3 millió hazai app közül egyre több szinte családtagként utazik a gazdájával, a minősített kutyabarát helyek kialakítása pedig komoly forgalomnövelő hatással bír az adott települések turizmusára. A szakmai irányelvek alapján a kutyás területek elkülönülnek a hagyományos strandoktól, és a legtöbb helyszínen már olyan plusz szolgáltatásokkal is készülnek, mint az agility pályák, a kutyajátékok vagy a kutyabarát büfék.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Gyengült a forint az angol fonttal és a svájci frankkal szemben, így a font ára már meghaladja 415 forintot, míg a frank a 387 forinthoz közelít. Erősödött viszont a hazai fizetőeszköz az euróval és az amerikai dollárral szemben, ennek köszönhetően a közös európai pénzjegyzése kicsivel 355 forint felett alakul, míg a dollár ára nem sokkal haladja meg a 311 forintot.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi tornával hangol a szezonra a DVSC Skyline női kézilabda csapata. 2024 és 25 után harmadik alkalommal indulnak harcba a csapatok a Keronite kupáért. Az első kiírást a montenegrói Budućnost Podgorica, a másodikat a Ferencváros nyerte. A házigazda DVSC Skyline csapatán kívül három bajnokcsapat, a horvát Podravka Koprovnica, a szerb Crvena Zvezda és a győri Audieto KC vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap, 22-én előbb a bronzmérkőzésre kerül sor, majd következik a döntő. Görögország után Litvániát is legyőzte a magyar U18-as női röplabda válogatott az Európa-bajnokságon. A mieink 3-1-re nyertek. A csapatnak a Fátum Nyíregyháza játékos, a Pampuk Gréta is tagja. A következő ellenfele a magyar válogatottnak Finnország lesz. Két kapus mellett 6 mezőnyjátékos is távozik a Debreceni Egyetem futszál csapatától. Az már korábban eldőlt, hogy Kaiki Brazíliában folytatja karrierjét, a brazil légiós mellett további 7 játékos karrierjében kezdődik új fejezet. A kapusok közül Faragó Ádám és Vince Szabolcs sem marad, Krajnyák Zsolt egy munkalehetőség miatt hagyja el a csapatot.

0: a 24 esztendős futszálos az előző két szezonban az NB1-ben 12-szer volt eredményes, a Veszprém elleni szerzett ollózós góljára pedig sokáig emlékezni fogunk. A 19 éves Győri Balázs az utóbbi időben folyamatosan fejlődött, ennek köszönhetően a Magyar Nemzeti Együttesben is bemutatkozhatott, a hírek szerint több egyesület érdeklődését keltette fel. Szabó Ábel, Balázsi Attila és Ricardo sem lesz tagja a keretnek az új szezonban. A vezetőség már dolgozik a távozó játékosok pótlásán. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, további szép napot!
1: Térségünkben szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható a régióban. Az északi-északnyugati szél a legtöbb helyen élénk helyenként erős lesz, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket, 6 óra után járónk indul már is a péntek esti kívánság műsor. A következő két órában tétek a főszerep, várom a zenékéréseket, valamint játszunk is majd. Kezdünk elsőként egy sírennel, pörög a Safari a péntek esténkben.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Eva Max és a Szólt a Sunshine FM-en, ez pedig továbbra is a két órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek, egy jó kis call center-esként várom a zenei kéréseket, üzeneteket, bocsánat kéréseket. Tényleg a következő két óra csak rólatok szól majd. És valaki pedig már a vonalban várakozik. Hello Sunshine FM, kinek üzenünk a következő percekben?
1: Szia Rori, egy zenét kérnék szépen a barátomnak, Petinek. Üzenem neki, hogy végre a hétvégén pihenjen sokat.
0: Gondolom, hogy ráfér majd. Köszönöm szépen, hogy csörögtél, a pihenés mellett pedig táncoljon egy jó nagyot. Erről énekel a következő percekben a Sunshine-on a Desperado.

0: Ez a Gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A pénteki játéknapon 3 mérkőzést rendeznek a világbajnokságon. Magyar idő szerint 20 órától Ausztrália és Egyiptom csapja össze a 8-ad döntőbe jutásért. Szombat 0 órától a címvédő Argentina a torna egyik legnagyobb meglepetését okozó zöldfoki köztársasággal találkozik. 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia és Gána küzd a legjobb 16 közé kerülésért. A nap első mérkőzésén Egyiptomban továbbra is Mohamed Salah állapota a legnagyobb kérdés. A támadó combhajlító sérülésében bajlódik, külön edzett a társaktól, de várhatóan pályára tud lépni. Az afrikaiak történetük során először jutottak el a kieséses szakaszba, ezért nagy szükségük lenne legnagyobb sztárjukra. Az ausztrálok sporttörténelmi sikerre készülnek, mert bár harmadszor jutottak túl a csoportkörön, egyenes kieséses VB mérkőzést még soha nem nyertek. A két válogatottat mindössze 2 hely választja el a FIFA világranglistán, ezért szoros összecsapás várható. Éjfélkor kezdődik a nap rangadója, amelyen Argentina a veretlenül továbbjutó zöldfoki köztársasággal találkozik. Az afrikai újonca csoportkörben Spanyolország és Uruguay ellen is pontot szerzett, de most a világranglista vezető és címvédő argentinok várnak rá. A zöldfokiak szerint nem Messi különőrzésére készülnek, hanem a saját játékukat akarják megvalósítani. A játéknap utolsó mérkőzésén Kolumbia és Gána csap össze Kansas Cityben, ahol rendkívüli hőség is befolyásolhatja a játékot. A párharc külön érdekessége, hogy a gánai szövetségi kapitány Carlos Queiroz korábban Kolumbiát is irányította. A dél-amerikaiak veretlenül nyerték meg a csoportjukat, és jó formában várják az összecsapást, míg Gána az angolok elleni döntetlennel már megmutatta, hogy képes meglepetést okozni. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: BTS-es a Dynamite a Sunshine FM-en 7 órához érkeztünk, így ne feledjétek a híreket követően. Folytatódik majd a péntek esti kívánság műsor, valamint még játék felhívás sem volt, tehát valószínű, hogy a következő órában bármikor jöhet. Ezt követően 5-ként kell majd csörögni, tudni kell a szlogenünket, valamint a legfontosabb, hogy legyen jó, az ítélő képességed is akkor bummolj, amikor a Sunshine bomba is felrobban. Sok sikert kívánok így előre is. Marianna után pedig kezdem az óránkat elsőként a Midnight-tal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.

0: ...ését javasolja. A tárca szerint a szabályozás továbbra is hatékonyan védi a fogyasztókat az inflációs hatásoktól. A gazdasági elemzők ezzel szemben arra figyelmeztetnek, hogy az ár és stop hosszabb távon piactorzító hatású lehet. A kormány azonban egyelőre nem tervezi a módosítást. Befagyasztotta a polgármesteri fizetéseket és teljesen eltörölte a település vezetők 15%-os költségtérítését az országgyűlés. A Tiszapárt képviselője által benyújtott 136 igen szavazattal elfogadott törvénymódosítás a polgármesterek alapbérét nem csökkenti, a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését viszont drasztikusan lefelezi. A kormánypárti frakciók általános ellenállása dacára a javaslatot a KDNP Sesták Miklós is megszavazta. Szakértők szerint a juttatás megvonása komoly feszültséget okozhat a kisebb településeken, és hosszú távon növelheti a korrupciós kockázatokat. Megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolását az országgyűlés a Tiszapárt által benyújtott törvényjavaslat alapján. A parlament 135 igen szavazattal fogadta el a jogszabály módosítást, amely kimondja, hogy a szervezet valódi közfeladatot nem látott el, és felállítása pusztán a politikai nyomásgyakorlást szolgálta. A döntés értelmében az intézmény az igazságügyi minisztériumba olvad be, a politikai vizsgálódások pedig végleg leállnak. Lánci Tamás elnök és a hivatal vezetői kielégítés nélkül távoznak posztjukról. Körülbelül 36 ezer plug-in hibrid gépjárművet érint a zöld rendszámok cseréje, és aki a november 30-ai határidőig nem váltja le a tábláját, az december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a kormányablakok felkészültek a megnövekedett ügyintézésre, de az autósoknak nem érdemes az utolsó pillanatra hagyniuk a cserét. Az érintett környezetvédelmi osztályba sorolt hibridek tulajdonosai 16.605 forintért igényelhetnek fehér alapszínű rendszámot, a mulasztókat pedig ideiglenesen kivonhatják a forgalomból. Négyszeresére is emelkedhet a külföldi webáruházakból rendelt apróságok vámja a július 1-től életbe lépett új uniós szabályozás miatt. Az Európai Unión kívülről érkezett 150 euró alatti csomagok esetében ugyanis termékkategóriánként 3 eurós vámot vezettek be. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban különböző típusú áruk, például ruha és elektronikai cikk is van, a 3 eurós díjat kategóriánként külön-külön kell megfizetni. A magánszemélyek a vámkezeléssel nincs feladatuk, azt a posta vagy a futásszolgálat intézi, a díjat pedig várhatóan a rendelés véglegesítésekor vonják le.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható a régióban. Az északi-északnyugati szél a legtöbb helyen élénk, helyenként erős lesz. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
3: Hello mindenkinek, további kellemes estét kívánok, Mariannának pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 7 óra után járunk 4 perccel, pörög a péntek esti kívánságműsor, játék is jön mindjárt, itt tessék fülelni. Kezdünk elsőnk itt a Midnight-tal, köszönöm, hogy ma is együtt rádiózunk.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Orsolai Reni és Rácz Gergő párossal. Ez volt a Miért ne a Sunshine FM-en nálunk. Sok jó zene szól, és elhangzott nemrég a játék felhívás. Így csörögnek a telefonok egyfolytában, szinte égnek a vonalak, az ötödik telefonálót pedig azonnal kapcsolom is adásban. Halló, Sunshine FM, szia!
1: Hello, Roli, Szuzsi vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, Fruzsi, jókor csörögtél, ötödik vagy, gratulálok! Szuper vagy, térjünk rá a játékunkra, első körben arra vagyok kíváncsi, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene, helyes, mostantól pedig tiéd a főszerep, és várok majd egy jó

0: Akkor jöhet.
1: Ott van, gratulálok! Egy nagyon picivel volt arrébb, de a vajszívem így péntek este ezt megengedi. Fruzsi, hát így kereszt csinálni, még egyszer gratulam, a nyereményed pedig nem más, mint a Praktiker jó voltából egy 25 000 forint értékű vásárlási utalvány. Köszönöm szépen, hogy csörögtél, és természetesen a zene mellé pedig jár egy vadonatúj, érkezik Milky és Dilettgett a párossa. Just the way you are itt a péntek esténkben.

0: gaz. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: Simba!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
3: Programajánlókkal folytatjuk így pénteken is a Sunshine FM-en. Megérkezett hozzánk Kata. Szia!
4: Szia, Roli! Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni Nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Csányi Sándor július 25-én este 8:30-kor újra magára rántja Guszti szerepét a nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon, hogy elmagyarázza, a férfiak miért nem értenek még mindig semmit a nőkből. A szülőszobai sok után most a melóhelyen próbál túlélni, ráadásul hoz magával 15 másik Gusztit is, hogy közösen sírják el a bánatukat a házasságról, meg a gyereknevelésről. Végre kiderül a Benczúr téren, meddig bírja egy pasi behúzni a hasát egy csinos lány előtt, és hogy létezik-e vasárnapi rántott hús, anyús és menetrendszerű gyomorgörcs nélkül. Ha magadra akarsz ismerni a párkapcsolati bénázásokban, miközben a könnyeid potyognak a nevetéstől, ki ne hagyd! Jó szórakozást a programokhoz!
3: Nagyon köszönjük további programtippeket, érdemes a hétvégén is szemezgetni majd a sunshine.hu-n.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.

0: Swedish House Mafia és a Wait So Long a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 8 órához érkeztünk, így véget ért a 2 órás élő esti kívánság műsor. Viszont nem elfelejteni, hogy a következő óráktól kezdve átállunk 2 lemezjátszóra, jön majd a MixXL, lehet egymás után hallgatni a kiváló felvételeket mix formájában. Mi pedig majd holnap 2-kor találkozunk, mindenkinek pihentető és kellemes hétvégét kívánok. Kondor Roland elép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Én kukáztam valahonnan, hogy mennyi balog van.
3: Sok van?
2: Igen, hát 80 ezer.
3: Oh.
2: 80 ezer.
3: És akkor jönne az ellenpélda, hogy gyerekből nincsen sok, de legalább itt van, nekünk mara.
2: Jaj, de jó. No para. Megjött gyere mara. 80 ezer balog van tényleg állítólag az országban.
3: Én ezután a spot után gondolkodtam el, hogy felvegyem-e valahogy a balog vezetéknevet, hogy kicsit érezzem magaménak ezt a spotot.
4: Hát van egy módszer.
2: Hát ahhoz eljegyzés, ahhoz eljegyzés
3: nem veszel, csak úgy hát simán a nevetre.
4: Inkább eskő is.
2: Igen, bocsánat, eskő.
3: Örökbe fogadsz, mint egy menhelyes
2: kis kutyát. Egy kis kutyát. Vagy egy kis cicát, hogy péntekenként itt doromboljál.
3: Nem csak így pénteken, de amúgy megmarlak hétköznap.
2: Ha már ugye a szemétről, mert rengeteg szemetet generáltunk ezzel, ezen porrak használatával, ha már erről beszélünk, van, aki például festményt is szemétnek néz. Kiderült, hogy egy spanyol művész, Joaquín Sorolla alkotása, egy férfi egyszerűen szemétnek nézte az utcán, és csupán azért vitte magával, mert megtetszett neki a kerete.
3: Be akarták pakolni a képet a csomagtartóba.
2: Igen, mellé rakták.
3: És elfeledkeztek róla, elhagy. Na, ezért viszik magukra.
2: Erre ment.
4: Erre mondaná, nagyapám meg is érdemli. Tehát ez a minek vitte magával?
3: Otthon megmaradt volna.
4: Hát nem. Hát ilyet. Mit vittek még magukkal? Most már kíváncsi vagyok egyébként. Engem nem az érdekel, hogy az a festmény eltűnt, de vajon mi lehetett még a csomagtartóba, amit feltétlenül el kellett vinni?
3: Ezüst
2: villa. Várjál.
3: Banán.
2: Várjál.
4: Nagyanyámtól van az az ezüst villa.
3: Hát
4: vigyük csak el a tengerpartra nyaralni. Hát a szegény itthon unatkozna egyedül. Azt
2: én el tudom képzelni.
4: Hát én nem.
2: Tisztázta, hogy egyébként ő odament, és, vagy ott kirándultak, és megtalálta a képet.
4: Hát de akkor ő nem lopta.
2: Nem
4: mit
2: lopta.
4: Kellett csinálni? Ő tulajdonképpen ő a becsületes megtaláló.
2: Így van. Azt mondja, azóta épségben visszaszolgáltatta, körülbelül 60 millió forintnak
4: megtalálta. A keret nélkül? Neki csak a keret kellett, abból
2: kiváltál. Igazad van. Én például neki adnám a keretet. Ha a keret miatt vitted el, tessék itt a keret.
4: Lehet,
2: nekünk úgyis a kép a fontos, nem?
4: Igen.
2: Na?
4: Igen.
2: Na?
4: És akkor újra kereteztetem.
2: És mindenki jól jár.
4: Bemegyek az egyik ilyen svéd bútorboltba, vagy mi az is, veszek hozzá egy új keretet. Hogy illene
2: ez? Ez lett volna a csattanó gyerekek. Hát, és nézd, miért nem csinálja.
4: Igen. Igen.
3: Igen.
2: Veszel egy sima izékeretet, tudod ezt a kis...
4: Nem tudom. Én még mindig azon gondolkodom,
2: az 1000 forintos pepkós keretet.
4: Hogy mit vihettek még maguk, a kanapét, vagy esetleg mi lehetett az a hagymavágókés, vagy pucolókés,
3: azért...
4: mert sose lehet tudni, hogy az nem akar-e szellőzni a tengerparton.
2: Figyelj, az én családom most elment kempingezni. Ha láttad volna, hogy mit vittek magukkal.
3: Leszették az összes festményt a falról.
4: Mondtam én, a gyanús.
2: Igen,
3: ez most így elgondolkodtam rajta.
4: Néha is
3: így
4: azt mondom, igen.
3: Igen,
4: mikor... Vagyok így visszagondolva, miért rakták fel a fagyasztót?
2: Lehet, hogy elköltöztek.
4: Meg a hűtőt, meg a tévét is elvitték.
2: De a kabátot azt mondták, egy hétre mennek. Már 10 napja oda vannak?
4: Igen.
3: Gyanús, hogy üres a ház.
4: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van kirámolták.
3: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokra?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Őszelején indul a kórházi fertőzési adatok nyilvános közzététele. Július 2-ától az ország teljes területére elrendelték a tartósan vízhiányos időszakot.

0: jegyzést szolgálja, hanem esélyt ad a betegbiztonság javítására és a fejlődésre. Semmelweis Ignác örökségére utalva hozzátette, az egészségügyben ki kell mondani a valóságot akkor is, ha az kényelmetlen. Július 2-től az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a döntést a mezőgazdasági területek talajvízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések alapján hozta meg, miközben a korábbi, még 2025-ben elrendelt vízhiányos időszakot július 1-ével lezárta. A jogszabályok értelmében a tartósan vízhiányos időszak életbe lépése megváltoztatja a vízhasználat feltételeit, és lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára a rendkívüli öntözés célú vízhasználatot. Azonnali hatállyal felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatói posztjáról Guller Zoltánt a pénzügyminiszter. Kármán András bejelentése szerint a Nemzeti Lottótársaság vezetését az átmeneti időszakban a belső helyettesítési rendnek megfelelően Posgai Balázs Attila gazdasági igazgató látja el. A vezetőváltás okairól a tárca vezető nem közölt részleteket, az új állandó vezérigazgató kinevezéséről pedig a későbbiekben intézkednek. Sürgős kormányzati lépéseket sürget a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés felszámolására, mivel a tudomány már elmondta, amit lehetett. Pósfai Mihály egy konferencián hangsúlyozta, hogy a minisztériumokból felálló munkabizottságoknak kellene mielőbb döntenie az úzalék elszállításáról vagy lefedéséről. Az elnök rámutatott, hogy az érintett településeken élők nem tudatosan vállalták ezt az egészségügyi kockázatot. A szakemberek a kármentesítés fokozott óvatosságra, a por kerülésére és a dohányzás teljes mellőzésére intik a lakosságot. A korábbi történelmi mélypontok közelébe süllyedt a Tisza vízállás a Szolnoknál, ahol a rendkívül alacsony vízszint miatt már a törökkori fahíd maradványai és hajóroncsok is előbukkantak. A kritikus vízhiány enyhítésére a vízügyi igazgatóság folyamatos szivattyús vízpótlást végez a térség több holtágában, valamint a veszélyeztetett vizes élőhelyeken és erdőterületeken. Az előrejelzések szerint az elhúzódó aszályos időszakok miatt a drasztikus vízszint csökken és a nyarak állandó velejárójává válhat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható a régióban. Az északi-északnyugati szél a legtöbb helyen élénk, helyenként erős lesz, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
2: A pillanat elérkezett.
3: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: heti mix műsora, a MixXL, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó. Hello, Andris!
1: Hello, sziasztok, sziasztok! Vidám rádiózást mindenkinek!
0: Andrisom, hogy telt a hét, mi újság?
1: Pörgősen, hála Istennek, tele melóval, idő semmi, úgyhogy már vártam nagyon a hétvégét.
0: Így van, nektek hogy telt a hét? Egyébként ezt is megírhatjátok nekünk. Telefon SMS Viber 0620 316-3000. Egészen éjfélig kettő darab lemezjátszóról szólunk. Andrisom, mivel kezdünk?
1: Így van, egy igazi feldolgozást hoztam nektek, ami nem más, mint Disco Girls, és persze a When Love Hurts. Így meg fogjátok ismerni. Sean Paul hangja, az Verhoeven.

0: Mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség legjobb lemezlovasai.
1: Ez a

0: 2009-es nagy klasszikus, az előző percekben itt a Sunshine-on újra gondolva, ez volt Undyne és a Beautiful Things, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben DJ Vágó. Hello Andris!
1: Sziasztok, sziasztok! Azért hoztam ezt a zenét, mert nagyon-nagyon szeretem, és szerintem ez örök, mindig örök ez oda.
0: Így a nyár közelettével egyébként pedig még jobban elő lehet ezeket venni. A régi klasszikusokat új köntösben nagyon-nagyon brutálisan szólnak.
1: Így van.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, a péntek esti mix nálam már hagyomány, nincs jobb módja a hét lezárásának, mint ezekkel a pörgős mixekkel feltölteni magunkat. Ez Krisztiántól érkezett, aztán amint elindult a mix, minden gondolatot elfelejtek. A hangulat az egekben, DJ Vágó pedig mindig meglep valamivel, ez pedig Nóritól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Nóri!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Most is egy ismerős hoztam, aki nem más, mint annak idején Billy Moore. Nagyon szerettük a dalait. Ez lesz az Up and Down. Most pedig Isaac remixében hozom. Nagyon jó kis dal ez. A régi vágású fiatal emberek meg srácok, csajok biztos tudják majd ezt a dalt.
0: Hangerőt a maximumra egészen 10 óráig a megújult mixi

0: 2004-ig utaztunk vissza az előző percben itt a megújult MixXL-ben, hiszen ez volt a Global DJs egykori nagy felvétele, a The Sound of San Francisco. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, üdv mindenkinek, sziasztok!
0: Akkor a bulizós élményeket keltenek bennem ezek a zenék, pedig 2004-ben éppen pont negyedik osztályos voltam. Tehát, hogy
1: az
0: így,
1: jó. Tehát, hogy akkor így, a suli diszkó.
0: Egyébként igen, tehát hogy már akkor is a zene az teljesen megfertőzött, és valamiért már a rádiót akkor sem tudtam kikapcsolni.
1: Helyes. Nagyon szeretem ezeket a dalokat elővenni újra, mert annak idején tehát nagyon sok emléket elevenítenek bennem is az iskola diszkós korszakot, mikor még vittem a reflex hangfalakat, raktuk iskolapadra, ez az amaz, meg akasztottuk a lámpákat, úgyhogy nagyon jók ezek a dalok.
0: Bennetek mit keltenek ezek a zenék egyébként? Ezt is megírhatjátok nekünk. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Vannak szép számmal üzenetek, ezekből csemegézek most egy picit. Nem számít, hogy bulizni megyek, vagy csak otthon lazítok. A péntek esti mix kötelező elem. A profi a válogatás minden alkalommal. Ez Tamástól érkezett, aztán a péntek esti mix műsor az, amit várok minden hétvégén. Úgy érzem, mintha egy klubban lennék, még akkor is, ha csak a nappaliban táncolok. Ez Rékától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Réka, mi is úgy érezzük, mert van nekünk, képzeld el, itt egy LED szallagunk, ami stroboszkópozni is tud, és hangra, fényre dudálni, világítani. Annyira strobizik, hogy majdnem epilepsziás rohamot kapunk itt óvatosan, úgyhogy mi is buli hangulatban vagyunk.
0: Meg azt mondja, dudálni
1: tud. Dudálni világít.
0: Hölgyek, urak, kijöttek továbbra is az üzeneteitek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: LMFAO egykori fantasztikus felvételével, most Félix újra gondolásában. Ez nem más, mint a Party Rock Anthem.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál pedig.

0: Chemical Brothers és a Do It Again az előző percekben itt a megújult Mix XL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, Andrisunk, még egy teljes órát fog zenélni nekünk a mai este folyamán, és senki ne felejts el, hogy holnap este 8 órakor is indul majd a Mix XL, akkor is az állandó péntek, illetve szombatesti rezidens DJ Vágó fog a lemezjátszók mögött állni. 10 órától pedig majd folytatjuk, hiszen érkezik a Robin. Tartunk egy másodperci szünetet, utána pedig várunk vissza mindenkit. Senki ne tekergesse sehova, jó helyen vagytok. A megújult Mix XL, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs. Aki itt nincs. Az sehol sincs. Sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, folytatódik a megújult Mix XL. Én mondtam, hogy csak egy másodperci szünetet fogunk tartani, hiszen hogyha péntek, illetve most már szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok, ez pedig a megújult Mix XL, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, hello Andris.
4: Hello, hello, sziasztok, sziasztok.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, indítsuk meg a második órát.
4: Hoztam jó sok fantasztikus nyári csilles dalt, most egy kicsit

0: Track és Frederick Down az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket. Egészen éjfélig kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk, és intelligens, maximálisan finom zenéket kaptok a mai este folyamán. A lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Hello Andris.
1: Hello, igen, igyekeztem a jó kis house zenéket összegyűjteni a második órában egy chilles dalokkal együtt.
0: És ezzel kapcsolatosan egyébként jönnek is az üzenetek. Ez a műsor tényleg feldobja a péntek estét. DJ Vágó mindig érzi, mire van szükségem, és hozza a legjobb ütemeket. Ez Andristól érkezett, és még egy üzenet, egész héten ezt vártam, a péntek esti mix olyan, mint egy jutalom a hosszú munkanap után, elképesztő energia. Köszi szépen, srácok, ez pedig Zsófitól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Zsófia!
0: Így van, és jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrisom, mivel megyünk tovább?
1: Egy igazi fantasztikus chilles dalt hozok, Marsha Jefferson és Solarto közös felvételéd, a Move Your Body-t. Nagyon jó kis dal, ez is úgy, hogy hangerőt föl.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszó.

0: Dico Parga és a Bogota az előző percekben itt a megújult Mix XL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és igen, jól értettétek, Parga, nem Varga, Parga. A lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig DJ Vágó. Hello,
1: Joke, sziasztok, sziasztok.
0: A péntek esti Mix nálunk családi program lett, a gyerekek is imádják, imádnak rá táncolni, mi pedig végre kicsit kikapcsolódunk, ez Mariantól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Marian.
0: Mindig elvarázsol a hangulat, amit a műsor teremt, a Mix nem csak zene, ez egy élmény. Minden pinteken és most már szombaton is itt vagyunk veletek, ez pedig Laci írta.
1: Köszi Laci, töltsél valamit.
0: Így. Ez az?
1: Ez az.
0: Így van, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és jöhetnek továbbra is az üzeneteitek. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Éjfélig kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk. 10 óra után érkezik majd Robin, az új generáció DJ-je. 11 óra után pedig majd Chad fog a lemezjátszót mögött állni. Andrison, most húzzuk meg az utolsó 20 percet. Mivel megyünk tovább?
1: Húzzuk, fantasztikus latin hangulatot hozok nektek. Juanito és persze az NIC. Nagyon jó kis dal ez. Egyébként képzeld el, Marco Carolától láttam, csentem el ezt a dalt. Fantasztikus buli hangulatot teremtett, úgyhogy megpróbálom nektek is ezt.
0: Hangerőt a maximumra, fincsi zenékkel, jó kis house felvételekkel megyünk.

0: Sexomim és Rafael Karam az előző percekben itt a megújult MixXL-ben, és ez volt tőlük a Pedro. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult MixXL, ami szól nálatok, és a péntek, illetve szombati állandó rezidensünk az elmúlt 2 órában, ő nem más, mint DJ Vágó. Hello Andrés!
1: Csokolom, sziasztok, sziasztok!
0: Érkeztek üzenetek, na ezekkel zárunk. Számomra a péntek esti mix olyan, mint egy kiszabadulás a hétköznapokból. Köszi szépen ezt a 2 órát, Andris, ez Vivitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Vivi!
0: Kezdhetném máshogy a péntek estét, de minek? Ez a 2 órás mix egyszerűen fenomenális volt. Köszönjük szépen, ez pedig Petyától érkezett.
1: De jó fejek vagytok, holnap Tali!
0: Így van, Andrisom, köszi szépen az elmúlt 2 órát.
1: Én is köszönöm.
0: Holnap este 8 órakor találkozunk, 24 óra, kevesebb, mint 24.
1: igen. Marával előtte csacsogunk egy kicsit, várjuk majd az üziket, dalkéréseket, aztán utána folytatjuk tovább.
0: Így van, hölgyek, urak, most viszont senki ne tekergesse a rádiót, hiszen másodpercek kérdése, és a megújult MixXL folytatódik, az új generáció DJ-je érkezik a lemezjátszók mögé. Robin.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Robin, indítsuk meg az estét!
1: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: az Abba és a Mamma Mia egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixxl-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend. Egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhetők dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyes igazuk is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van. Köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtán számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknak.

0: megújult MixXL, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fautnak a nagy klasszikusát hallhattuk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Simple Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszók.

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hogy alakul a mai este? Merre leszel?
1: Mi mindig Nyíregyháza legjobb szórakozó helyén fogok zenélni.
0: Köszi szépen, Robin, hogy itt voltál velünk ebben az egy órában. Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo Denova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
3: A lemezjátszók.

Hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket az elkövetkezendő egy órában.

megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában a

megújult Mixixel, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Mi a